Tilos Rádió. FM 90.3. Omikron és Kiskaraszettet fogtok hallani Dr. Analóg műsorában. Jó reggelt, jó zenehallgatást!

Like a

I love music so. A pleasure to

Work, work, work, work.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Francisco-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtő hatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A Bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhelyi értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió FM 90.3, véget ér a trafik, benne Kiskarát hallottátok, előtte pedig Omikront és Kiskarát. Jó reggelt, jó zenehallgatást!

0: használati műanyaggal bélet papírpoharak, a forró italokkal érintkezve még több apró, mikro és nanoméretű műanyag szemcsét bocsátanak ki, mint hagyományos társaik, állítja a University of Queensland kutatóinak a Cell Biomaterials-ben olvasható vizsgálata. A magyar narancshírét hallottátok.
1: Felszámolják a 115 éves Bonyhádi Zománcáru üzemet, a városipar történetének fontos tényezőjét. Piros lábasait külföldön is ismerték, de 3 decis bögrétől a 30 literes fazékig sok mindent gyártott. A környék munkaerőhiánnyal küzd, a 150 dolgozó találhat állást. A gyárat Perce Béla földbirtokos vállalkozó alapította 1909-ben, hogy a helyi villanytelepnek állandó ipari fogyasztást teremtsen. Kezdetben dominót és egyéb játékokat készítettek, majd a zománc táblák és háztartási edények váltak meghatározóvá. Az 1948-ban államosított, a zománcipari művek, majd a Lampart részeként működő üzem 1993-tól Emalion Kft. Néven folytatta. Az önmel örökölt lábasok sok magyar konyhában őrzik emlékét, írja a Magyar Hang. A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
2: Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Én Petya vagyok itt a pultból, és elvileg velünk van Sári is. Szia Sári! Nem hallasz? Nem hall még minket Sári? Akkor berakok egy zenét, és akkor hamarosan jövünk vissza, miután megoldottuk a technikai gondot. Thank you.

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Tilos Rádió hajnalás adás című műsora. Még egyszer próbálkozom, Sári, hallasz? Nem hall minket, még mindig nem hall. Hát sajnos akkor egyelőre nem tudunk még műsort kezdeni, míg meg nem oldjuk ezt a problémát, úgyhogy még kicsi zenét fogunk hallgatni, aztán reméljük, hogy Dénes Balázs is bejön. Egyébként majd fogunk beszélgetni, remélem, arról, hogy ma reggel voltam először a közmédiában, a 16 év óta először Kossuth Rádióban kezdtem a napot reggel, egy ilyen kora reggeli hírműsorral. Sári, hallasz? Nem hall minket. Szóval, hogy sajnos itt valószínűleg van valami technikai problémák, szóval a Kossuth Rádióban kezdtem a reggelt, és tehát így a budapesti droghelyzetről tudtam beszélni. Ez egy elég nagy élmény volt azok után, hogy hát Kossuth Rádió az ennyire sokáig egy ilyen ellenséges terep volt az észak-koreai propagandának a fellegvára. Egyébként most is elég fura érzés volt bemenni egy ilyen reptéri, szuperbiztonságos beengedő rendszeren kell bemenni az embernek. Ez mondjuk még mindig úgy, mint hogyha megbukott NER-nek a szellemét sugározna ez az egész, ahogy az ember oda bemegy a közmédiába. És egyébként az meg már egy nagyon üdítő dolog, hogyha az ember reggel bekapcsolja a Kossuth Rádiót, akkor rendes híreket hallgathat, és nem mondjuk propagandát. A Dénes Bali is fog majd egyébként jönni a műsorba, csak kicsit késik. Dénes Bali most költözött haza Berlinből Budapestre, és még költözésnek a lázában ég gyakorlatilag, de még ma azért csatlakozni fog hozzánk, ha bár nem a stúdióban, hanem online, és akkor reméljük, hogy a következő hónapokban már Bali is itt lesz velünk élőben a stúdióban, ami hát eléggé megkönnyíteni a dolgomat, mert ez az online bejelentkezős történet, ez mindig különféle problémákkal jár. Úgyhogy hát ez eléggé jó lenne, hogyha nem egyedül kéne mindig elkezdenem ezt a műsort, mert ez elvileg egy beszélgetős műsor, ahol magamban beszélgetni az nem annyira jó, és kicsit idegesítő az, hogy mindig van valamilyen hasonló technikai problémánk itt a Tilos Rádióban. Egyébként most már hallak, akkor mégis csak nálad volt a probléma, Sári. Jó reggelt! Most hallatszottál, Sári. Csak akkor te nem hallasz? Szóval, hogy ezt így elég nehéz.
1: De én ugyanúgy nem hallak.
0: Hát akkor nem tudom, mi a probléma. A Sári úgy tűnik, hogy őt halljuk, viszont ő viszont nem hall engem. Akkor mindjárt még berakok zenét, és akkor megpróbáljuk ezt megoldani.
1: Én a rádió hallgattalak téged.
0: Na, szóval hamarosan jövünk, remélem.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok, ismét bejelentkezem. Most megoldottuk ezt a technikai malőrt, és mint mondtam, Sári van velünk. Szia, Sári!
1: Hello!
0: És hogy reméljük, hogy a jövőben már majd mindig lesz valaki a stúdióban, mert ez már tényleg nagyon idegesítő, hogy mindig online kell kapcsolódnia, és akkor ezzel mindig vannak ilyen technikai gondok. Hát igazából most már, hogy Dénes Bali is itt lesz Budapesten, reméljük, hogy ez a probléma meg fog oldódni hosszú távon, meg egyébként beszélgettünk még a műsorban itt arról, hogy lehet, hogy ismét majd bevonunk más műsorkészítő társakat is, hogy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen ez az egész dolog, mármint, hogy ne csak én járjak be a stúdióba, hanem mások is. Egyébként pedig hát új szelek fújdogálnak, mint említettem reggel. Hát most én 16 év volt először, sikerült bejutnom a Kossuth Rádióba is, és miután már ugye múltkor beszélgettünk arról, hogy 16 év után először például a minisztériumokba is be tudtam menni tárgyalni civilként, úgyhogy ez most egy ilyen elég új korszak, legalábbis ilyen civil emberként mindenképpen egy ilyen minden héten ér valami olyan meglepetés, ami eddig nem. Sári, te is érzed ezt az új időknek új szellőit?
1: Hát én ugye átlagosabb polgár vagyok ezzel képest, én mondom, hogy az én munkámat
0: közöttem. Kicsit közelebb létszi a mikrofonhoz, mert
1: nehezen hallott. Az én munkámat közöttem, hogy nem érintette a rendszert. Amiben érzem, most az emberekkel érzem, nem tudom, az lehet egy kicsit olyan, hogy mit vetít bele éppen az ember. Amit feltétlenül érzek, hogy elkezdtem észrevenni az utcán a különböző koncert hirdetéseket, film, mozi hirdetéseket, meg egyéb egyébként elég idióta reklámokat, amiket nem nagyon néztem az elmúlt 20 évben mondjuk legalábbis. Mert hogy így kezdtem így kiszűrni a szememmel az óriás plakátokat, hogy nem annyira... Tehát így ugye megtanulja az ember, hogy immunissá váljon a szörnyűségekre, vagy próbálja magát immunizálni. És akkor ez egy ilyen... Ez így gyerekkorom, vagy nem is tudom gyerekkorom, hogy a gyerek akkor, de hogy a fiatalságomat hozza a kicsit vissza, hogy ilyen, amikor
0: nincs propaganda.
1: Igen, hogy amikor csak hülye reklámok, azok is hülyék, meg nem tudom. És akkor néha így felbukkan egy ilyen koncert. Jó, felfogó létre, de nem tudom, csak a zenekar.
0: Igen, ez abszolút nekem is megvan, hogy megyek a város, és azok a ilyen óriás plakát helyek, ahol mindig az ilyen NER propaganda volt. Ott most ilyen, mit tudom, koncertet hirdetnek, vagy valami, nem tudom, valami tök semleges dolgot, fogkrémet, vagy nem tudom mit, és akkor így tök jó érzés néha, így belegondol, mert egyébként ugye az ember elmegy mellette, így észreveszi, hogy ez most más, de hogyha így tudatosítod, hogy tényleg hány éven keresztül milyen nyomasztó volt ebben járni, akkor viszont egy ilyen tök felszabadító érzés. Ez a Thich Nhat Hanh nevű buddhista szerzetesnek van ez a hasonlata, hogy amikor fáj a fogunk, akkor nagyon vágyunk arra az állapotra, hogy ne fájjon a fogunk, de amikor nem fáj a fogunk, akkor nem gondolunk rá, hogy nem fáj a fogunk, és hogy az milyen öröm, hogy nem fáj a fogunk. És ez a nem fogfájás, ez az, ami szerintem itt most a NER bukása után ezt így tudatosítanunk kell, mert egyébként meg a közélet, meg a közhangulat az így hajlandó mindig a napi kis problémákból mindenféle elefántokat gyártani, és azt gondolni, hogy jó, akkor most is ugyanolyan rossz, meg nem tudom, de hogyha tényleg ebből belegondolunk, hogy mennyire nyomasztott minket ez az egész rendszer milyen sokáig, és hogy most oké, vannak az demokráciának kis apró cseprő, szürke, mindenféle hülye gondjai, amik bosszantóak, de azért mennyire más dimenzióban gondolkodunk most, mint akkor.
1: Igen, igen. Én nem érzem, hogy szóval, hogy én így átélem, hogy az autóval, és így felmélázok, nem kell véletlenülseit
0: kicsit bocs, de nem hallatszik, amikor így nem a mikrofon felé beszélsz. Tudom, hogy bosszantó, de hogy úgy hallatszol csak tényleg, ha hogy belebeszélsz.
1: Nagyjából belebeszélek, de mondtam. Most jó?
0: Most jó, igen.
1: Szóval, hogy tehát én, amikor így átélem ezt a dolgot, tehát, hogy ez nem igaz rám, de lehet, hogyha 16 éven keresztül pályafogad, vagy 10 éven keresztül van azok a plakátok, ha jól emlékszem, ezek csak később kezdődött, nem egészen. Talán a ilyen, hát mondjuk valamik voltak már előbb, ez az együtt tették tönkre az országot, Bajnai, ja. És Gyurcsány, talán az az első sorozat, de az még talán nem a Balázsjét csinálták, de ezek a klasszikus kék plakátok, szerintem az a menekült válság körül, ez szerintem egy jó tíz év volt.
0: Nem a Sorosos nem volt az első?
1: Úgyhogy nem is kék volt.
0: Nem tudom, mi volt, de hát biztos ez már így nehéz megfogni, hogy mikor kezdődött meg.
1: Igen, a Sorosos volt, ami egy kicsit olyan ilyen antiszemita felhangú is volt, hogy így le volt fotózva, hogy volt akkor a Soros izéje, de aztán az így változott, hát hogy ilyen Izrael barát lett, mivel a kormányok csak elkezdték talán kerülni ezeket az antiszemita hangulatú izéket. De igen, nem tudom, de minden esetre jó, szóval, hogy 10-15 évvel biztos vannak ezek, de ez az elárasztás, hogy nem tűzhessed.
0: És most meg olyan problémáink vannak, hogy a parlamentben milyen hangvételben beszélnek egymással a képviselők. Most például a Torockai leférgezte a miniszterelnököt. Mit szólsz? Igen, most ki lesz zárva, azt hiszem, a parlamenti ülésből egy hétre talán. Az lett a Forsthofer Ágnesnak a döntése. Szerintem ebből az esetben, hát én mondjuk nem szerettem a Pedellus Lacinak a parlament, vagy még országgyűlési elnökségét, amikor itt tényleg így mindenféle véleménynyilvánítást azonnal büntetett, mint egy ilyen igazi jó kis vidéki általános iskola pedellusa. De mondjuk ebben az esetben, tehát hogy tényleg valakit leférgezni a országgyűlés ülésén élőbe nézi az ország, nem tudom, szerintem ez nem túlzás, vagy nem aránytalan, hogy azt mondják, hogy ennek legyen következménye, nem?
1: Hát igen, meg a nem bejárás azért az másfajta büntetés, mint a random pénzbüntetések, amik azt pedig elképesztő értéket öltöttek a...
0: És a Strasburgi Bíróságon kötöttek ki végül. Igen, szóval...
1: Azt tudtam mondani, még visszatérve erre, hogy az emberek reakciója, amit mondjuk örülnek, ennek nem húzzák fel magukat, szóval, hogy biztos benne van azért ez, hogy ilyen, mert most nem akarom így túl használni ezt a szót, hogy trauma, de hogy végül is ilyen értelemben igen, tehát hogy azt gondolom, hogy egy elnyomó rendszerben az elnyomásnak vannak erős lelki lenyomatai, és például olyan is, hogy nagyon élnek az emberek, hogy újra bekövetkozik, vagy ugyanúgy indítunk, hogy a bántalmazó kapcsolatból valaki jön, akkor perérzékeny a felszenga arra, hogyha valami kicsit hasonló csinálnak az új kapcsolatban, ilyen kapcsolatban olyan hasonló élmet, ami nyilván egyébként egy ilyen túlreagálás, és engem is idegesít az, hogy így a tehát van egy ilyen nagyon hasított megnyilvánulása így a társadalomunk, nem tudom, amire Facebook kommentet megképzi a társadalmat, hogy ilyen, hát ilyen szélsőséges egy kicsit, hogy akkor per itt a vagyon visszaszerzési hivatalnál, hogy akkor így kitalálta a név, hogy egy jó jelölt van, és akkor mindenki, aki nem ő, egy rossz jelölt, és erre mondom, hogy ilyen hasított szélsőséges reakciók, de hogy ha meg így társadalom lélektanilag nézem, akkor nagyon érthető, hogy nagyon félnek az emberek attól, hogy újra visszajön a rossz, és hogy ennek így figyelik a jeleit, hogy akkor hogyan tud kiszűrni, hogy akkor miért ez már az, vagy ez már az a út a felé, ami egyébként nyilván egy tök nagy hülyeség, mert azért nem egyrészt Orbán sem egyik pillanatra a másikra indult, másrészt meg ilyen egyedi bénázások, vagy nem teljesen demokratikus döntések azért azután egyenlőek egy ilyen jól felépített elnyomó rendszerre.
0: Hát igen. De egyébként másfajta veszélyt is látok, hogy itt vannak olyan problémák, amik az elmúlt nem tudom hány év mulasztásai, meg mindenféle hibái, meg bűnei miatt súlyosbodnak most, és most válnak igazán akuttá, meg súlyossá, és az emberek ugye hát ilyen optikai csalódásból azt gondolhatják, uh-huh. hogy azért súlyosbodik ez a dolog, mert kormányváltás volt. Tehát, hogy van egy ilyen veszély, és ezt a Fidesz persze csúcsra járathatja és kihasználhatja. És mit tudom, itt van például ez a budapesti közbiztonsági válság. Most tényleg ez a nyár, ez sokkal durvább, mint az előzőek ebből a szempontból. És akkor így keletkezhet az a hamis benyomás az emberekben, hogy azért vannak ilyen sokan az utcán, mert ezek a liberálisok, ezek így nem kemények, és mit tudom én. Pedig egyébként hát nem most kezdődött, és most csak így eszkalálódik az, ami tényleg már így magára volt hagyva, és elfertőződött sebek üszkösödnek itt gyakorlatilag a szemünk előtt. És akkor most egy csomó, én ezt látom azért így Facebook kommentekben, hogy így vannak emberek, akik ezt így, akkor a liberális városvezetés is, olyan tudom, tehát hogy közben meg hát pont ellenkezőleg az, ami itt volt az elmúlt 16 éve, az felel azért, amit látunk az utcákon, mert hogy ez, és ez jóval túlmutat a mohun, meg a palack visszaváltás, meg a mindenféle dolgokon, hogy gyakorlatilag embereknek ilyen tömegei ennyire a társadalom margóján vannak, tengenek, lengenek mindenféle egzisztencia nélkül, és hát nyilván borzasztó rossz látnia, hogy én is most mentem haza, és akkor a lépcsőház mellett, ott a fal mellé oda kucorodott egy ilyen ember, és ott aludt a kis pokrócába csavarva a földön, és nem jó mondjuk egy polgárként ezt így minden nap látni, de hát annak meg még rosszabb, aki így alszik az utcán. Igen. Szóval, hogy és hogy ezt belegondolunk, hogy valószínűleg nem jó kedvéből alszik ott, szóval nem hiszem, hogy azért alszik ott, mert azt ott szeretne aludni. Hogy azért...
1: Hát ez olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy a Paks idén nyáron életseben felmerülő problémáját Magyar Péter okozta, holott pont az, hogy egyáltalán nem készültek erre a 16 évben, hogy ebben következik, és akkor az kölcsönhatásba került a szanyag külséggel, és az lehet, tehát nyilvánvalóan. De, szóval, hogy szerintem előtt a kevés hasonló.
0: Így van. Szóval ezért azt jó lenne, hogyha az emberek látnák, hogy attól függetlenül, hogy tényleg most szerintem egy ideig még bizonyos dolgok rosszabbak lesznek, mint eddig, mielőtt jobbak lesznek. Tehát, hogy és ez akár a gazdaságra is igaz lehet, tehát, hogy az, hogy most teljesen leállt a gazdaság, az nem a mostani kormánynak a felelőssége, hanem annak, hogy már esélye nem volt arra, hogy itt fölálljon. Hogyha mondjuk maradt volna az Orbán, akkor esélye nem lett volna, hogy mondjuk bejöjjenek az EU-s pénzek, vagy hogy itt nagy változás legyen. Most meg gyakorlatilag van esély legalább rá, de azt is mondjuk fontos látni, hogy hiába van már erre rábólintás Brüsszelből, hogy akkor jönnek ezek a pénzek, de amíg ez így érezhetővé válik a gazdaságban, meg mit tudom én, abban, hogy milyenek a kórházak, vagy az iskolák, vagy a tömegközlekedés, vagy a vonatok, azért az nem két nap lesz. Ezek, amik így lehívják ezeket a pénzeket, amíg kiírják, közbeszerzés, mindenféle dolgok, az hát szerintem még legalább egy év, sajnos. Úgyhogy ez nem fog így hirtelen egy ilyen boomként, most hiába van Vitézi a miniszteri székbe, de hát források nélkül se fog tudni csodát tenni.
1: Addig is nagyon aranyos mocskás
0: fotókat. Hogy?
1: Addig is nagyon aranyos mocskás képeket posztol.
0: Ja, igen, azt láttad, azt a mémet, volt egy ilyen, hogy a Vitézi a parlamentben, Vitézi a, nem tudom, kormányülésen, és mindenhol ilyen savanyú almába harapott arca van, és akkor Vitézi a vonaton, és egy ilyen széles mosoly az arcán.
1: Igen, kisfiú
0: játszik a makettjével, vonatjaival, és akkor így. Az így elég vicces. Szervusz, Dénes Balázs úr.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Nektek is, és a hallgatóknak is. Hello.
0: Na, hát, hogy azt belengedtem itt a műsor elején a hallgatóknak, hogy most már hazaköltöztél Budapestre, Úgyhogy ez remélem most már akkor így van, hogy Budapestről jelentkezel.
2: Budapestről jelentkezem, de megmondom őszintén, hogy nem vagyok a stúdióban, mint az ti is.
0: Ezt már elmondtam, igen. Hogy igen. Egyelőre, de majd belengedtem, hogy majd fogsz járni.
2: Igen. Elvileg.
1: Petya egy nyomást helyezett el az ügyben.
2: Az a helyzet, hogy jelenleg több mint egy órára tartózkodom a stúdiótól, és ez a reggeli gyerekindítós kedreggelben, ez most még nem fér bele. Lehetett volna az, hogy bemegyek a stúdióba, de akkor csak 8:30-tól részesíthetném a hallgatókat és benneteket is szolgálataimban, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább így 7:30-kor becsatlakozom.
0: Igen, beszélgettünk itt az új idők új szeleiről, hogy én már a Kossuth Rádióban kezdtem a reggelt, és hogy 16 évig erre nem volt lehetőség.
1: De milyen volt, mert én csak a végét hallottam, nem tudom hány perces volt az interjú, de ugye
0: hát, ugye 10 perc talán.
1: Milyen élmény volt? Tök jó. Ott, ahol Orbán Viktor ült, vagy egy másik szobában?
0: Hát azt őszintén szóval most így nincs meg az, hogy ő hol ült. Biztos van több stúdió. Szerintem igen, biztos, hogy ő is ült ott abban a stúdióban, meg abban a váróban, tudod, van egy ilyen váró, ahol így föl van, a falon van ilyen 10 tévé, vagy képernyő, és akkor ott mennek a különféle műsorok, és akkor ott kell várni a vendégeknek, és ott van egy bőrfotel, meg egy fekete márvány asztal, no. És így az biztos, hogy ott ült abban a bőrfotelben az Orbán is, ahol én ültem. Abban lehet, hogy neki volt egy VIP várója, fel tudja.
2: Szerintem lehet, hogy volt egy külön szoba, ahol őt várakoztatták és felkészítették azokra a kemény kérdésekre, amelyekkel a közmédia.
0: Hát igen, az zsilipelni kellett előtte. Szóval, hogy ez a fekete márvány asztal, ez valahogy úgy tűnik, hogy ez a NER Elitnek valami nagyon bekattant, mert ugye a szivarszobában is, tudjátok, a Rogán volt minisztérium, ahol most a szociális minisztérium van, ott is egy ilyen borzasztó nagy, tükörsima kerek márványasztal, és így nem akarok így rossz májú lenni, de miért pont fekete, meg miért pont márvány, de ugye így mondjuk a kokain használóknak mondjuk a legideálisabb egy ilyen asztal valószínűleg. Egy ilyen
2: fekete bárány asztal.
0: Igen. Szóval, hogy ez a fekete bárány asztalok, ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen kelléke a NER Elitnek.
2: Hát, ha csak az nem. Nem tudom. És tegnap tévébe is volt? Tehát köztévébe is volt?
0: Csak... Nem, most csak a rádió, Kossuth rádióba voltam, úgyhogy, de hogy az is már egy élmény, az is élmény, hogy egyáltalán hallgatok most már Kossuth Rádiót. Letöltöttem ezt az appot, ez a média klik, vagy mi?
1: Na, én nem töltöttem le, de
2: te, Sári, nem hallunk. Olyan egyébként, mint hogyha nem ezt a szuper mikrofont használnád.
1: Pedig ugyanazt, amit kopisztál rólam.
2: Hát nem tudom, majd csináljunk ilyen. Hallunk, igen, de én nekem az az érzésem, hogy lehet, hogy te a fülhallgatott headsetjével vagy csatlakozza, de mindegy is, hagyjuk ezzel, ne terheljük ezzel a hallgatókat. Szóval, igen, láttátok a németországi választások eredményét?
0: Igen, csak bele is csaphatunk akkor a lecsóba, hogy ez most mit is jelent Európa számára, vagy akár Magyarország számára. Orbán Viktor nagyon örült neki, az látszott, hogy ő most már azt gondolja, hogy ez megint egy ilyen trendet mutat, és ennek a végén majd biztos egy újabb Fidesz győzelem lesz az országban.
2: Hát azt szerintem, hogy Orbán Viktor mit gondol, azt szerintem egyre kevesebb embert érdekel szerencsére. Beleérte szerintem magukat, azokat a fideszes képviselőket is, akik ott ülnek a parlamentbe büntetésből, és tehát ez a miniszterelnök úr majd irányt mutat, hát nem tudom, hogy ez
0: mennyiben. Szerintem mondjuk el a hallgatók, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk, tehát hogy Sachsen-Anhalt, tehát Szászország tartományban volt egy választás, és ennek hát az eredményei sokak számára meglepően, mondjuk számomra nem annyira, meg szerintem Balázs számodra se, az AfD-nek, tehát a szélsőjobboldali pártnak a kiugró győzelmét hozták. 40, mennyi volt? 42%?
2: Nem tudom, van egy hallgatónk, hallgassuk meg a telefon.
0: Hallom, igen, a költőnk, udvari költőnk az. Jó reggel!
3: Szevasztok, egy népköltést, vagyis egy népi akrosztikont ismertetnék, ugye a kezdőbetűkből összeáll az a szó, hogy Omega, Orbán makes Europe great again, Hát lehet ilyenbe hinni, csak hát ez olyan, mint hogy Viktor akkor mindig győz, én meg Gábor, akkor én vagyok a bajnok, szóval hagyjuk. Amúgy még ajánlanék a Drug Reporterből egy frissebb írást, ahol arról volt szó, hogy vannak emberek, akik mindenkivel megbocsájtóak, elnézőek, kivéve saját magukat. Na most hadd fejtsem ezt meg teológiailag, ez az a problematika, hogy Isten most igazságos vagy irgalmas. Tehát nagy különbség van a között, hogy másokkal legyél kemény Isten, meg büntesd őket nekem, meg kegyelmezzél, vagy pedig ez a hozzáállás, hogy másoknak bocsáss meg, velem meg légy szigorú, talán ez hitelesebb, ennyit óhajtottam mondani.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük. Hello. Hello.
2: Szóval először is egy pontosítás, hogy ez nem száz ország, hanem ez a száz Anhalt tartomány, tehát száz ország az egy külön, ugye annak része Lipcse és Dresda. Ez is egy volt kelet-német tartomány, száz országgal határos, ennek a fővárosa az Magdeburg, nem egy óriási, nagyon népes tartomány, 2 millióan laknak ott, ugye a volt kelet-német tartományok közül az egyik.
0: Amit a nyugatiak szoktak Dunkeldeutschlandnak, sötét Németországnak.
2: Hát hívják ezt sokféleképpen. Sachsen-Anhalt eddig elsősorban arról volt nevezetes, hogy a minden német tartománynál nagyobb a koncentrációja az UNESCO világörökségi helyszíneknek. Itt vannak nagyon fontos Bauhaus helyszínek is Dessauban, meg egyéb középkori remekül megmaradt épületek, de hát most azt hiszem, hogy mással került be a világ sajtóba, tehát ahogy mondtad is, Petya, az nem annyira meglepő. Itt vagyok? Hallatok?
0: Igen.
2: Ja, tehát az maga nem annyira meglepő, hogy csak mert hogy Sári, mint hogyha kilépett volna a csetből, tehát az nem annyira meglepő, hogy volt kelet-német tartományokban az AfD vezet, ez sajnos most már több éve megfigyelhető. Ugye ezek azok a tartományok, amelyek a német újraegyesítés során hát a legkevésbé élvezték ezeket a gazdasági örömöket, melyeket az új Egyesült Németország egyéb részén tudtak élvezni. Persze az is más kérdés, hogy hát mi lett volna akkor, hogyha nem egyesül Németország, de ezt az itt élők nem így fogják fel. Itt ugye itt a lakosságnak közel a harmadát elvesztette ez a tartomány az elmúlt 30 évben, tehát korábban azt hiszem 3 millióan laktak, most meg csak egy kicsit többen, mint 2 millióan, itt bezártak csomó üzem, vegyiparnak megszűnése, stb. És hát ennek megfelelően a jelenlegi német gazdasági nehézségekből is ezek a volt kelet-német tartományok hát fokozottan hátrányt szenvednek. Úgyhogy itt ezeken a helyeken az AfD az tényleg sokkal erősebb, de azt, hogy egy olyan tartományt, amit a CDU közel 20 évig kormányzott, hallasz, Petya?
0: Tök jól hallatszol.
2: Tehát, hogy egy olyan tartományt, amit a CDU közel 20 évig kormányzott, és még az előző választásokon is hát jelentős előnnyel nyert meg, azt ilyen szinten tudja elveszíteni, ez valóban nagyon nagy meglepődést okozott Németországban. Ugye a számok azok úgy néznek ki, hogy az AfD 44%-ot ért el, 83-an ülnek ebben a tartományi parlamentben, értelemszerűen akkor ez legalább 42 képviselő kéne, hogy abszolút többséggel tudjon kormányozni egy párt. Ezt nem szerezte meg végül az AfD, nem kis részben azért egyébként, mert voltak különböző kampányok arra, hogy azok, akik a zöldekre, meg az SPD-re szavaznának, azok osszák meg szavazataikat, mert az volt a félelem, hogyha akár a zöldek, akár az SPD, akár a Linke nem kerül be a parlamentbe, akkor egyébként ez az AfD eredmény, ez elég lett volna erre a bizonyos 42 képviselői helyre. Megjegyzem, egyébként akkor is elég lett volna, hogyha a szélső bal, ami Németországban az elmúlt években most már nem a volt kommunista utódpárt képződményeit jelenti, mert azok ugye egyesültek egy másik formációba, hanem egy BSV, tehát ez egy Szakra Vágeknek nevű volt baloldali politikusnak, az új párt szövetsége, ez a Bundis, ez a szövetség, az ő 5%-uk is kellett ehhez, ugye a 106-ban is a tartományi választásokon 5% az a limit, ami alatt a ti eredmény esetén nem kerülsz be a parlamentbe, ezt itt sikerült meghaladniuk, azt hiszem 5,2 vagy 5,3%-kal, ez az ő ez 5 vagy 6 képviselői helyet jelent, hogyha ezt nem, ha ők nem kerültek volna be, akkor szerintem meg lett volna az AHT-nek az abszolút többsége. De az az érdekes egyébként, hogy úgy tűnik, hogy az ő parlamentbe jutásuk, illetve tartományi parlamentbe jutásuk, az nem fogja megakadályozni az AFD kormányzását, mert Németországban ugye az elmúlt években, ahogy az AFD erősödik, minden politikai párt erről a bizonyos tűzfalról beszél, tehát hogy nem szabad az AFD-vel koalíciót kötni. Na most ennek a tűzfalnak a létjogosultságát egyébként hát leginkább pont ez a BSV nevű pártszövetség szokta felvetni, hogy ennek most már nincsen olyan komoly legitimációja. Egyébként ugye azt gondolná az ember, hogy a szélső jobb és a szélső jobb a parlamenti, illetve a politikai spektrum két szélvégén található erőként semmiben nem értenek egyet, de ez a jelen politikai helyzetben nem igaz. Tehát akár a migrációval kapcsolatos véleményük, akár Oroszországgal és az ukrán ukrajnai vérengzésre adott reakció tekintetében nagyon sok közös van az AFD-ben és ebben a szélsőbalos pártban. Mindketten például erősen elítélik az Oroszország elleni szankciókat, van egy ilyen erős multiellenes retorikájuk, és hát a bevándorlással kapcsolatban is meglepően hasonló dolgokat fogalmaznak meg. Ebből következik az, hogy sokan arról beszélnek, hogy ahhoz, hogy az AFD 106-ban kormányozni tudjon, bizony a BSV-re lesz szükség. Nem biztos, hogy a klasszikus koalíciós kormányzási módon, tehát hogy ezt az öt képviselőt, vagy hatot, ezt beveszik a kormányba, hanem elég úgy is, ahogy ezt az AFD miniszterelnök jelöltje jelezte, hogy végül is neki elég, hogyha 3-4 képviselő időnként átszavaz, és egyébként ezt már konkrétan a választás másnapján a BSV vezetője meg is mondta. Azt mondta, hogy ha arra kerül a sor, és kétszer egymás után a parlamentben nem választják meg az AFD miniszterelnök jelöltjét, akkor a harmadik esetben ők tartózkodni fognak, már pedig ez a tartózkodás azt eredményezheti, hogy harmadikra már át fog menni az AFD-nek. Ugye miért fontos ez, hogy tudnak-e kormányozni, vagy nem? Hát egy a választások előtt az AFD helyi erői nem árultak zsákba macskát, tehát amilyen dolgokkal kampányoltak, az egyébként nagyon hasonlóak ahhoz, amivel az AFD országosan is évek óta kampányol. Konkrétan nem csak arról beszélnek, hogy fel fogják gyorsítani a deportálásokat, tehát a Németországban illegálisan tartózkodók hazaküldését, vagy
0: remigráció,
2: hanem konkrétan ők arról beszélnek most már évek óta, hogy bizonyít előfordulhat az, hogy német állampolgárságot egyébként megszerzett emberek esetében is felmerülhet az, hogy őket elküldjék Németországból, radikálisan csökkenteni akarják a Németországba érkezők számát. Konkrétan azt mondják, hogy a német emlékezett politikában ideje leszámolni azzal, hogy Németország bűntudatot érez a 20. században elkövetett borzalmak miatt, és ők sokkal inkább a dicsőséges, hát porosz vagy német szempontból dicsőséges 19. századra helyeznék át a német történelem oktatás, meg az egész állami emlékezett politika hangsúlyát. Oroszországgal kapcsolatban, ezt is mondtam, sokkal megengedőbbek, és azt gondolják, hogy nem kéne itt lábon lőni Németországnak magát, hogy mindenféle szankciókat emel, illetve támogat Oroszországgal szemben. Tehát
1: erre a Gáza magyarázatot, mert ez nem annyira következik a német nacionalista érzelmekből, hogy Oroszországgal békülékenyek legyenek?
2: Itt egy ilyen gazdasági magyarázatról van szó, tehát arról van szó, hogy Németországnak az volt a modellje nagyon sokáig, hogy olcsó orosz energiából gyártott dolgokat, amiket aztán a világ többi részén jó áron értékesített. Két dolog történt, ugye az olcsó orosz energia az nem jön, megszűnt, és hát Németország által gyártott termékekre pedig sokkal kevésbé van igény. Ők azt gondolják, hogy ennek elsősorban az Oroszország elleni szankciók az okai, és hát ilyen egyéb elég hajmeresztő ötleteik is vannak. Most úgy tűnik, hogy ezt a a CDU kancellárral, tehát Merzel elégedetlen tömegek, mert ez valóban igaz, hogy országosan nagyon nagy az elégedetlenség a CDU-SPD nagy koalícióval szemben. Úgy látszik, hogy ezt kevésbé vették be. Már úgy látszik, hogy kevésbé voltak fogékonyak a többi mainstream politikai pártnak arra az érvelésére, hogy ezek elfogadhatatlan dolgok, és hát simán többséget szavaztak az AfD-nek, úgyhogy annak ellenére, hogy ez egy tartományi választás volt, összesen egy alig 2 milliós tartománynak a... Tehát csak hogy érezzük, tehát itt a Bundestag, azt hiszem 760 képviselőjéből jelenleg Sachsen-Anhaltból 16-an képviselik. Ugye Németországban két kamarás a parlament, vannak az egyéni képviselők is, van a Bundesrat, ami a tagállamoknak a képviselőit jelenti. Tehát azt gondolnánk, hogy ez egy kicsi tagállam, gazdasági súlya sem erős, de hát ebből az eredményből nagyon komoly dolgok fognak következni Németországra. Tehát hogy ez egy ilyen protest és elégedetlenségi szavazásnak is, népszavazást, helyi népszavazásnak is minősítik ezt sokan. Ami szerintem nagyon érdekes, és ez szerintem a magyar sajtóban kevésbé jelent meg, hogy mindeközben, miközben az AfD-nek a volt kelet-német tartományokban a népszerűsége az töretlen, sőt, itt az elmúlt években a legtöbb helyen megduplázta magát, illetve a korábbi, az egyelőbbi, egyel korábbi választáshoz képest megduplázta a támogatóinak a számát, és az országos támogatottságuk is egyre nő, tehát itt 106-ban most 44%-ot értek el, országos szinten is közel 30%-on állnak, és vezetik az országos közvéleménykutatásokat, ez most az, hogy 27-28 vagy 30%-on, az méréstől változik, de hogy jelentősen vezetnek a CDU előtt. Közben az elmúlt években zajlott egy olyan folyamat, amely hát különböző indikátorokból civil szervezetek megpróbálták azt a vizsgálatot lefolytatni, illetve a saját eszközeikkel megnézni azt, hogy vajon mennyiben felel meg az AfD jelenleg azoknak az alkotmányos követelményeknek, amelyek alapján egyáltalán politikai pártok Németországban működhetnek. Ugye nem függetlenül a történelmi előzményektől, a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal és a német alkotmány az lehetővé teszi politikai pártok betiltását bizonyos esetekben. Ezt időnként használják is, tehát ilyen különböző náci utódpártok ellen voltak eljárások, és be is tiltottak pártokat. Mondjuk ez abban az esetben, amikor egy pártnak csak néhány ezer vagy néhány tízezer tagja van, és teljesen nyíltan náci szimbolikával, retorikával élnek, ez nem volt olyan nehéz, és ez szerintem ő találkozott is a német társadalom többségének a véleményével. Csak hogy itt most nem egy néhány ezres vagy néhány tízezres pártról van szó, hanem az AfD-ről. És azért mondom, hogy talán ez kevésbé jelent meg a magyar sajtóban, mert Németországban is erős fejvakarás zajlik azzal kapcsolatban, hogy ezzel a folyamattal mit kezdjenek. Arról van szó, hogy egy GFF, amit nagyjából úgy tudnánk fordítani, hogy Társasága a Szabadság Jogokért, mondhatjuk azt is, hogy ez a német TASZ, ez egy mondjuk 10-12 éves szervezet, elsősorban először digitális jogokkal kapcsolatos pereskedésre jöttek létre, aztán fokozatosan bővítették a portfóliójukat, én egyébként az előző munkakörömben Libertiz vezetőjeként nagyon szorosan együttműködtünk ezzel a szervezettel. Szóval ez a bizonyos GFF, egy berlini székhelyű szervezet, az elmúlt években hát indított egy crowdsourcing kampányt, melynek során közel 20 ezer embertől gyűjtöttek adományokat arra, hogy több év alatt 8 jogász segítségével megnézzék azt, hogy az AfD megfelele ezeknek az alkotmányos követelményeknek. És ezt a tanulmányt 2026. júniusában hozták nyilvánosságra. Na most ez a tanulmány alapvetően azt vizsgálta, hogy a német alkotmány 21. paragrafusa szerint, amely lehetővé teszi azoknak a pártoknak a betiltását, amelyek munkája, meg értékei, üzenetei és működése nem egyezik a német alkotmánnyal, ott elindítsanak egy betiltási folyamatot. Itt elsősorban három indikátort kell nézni. Az egyik az az, hogy, hogy az emberi méltósággal mennyire összeegyeztethető egy pártnak a működése. A másik az az, hogy, hogy mekkora veszélyt jelent a demokratikus berendezkedésre.
0: Már egy picit, Bali, tehát most azt jól értem, hogy a szabadságjogi szervezet az AfD betiltásán fáradozik?
2: Hát ez nem ilyen egyszerű, azért is kerülöm, azért is fogalmazok ilyen körmönfonttan, mert ők ebben a 1500 oldalas dokumentumban nem mondják azt ki teljesen egyértelműen, hogy szerintük az AfD alkotmányellenesen működik. Azt mondják ki, hogy bőven vannak arra utaló bizonyítékok, hogy egy olyan eljárás, amely a végén eredményezheti az AfD betiltását, az indokolt lenne.
0: De egyébként azért ez politikai szempontból, én nem tudom, szóval, hogy ez borzasztóan visszás lenne szerintem, hogyha mondjuk a lakosság 40, vagy a választópolgárok 40%-át reprezentáló pártot betiltanák, az szerintem az így beláthatatlan következményekkel járhatna, hogy...
2: Persze, ez egy egyszerű mondás erre, de közben meg azért Németországban ugye van egy közel 100 éves emlék arról, hogy mi történhet akkor, amikor a lakosság többsége megszavaz egy olyan pártot, amiről hát lehet sejteni, vagy lehet ne sejteni, hogy meg hatalomra kerülése esetén milyen antidemokratikus eszközökkel élne. Tehát, hogy amikor Hitler 1933-ban hatalomra került, akkor is a lakosság többsége támogatta. Ez a rendelkezés a német alkotmányban, ez pontosan arról azért került bele, és azért van benne a Németország alaptörvényében, mert van egy olyan történelmi tapasztalat, mely szerint hát nem biztos, hogy az a párt, amire éppen adott esetben a legtöbben szavaznak, az valóban azokat az értékeket akarja továbbvinni, és azokat az értékeket akarja tiszteletben tartani, amire egyébként...
0: Világos, de mondjuk a nácikra soha nem is szavaztak a választópolgárok olyan arányban, mint ahogy most az AfD-re egyébként.
2: Hát ez amikor még rosszabb a helyzet, tehát hogy ők ebben, ez szerint az olvasó szerint még rosszabb a helyzet. Na de hogy tehát te válsz, abszolút, amit mondtál, az egyáltalán nem áll olyan távol a valóságtól, hanem a jelenlegi német reálpolitikáról. Maga a kancellár, tehát Friedrich Merz nyilatkozta azt, amikor kijött ez a dokumentum, hogy ő inkább azt preferálná, hogy az AfD-t ne a tárgyalóteremben, hanem a választási urnák, tehát a szavazóhelyiségekben kellene legyőzni. Na jó, csak ez a, ugye most van egy helyzet, tehát ez ugyanaz a Merz, aki azt nyilatkozta 3 hónappal ezelőtt, hogy preferably, tehát ide, hogy is fordítsuk ezt, tehát hogy ideális esetben, vagy inkább győzném le az AfD-t a választófülkékben, mint a tárgyalóteremben. Ugyanez a Merz azt nyilatkozta, hogy mindannyian meg vagyunk döbbenve. Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy a választófülkékben nem sikerül legyőzni az AfD-t, hogy akkor mi lesz. Ezt nem a GFF, tehát nem a civil szervezet fogja eldönteni, hogy egy ilyen eljárás megindul-e. Mert az főleg azért sem...
1: A bevándorlás ellenességen kívül miért vonzó? Tehát nyilván van valami, amitől vonzó számukra.
2: Hát figyelj, ez egy ilyen tökéletes vihar.
1: Trumpista vonal.
2: Ez ilyen tökéletes viharnak tűnik, tehát tényleg az tény, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborúja és az erre adott reakciók, azok igen nehéz helyzetbe hozták a német gazdaságot. Tehát az, hogy az orosz gáz nem jön, és sokkal drágában kell energiahordozókat vásárolni, az, hogy Kína nem vásárol annyit, az, hogy az autóipar, amire a német gazdaság mindig is hát igen erősen támaszkodott, az rettenetes válságban van világszerte, az, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni az elektromobilitással, az, hogy a német autógyárak nem álltak át időben,
1: Hát igen,
2: nem kapcsoltak időben.
0: Kelet-német szentimenteket se helyezzük figyelmen kívül, tehát hogy itt a nem véletlen az, hogy Kelet-Németországban ennyire sikeres az AfD, mert ott ezeket a frusztrációkat jól, tehát hogy a kelet-németek ilyen háttérbe szorítottnak, másodrangú polgárnak érzik magukat, és

0: Én azt gondolom, hogy bármennyire is megalapozottnak tűnhet az, hogy ebben a jelentésben közösségi média bejegyzések százezreit, közel 1 millió bejegyzést néztek át, abból megállapították azt, hogy itt az emberi méltóság sérelme és az a rasszista és nacionalista vonal az abszolút megáll. Az előbb azt mondta, hogy van még két feltétel, tehát hogy jelentsen veszélyt, ha fenyegesse a tényleges demokratikus berendezkedés, és a harmadik, ez a potency requirement angolul, tehát ez, hogy ténylegesen legyen is alkalmas arra ez a veszély, hogy fenyegesse az alkotmányos berendezkedést. Ugye ezt mondjuk egy csomó ilyen kicsi, apró náci párt esetében feltétlenül állapította meg később utána a bíróság. Hát egy olyan párt esetében, ami 44%-ot szerez egy tartományi választáson, ezt nem lenne olyan nehéz. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az van, amit mondtál, Petya, tehát hogyha elindulna egy ilyen eljárás, és azt eredményezni egyébként korrekt a jelenleg rendelkezésre álló jogforrások, jogszabályok alapján, hogy az AfD-t betiltanánk, az valamilyen nagyon durva dolgot szabadítana el a palackból, az olyan általános politika ellenességet és elit ellenességet és olyan legitimációs válságot idézhetne elő, amivel szerintem nem biztos, hogy tudnánk mit kezdeni, úgyhogy bármennyire is felkészült ez az anyag, és bármennyire is jogilag megállná a helyét, hogy legyen egy ilyen vizsgálat, vagy nem lesz ilyen vizsgálat,
1: nem áll,
0: vagy ha lesz, akkor az valamilyen köztes eredményre fog jutni, mert egy olyan jelenleg Németország vezető pártjáról van szó. Úgyhogy hát azt kérdezted, Sári, egyébként, hogy mi vonzó az embereknek ebben? Hát van egy csomó dolog, ami vonzó nekik.
1: Egyébként
0: volt egy ilyen furcsa, bocs, mondjad, Petya.
1: Én például, amire olvastam, hogy nagyon sikeresen keretezik a magukat, mint a személyes szabadság védelmezői, tehát hogy ők a szabadság fenyegetést, azt elsősorban, hogy a Brüsszel, a corporate elitek és a mindenféle ilyen bürokratikus szövetségi szabályozásokban látják itt a szabadság ellenségeit, vagy akár az ilyen
0: hát még mindig éppen miben?
1: Diverzitást szolgáló szabályozások.
0: Tehát, ugye, vagy a COVID-oltásban, tehát ez az oltás ellenségre is nagyon, az AfD-nek az első nagy...
2: Integrált oktatás az a...
1: Igen, az oktatásban is,
2: hogy a szabadságát...
0: Konkrétan ez volt az egyik kérése, ez volt az egyik követelése most a szászánhalti AfD miniszterelnökének, hogy kormányra kerülés esetén a migráns és fogyatékos gyerekeket zárják ki az általános oktatásból, tehát hogy külön oktassák. Ez elég rossz húrokat penget. Ugye, és van ez a bizonyos szivárvány családok támogatása, meg hogy mennyire elfogadóak a nemi kisebbségekkel szemben, ebben is nagyon keményen fogalmaznak, tehát azt mondják, hogy meg kell állítani Németország színesedését.
1: Vagy csúnyán szólt akartál mondani.
0: Ez nagyon sok.
2: Ha pozitívan nézed, akkor milyen jó, hogy nem táborokba zárják őket és legyilkolják, hanem
1: igen,
2: egy másik épületből kell.
1: Az AfD leszbikus pártvezetője.
0: Szóval itt, ami egyébként érdekes, mert az AfD esetében ők azt mondják, hogy nekik nem a melegekkel van bajuk, hanem a transzneműekkel. Tehát, hogy ők nem, azt szerintem érzik, hogy a Weidel-lel az élen, ahogy az AfD társelnök egy nyíltan leszbikus kapcsolatban él, és két gyereket nevel az azonos nevű élettársával, hogy ez talán kicsit nem annyira menne át, őket nem a melegek zavarják, meg azt mondják, hogy mindenki azt csinál otthon, amit akar, de hogy a transzneműekkel szemben érzett hát általános társadalmi elégedetlenség, hogy jelentsen ez bármit is, ők ennek állnak az élére. Egyébként volt egy ilyen drezdai kalandom a nyáron, amiről itt a rádióban beszámoltam, a kocsink lerobbant, stb. És akkor egy trélereszel utaztam fél órát, egy korábbi Bundeswehr katona, 12 évig a Bundeswehrben szolgáló katona, mint a Jack Reacher, 2 méter 5 centi és 120 kiló csupa izom. Tehát ő belőle az a szintű frusztráció a német gazdasági helyzettel kapcsolatban,

0: a melegekkel, a bevándorlókkal. Tehát hozzáteszem, egy olyan emberről van szó, aki félig olasz, félig német, tehát ő maga is egy bevándorló családból származik, de ez nem akadályozta meg őt abban, hogy mindenben visszabefogja az AfD ideológiát. Ez egy elég ijesztő helyzet szerintem Németország számára, és hát hogyha Németország számára ijesztő, akkor az szerintem Európa számára is ijesztő. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, őszintén megmondom. Lehet belőle koalíciós válság is, de én szerintem azok, akik most vizionálják, hogy akkor most majd a kancellárt meg a koalíciót lecserélik, azok azért alapvetően elfelejtik azt, hogy itt az AfD elleni elsődleges politikai fegyver az elmúlt években, és szerintem ennél jobb nincs a tarsolyban a következő évekre is. Németországban alapvetően a francia modellnek a kopizása, tehát hogy hiába mondjuk nyeri az első fordulót a Le Pen családnak, vagy éppen a Front Nationalnak, vagy a mindegy, hogy most hogy hívják, tehát hiába nyeri az első fordulót a szélső jobboldali elnökjelölt, a második fordulóban a második, a harmadik, meg a negyedik összefog ellene, és megválasztanak végül valakit, aki nem ő. Most Németországban kb. Szerintem ugyanez várható jele.
1: Tehát azért ennek is lehet, hogy egyszer már ez nem fog működni ez a...
0: Jelenleg, ha az országos adatokat nézed, akkor az országos AfD 28%-át bőven veri a CDU és az SPD összeadott támogatása, és hogyha még bevesznek még valakit, ez nagyon... Tehát ez egy veszélyes dolog szerintem, hogy évről évre, de ugyanez volt Hollandiában is, hogyha belegondolsz, hogy a legnépszerűbb pártot nem engedik a hatalom közelébe, hanem azt mondják, hogy ti nem, hanem mi. Ez egy ideig működik, egy bizonyos ponton túl kontraproduktívvá válik szerintem.
1: És azért ugye az is egy lehetőség, hogy hagyják szabadon, és akkor utána, hát... Szóval akkor utána megmérettetik, hogy valójában milyen a kormányzása.
0: Hát ez a hagyják szabadon...
1: Nem szoktak feltenni nagyon sikeres kormányzások lenni ezek.
0: Ugye sokan azt mondják most, hogy amennyire sikertelen a jelenlegi német kormánykoalíció a változásokra való reagálásában, és amennyire béna kacsaként viselkedik az ország, ennél bármi jobb lenne. Tehát, hogy valóban az a történelmi tapasztalat, hogy ezek a szélső jobbos pártok nem feltétlenül a hatékony kormányzásról ismerszenek meg akkor, amikor ténylegesen oda kerülnek. De szerintem eljön az a pont, és azt hiszem, hogy 106 lesz az első olyan német tartomány, ahol ez most élőben fog kiderülni, hogy pontosan mit is lehet várni egy ilyen pártól. Ez persze azokat a 100 anhalti lakosokat, akiket identitásukban, létükben, meg gondolkodásukban rettenetesen zavar az, hogy 1933 után újra szélső jobboldali kormány lesz legalábbis az ő tartományukban, ez nem fog rajtuk segíteni. Úgyhogy ez az oka annak, hogy egy 2 milliós pici tartomány ban zajló választások, azok így forgatták fel. Az is kérdés egyébként, hogy ez a rekord választási részvétel, 76% ment el szavazni, még soha nem mentek el ilyen sokan ebben a tartományban szavazni. Nagyon sok új szavazót mozgósított az AfD, de az is kérdés, hogy a közelgő egyéb tartományi választásokban, Berlinben is választások lesznek nem sokára, hogy például ott ez a mobilizálás, ez hogy fog kinézni. Mert hogy sokan arról beszélnek, hogy akkor most nagyon sokan, akik amúgy nem akartak volna elmenni szavazni, pont az AfD ellen most majd el fognak menni. Ezeket látni fogjuk a következő hetekben.
2: Akkor egy kis zenét berakunk, és utána folytatjuk. Ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora.

0: never change.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, én Petya vagyok a pultból, és velünk van Balázs és Sári online. És hát a Sachsen-Anhalti választások eredményeiről, illetve ezeknek a hosszú távú következményeiről beszéltünk, hogy ez mit is jelent Németországban, és hogy miért van az, hogy az emberek ennyire nagy számban tódulnak az urnákhoz, és támogatnak ilyen szélsőséges pártokat. És hogy igazából azért az is fontos, hogy azok a problémák, amikre jól vagy rosszul, többnyire rossz válaszokat próbál adni az AfD, azok valóban létező és kínzó problémák. Tehát, hogy ez szerintem volt egy olyan grafikon, ahol a választási eredményeket úgy ábrázolták, mint hogyha egy ilyen felemelt mutató, illetve egy középső új lett volna, tehát, hogy mint hogyha egy bemutatott volna a Sachsen-Anhalti nép a centrumnak, mert hogy azt érzi nagyon sok ember, hogy a centrum demokratikus pártjai nem nagyon kínálnak életszerű megoldásokat azokra a problémákra, ami őket nap mint nap zavarja, és ez szerintem azért ezt is látni kell, hogy itt most nem arról van szó szerintem, hogy itt polgárok tömegei hirtelen szélsőséges náci ideológiának a hívei lennének, hanem hogy mondjuk zavarja őket az, hogy látják, hogy romlik a közbiztonság, zavarja őket, hogy mondjuk most már egy minden évre jut egy-két ilyen terrorista merénylet, zavarja őket az, hogy az iskolákban nem látják biztosítva a közoktatásnak a színvonalát, tehát ugye csomó minden van, ami valóban zavarja az embereket.
2: Hát igen, csak azért szerintem érdemes azért pontosan fogalmazni, tehát szerintem Sachsen-Anhaltban nem romlik a közbiztonság, hanem mondjuk javul. Szerintem a közoktatás problémái azok nem abból adódnak, hogy ott integráltan oktatják a fogyatékkal élő gyerekeket és a migráns gyerekeket, hanem mondjuk azzal, hogy az elmúlt 10 évben a tanároknak a reálbér az folyamatosan csökkent Németország szerte. És szerintem nem feltétlenül Sachsen-Anhalt legnagyobb problémája, hogy...
1: Nyilván hát kevesebb bevándorló van, mint a legtöbb nyugati tartományban.
2: Jelentősen kevesebb külföldi, és jelentősen kevesebb...
1: De azért hát olyan az országban élnek, tehát, hogy azt hiszem, itt most nem is feltétlenül sokszor arról van szó, hanem hogy így a médián keresztül milyen valóságot tapasztal meg a polgár.
3: Hát meg ezt azért ugye régóta tudjuk, hogy ezek a legegyszerűbb mechanizmusok, amikben a valós hiányokra, meg tehát valós veszteségekre, vagy most gondolok itt veszteség alatt arra, hogy nem úgy él, mint ahogy elképzelte, hogy élni fog, vagy esetleg rosszabbul él, mint 10 éve élt, arra valamilyen egyszerű választ adni, hogy ezt mi okozza. Tehát ez egy olyan nagyon alapmechanizmusa mondjuk a kevésbé képzett, vagy kevésbé ilyen edukált embereknél. De egyébként ez jó kérdés, tehát azt mondod, ezt így nem tudtam, hogy effektíve mondjuk kevesebb olyan valós élményük lehet mondjuk itt a szülőknek, vagy a diákoknak, hogy együtt az osztályukba kerülnek, menekültek?
1: Van egy betelefonálom közben, bekapcsoljam, jó reggel.
4: Jó reggel, szervusztok.
1: Hello.
2: Szia.
4: Azt tudnám valami kommentálni, hogy... Valaki azt mondta, hogy hagyjuk őket kormányozni ebben a tartományban, aztán majd kiderül, hogy mit tudnak ők csinálni bármivel is, mert ugye nagykopájúnak ellenzik, de könnyű lenni, de amikor kormányon vagy, akkor csinálni is kell valamit. Hogy ezt valahol olvastam, hogy vannak ilyen vélemények, ezt hogyha kifejteni, hogy szerinte ez így talán jó lesz, vagy egyáltalán mit ígérnek, mert az, hogy ez nem jó, meg az nem jó, azt sokan mondják, meg nagyon könnyű mondani. Köszi. Hello.
1: Hello.
2: Tehát én azt látom, de ennek azért olyan nagyon nem olvastam utána, hogy igazából a tényleges gazdasági bajokra, meg arra, hogy ez a német gazdasági fellendülés, meg a Európa legerősebb gazdaságának a motorja, Trumpnak a gyengélkedésére, én nem látom, hogy ők bármit mondanának is, tehát ez egy kizárólag ilyen identity másság és bevándorlással kapcsolatos ígéreteik vannak. Tehát, hogy egyszerűen azt mondja, hogy ez a remigration, hogy egynapos deportálás, hogy betiltják a különböző tolerancia oktatásokat, hogy Németországnak nem arra kell koncentrálnia, hogy mit csinált rosszul a 20. században, hanem a 19. században. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amiből ténylegesen a gazdasági helyzetre vonatkozó pozitív előnyök tudnának származni. Tehát, hogy az egyetlen olyan dolog, amit ezzel kapcsolatban mondanak, az a Németországnak új alapokra kell helyeznie a Oroszországgal való kapcsolatát. Tehát, hogy, mert hogy közben az ugye ez is zajlik a nagy politika szintjén, tehát, hogy ezt nem lehet elválasztani attól, hogy a nyár folyamán a lipcsei reptéren volt egy ilyen drónos támadás, melynek során ugye a lipcsei reptéren állomásozik az Antonov légitársaság, hatalmas Antonov szállítógépekkel látják el Ukrajnát mindennel, többek között a fegyverszállításoknak is igen jelentős része, a nyugati fegyverszállításoknak igen jelentős része ott zajlik, és a lipcsei reptér rem volt egy ilyen egy robbanóanyaggal teli drón találtak, ami nem robbant fel végül, és ezt néhány héttel ezelőtt Németország azt mondta, hogy Oroszországot tartja felelősnek ezért a támadásért, mire válaszul, bezáratták a bonni orosz konzulátus, meg bezárják a berlini orosz intézetet, és közben Oroszország azt mondja, hogy hát akkor ez gyakorlatilag az a háború kezdete Németországgal, tehát zajlik ez a szín. Az ARD nem azt mondja, hogy mit kéne az oroszokkal csinálni, hanem annyit mondta, hogy helyezzük új alapokra Oroszországgal a kapcsolatunkat, de hogy ez mit jelent, azt nem lehet tudni. Ők ténylegesen kizárólag hát hogy úgy mondjam, az LGBTQI+ ideológiával szembeni fellépést, a bevándorlókkal szembeni sokkal szigorúbb elbírálást, meg ezt az egész állítsuk meg Németország degenerációját vonalat nyomatják, gazdasági komoly javaslatokat. Szerintem nem ezért szavaztak rájuk a németek, hanem azért, mert ezekben a tartományokban hasonlóan egyébként egy csomó volt kommunista országnak a közvéleményéhez. Az, ami itt az emberek gondolnak, az nem feltétlenül egyezik azzal, amit nyugati Németországban gondolnak ezekről a dolgokról. Tehát, hogy ez a Sári azt mondta, hogy engedjük őket kormányozni, szerintem nem nagyon lesz más választás a jelenlegi helyzetben, mint hogy egy valamilyen módon AfD kormányt meg kell nézni, hogy ez hogy működik, mert ezt akarták a választók, tehát a választóknak közel a fele iszonyatosan magas részvételnél ezt mindig hozzá kell tenni, te, amikor valaki ilyen legitimációs kérdéseket feszeget, hogy nagyon magas rekord részvételnél a választók közel fele azt akarná, hogy legyen egy AfD kormány. Hát akkor szerintem nem nagyon van más lehetőség, mint az, hogy AfD kormány legyen. Tehát igazad van, Petya, részben olyan kérdésekre adnak választ, ami zavarja az embereket, csak hát ugye nehéz attól elvonatkoztatni, hogy ezek a kérdések szinte mindig ideológiai alapúak.
1: Nyilván, de hogy tényleg azért vannak azért valós, ezt te is beszéltél azért róla, hogy vannak olyan jelenségek, amik valósan aggasztják a német átlagpolgárt.
3: De ezt akartam kérdezni egyébként, hogy van nagy számban akkor ilyen élményük mondjuk ebben a tartományban élőknek, hogy bevándorlók menekültek.
2: Nem, nincsen, de ez nincs.
3: Tehát menekültek vannak az iskolában, és mondjuk nehéz az együttműködés, vagy problémát okoz a gyerekeiknek, mert hogy nyilván lehetnek ilyen helyzetek egyébként, vagy hát én hallottam ilyen helyzetekről, ami... Amúgy is sok probléma van a iskolákban.
1: Jó reggelt kívánunk!
4: Hello, megint én vagyok. Csak még azt kérdezném az előző, hogy ott 106-ban, ahogy kormányra kerülnek, akkor mert ezek szerint nincs megoldásuk semmire, vagy legalábbis nem mondják, ez én így fordítottam le, amit az előbb hallottam, hogy a jó magyar kifejezéssel a minden szarizmus tulajdonképpen az nyert, és azzal nyertek. Tehát, hogyha ők nyernek, akkor, mert ehhez aztán végképp nincs semmi tudásom, hogy ők, ha nem tudják Szász Anhaltot kormányozni, akkor tudják-e a szövetségi kormányzatra kenni a szart, vagy ebbe bele, tehát a kudarcba bele tudnak-e bukni. Köszönöm.
2: Köszönjük. Hát igen, ez ugyanaz, amit te mondasz, hogy nézzük meg, hogy kormányoznak, és akkor ha nem jól, akkor majd a következő választásokon, meg a további tartományi választásokon, meg a két év múlva esedékes szövetségi választásokon majd csökkennek. Tehát ez nincsen más módszer. Ugye, bármennyire is böngészem az AfD programját, azt, hogy gazdaságilag ők mit akarnak, az nem igazán derül ki, de hogy azért vannak még itt finomságok ebben az Sachsen-Anhalti programban, például ez a Citizen Vigilant Groups, tehát hogy ilyen, ők szeretnének létrehozni olyan polgári csoportokat, akik a rendőrséggel együttműködve járőröznek, és egy ilyen félkatonai szervezetet akarnak kreálni. Hát azért ezek nagyon rossz húrokat pengetnek szerintem Németországban. Most nem az, hogy a szivárványos zászlókat tiltsák be az iskolába, de hogy ők itt aztán tényleg mindent, ami globalista, meg multikulti, azt gyűlölnek, tehát többek közt a Bauhaus építészetet is elutasítják, mert hogy az túl globalista, és semmi német nem volt, mondják ők, tehát még egyszer mondom, itt egy olyan tartományról van szó, ahol van UNESCO világörökségi helyszín a Bauhaus emlékek miatt, ők ezt egyáltalán nem akarják, tehát hogy ilyen hűségnyilatkozatot, ilyen hazafias hűségnyilatkozatot követelnek közintézményektől az állami támogatás cserébe, tehát hogy ez ideológiai szinten csatároznak, és én nem látom azt, hogy a tényleges gazdasági bajokra milyen megoldást adnának, főleg úgy, hogy ebben a tartományban jelenleg komoly munkaerőhiány van képzett munkásokból, tehát hogyha azt szeretnéd, hogy gazdaságilag javuljon a helyzet, akkor valószínűleg ide be kell hozni további bevándorlókat, mert a német társadalom valahogy, valamilyen oknál fogva nem tud annyi szakmunkást előállítani, vagy biztosítani az iparnak, például ebben a tartományban, amire szükség lenne. Tehát ez van némi ellentmondás azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan is kéne a gazdasági helyzeten javítani.
1: Hát nyilván itt is azért így a migrációval kapcsolatban is nagyon könnyű ilyen szélsőségesen és polarizáltan gondolkodni, és viszont kevés ember tudja ezt szofisztikáltabban látni, hogy igen, a migrációra nagy szükség van, viszont egyébként azért tényleg indokolt valamiféle szűrés, hogy azért milyen típusú munkaerőt engedünk be, stb. Ez szerintem azért ez a fajta szűrés, ez önmagában nem rasszizmus, hogyha emberek azt gondolják, hogy igenis azért nem lehet boldog és boldogtalant beengedni az országba. Meg hogy azért mondjuk szigorúbban ellenőrizzék azt is, hogy azok, akik mondjuk radikalizálódnak, azokkal tényleg történjen valami, mint most ez a berlini merénylet kapcsán, ott is ugye kiderült, hogy már azért a látókörben volt ez a bizonyos ember.
2: Ja.
1: Szóval ezek ilyen országos hírű ügyek, amik nyilván sokkal aránytalanul nagyobb figyelmet, meg szenzációt kiváltanak biztos, mint amennyit az emberek, mik ott a Sachsen-Anhalti DDR nyugdíjas, az valószínűleg nem találkozik olyan sokszor ezzel, azt gondolnám. De mint ahogy a magyaroknál is ugye úgy rettegett az ország a migrációtól, hogy igazából nem volt migráció, szóval nem is kell migráció ahhoz, hogy az emberek rettegjenek tőle.
2: Igen, ez így van. Hát meglátjuk. A következő heteknek a kérdése az, hogy egyáltalán, tehát hogy tudnak-e kormányt alakítani, az én tippem az, hogy fognak tudni, tehát a szélső bal fog nekik támogató szavazatot biztosítani, és még azt se tartanám kizártnak, hogy akár koalícióra is lépnek, egy ilyen elitellenes szélső jobb, szélső bal koalíció.
1: Na, ez is egy érdekes állat, elképzelhető. Hogy azért hát ugye a szélső bal és a szélső jobb milyen több ilyen szállon.
3: Ez egy ilyen Sikter Andrásos pártnak hangzik ez a...
1: De hogy tényleg, hogy egy csomó ügy mentén a szélső bal és a szélső jobb így közel kerültek igazából egymáshoz, ez egy érdekes jelenség. Jó reggelt!
0: Javasztok, Madbal! Azon gondolkodtam, hogy azért nem csak arról van szó, hogy a szászországi nagymama nem találkozik migrációs háttér, vagy migrációs háttérre bíró családokkal, hanem a környi német migrációs háttér nélküli barátaim sem találkoznak keleti tartománybeliekkel. És abban merül ki a gigantikus mértékű ellenállásuk a rendszerrel, illetve a feltörekvő AFD népszerűséggel, hogy kirakják a FAK AFD matricát mindenhova, és hogyha van egy AFD...
2: Igen, meg kimennek esetleg tüntetni az AFD
0: tüntetése. Hogy ha ki van egy AFD stand valahol Köln belvárosában, hát érted, körülbelül mekkora fogadó képessége van egy ilyen helynek, akkor oda mennek négyen, és elkezdnek tüntetni és nácizni. Hát annyira deja vu-m van 22-vel kapcsolatban, hogy így, amikor májusban, 22 májusában mindenki arról beszélt, hogy le kéne menni vidékre, de hogy még itt a Németországban nem tartanak még ott, hogy le kéne menni vidékre, azaz át kéne menni esetleg nem Majorkára nyaralni, hanem mondjuk Rügen szigetére, ami már Mecklenburgban van, hogy ott is lássák, hogy azok az emberek is emberek, illetve milyen problémákkal bírnak mondjuk a Berlinen túl, tehát mit tudom, Güstrowban, vagy Bücóban, vagy mondjuk még Strázonban.
1: Csak hát kérdés, hogy ha le is mennek, hogy akkor hogy mit csinálnak, tehát hogy mondjuk így oda tolják a FAK AFD matricát a kelet-német nyugdíjas orra elé, az nem biztos, hogy hatékony antifasiszta
0: küzdelem. Ki az, aki Magyarországon mondjuk csinált valamit, és ezt sikerült ezt a dolgot áthidalni, ami 22-ben a Momentum, LMP, Párbeszéd, MSZP, DK, Márki-Zay Péter és a többi cirkusztagnak nem sikerült. Mi volt a megoldás? Tehát, hogy lement valaki vidékre. Tehát itt igazából azon gondolkodom, hogy azt akarom megbeszélni barátaimmal, hogy az nem módszer, hogy a CDU fölmutat egy új fiatal tagot, akit úgy hívnak, hogy Filip Amthor, akit már ismerünk 5 éve, egy ilyen, hogy mondjam, Pistike. Tehát Pistike a B-ből, aki tudod, általános iskolában mindig a leglúzerebb csávó volt, gimnáziumban sem volt nyertes, viszont a szervilizmusának köszönhetően egy ilyen nyálas, ilyen fiatal, tudálékos lévén növi ki magát.
1: Arra utalgatsz itt, hogy kéne egy Magyar Péter a német centrumpártoknak?
0: Igen, ezen gondolkodom. Utalok, igen. Mondjuk ki, utalok.
1: Egy német Magyar Péter. Német Péter.
2: Egy Péter Deutsch.
0: Valami ilyesmi kéne, aki ebből az establishmentből nő ki, tehát ismeri az establishmentnek a trükkjeit. Mert vannak ezek a pici törekvések a Freier Wählertől kezdve a Volton át, akik nem képesek megugrani az 5%-ot, tehát láthatatlanok maradnak, és ez abból adódik, hogy nem ismerik ki az establishmentnek a trükkjeit a CDU elképesztően öreg párt. Tehát, hogy tűnnie kéne az SPD-nek is. Tehát semennyire nem képviselnek senki mást, mint saját magukat. Tehát egy ilyen
2: nem az van szerinted? Mert szerintem azért ilyen nagyon sok példát lehet hozni egyéb országokból, hogy ezek a típusú ideológiai csatározások, meg ezzel a típusú identity politics-szal akkor lehet elsősorban ilyen ekkorát szakítani, amikor egyébként úgy a big picture is nagyon szar, és egyébként a gazdasági helyzet is elég rossz. Tehát, hogyha nőnének a szociális kiadások, hogyha a közoktatásban minden rendben lenne, hogyha nem lenne ilyen iszonyú várólista egy csomó egészségügyi szolgáltatásnál, akkor az én érzésem az, hogy sokkal kevésbé zavarná az emberek. Sokkal
0: adjuk hozzá még egy réteget, hogy fogalmuk nincs a társadalomról. Tehát itt az egyik nagypártnak sincsen fogalma sincsen a társadalomra. Tehát, hogy olyan mértékben vannak eltávolodva a társadalomtól a három nagypárt.
2: Hát mondjuk úgy vegyük hozzá a liberálisokat az emberek. Már ténylegesen milyen problémákkal szembesülnek az emberek. Tehát, hogy ez a,
0: igen, igen, ténylegesen milyen problémákkal szembesülnek, és illetőleg, hogy az eddigi megoldókérletek nem fognak, nem lehetnek érvényesek. Tehát, hogy nincs teljes tényleg megváltozott a világunk, és ezt nem hajlandó tudomásul venni a eddigi establishment, amiben most már a zöldek is beletartoznak.
2: Igen.
0: Tehát, jó, hosszú voltam. Ne haragudjatok,
2: hogy csak ilyen
0: búcsúzok. Sziasztok.
1: Hello.
2: Na jó, hát meglátjuk.
1: Sári, milyen kérdéssel próbáltál itt előhozakodni, amit már nem sikerült a betelefonálók miatt?
2: Kérdésével provokált.
1: Kérdésekkel provokáltad Dénes Balest.
3: Nem, hanem hogy csak azt, hogy azt is elfogadhatjuk, hogy esetleg vannak valós ilyen rossz tapasztalatok, rossz élmények, hogy nem tudjuk az iskolarendszer kezelni a mindenféle más kultúrából érkező gyerekeket, amúgy is ugye az iskola oktatás a témája, az egy tök nehéz dolog, nyilván, hogy jó iskolák legyenek, amúgy is, szóval, hogy amúgy is sok konfliktus van a gyerekek között, és hogy azért elképzelhető, hogy nem tudom, hogy ez egy ilyen leegyszerűsítése, hogy ez okoz adott esetben konfliktusokat.
2: De szerintem nem Sachsen-Anhaltban, ahol a bevándorló, ahol a migrációs hintergrund szerintem nem lehet több, mint 10%.
1: Berlinre már lehet, hogy igaz ez, nem Balázs, vagy már mondtál azért ilyet a műsorban, hogy a berlini iskolákban lehet érezni azt, hogy vannak problémák az integrációval.
2: Hát figyelj, ez lehet, hogy a hátralévő 20 perc az
1: túl szűkös,
2: hogyha ezt a Pandora szelencéjét megnyitnánk, hogyha én ezzel kapcsolatban kezdenék el panaszkodni, de tény az, hogy 30 éve az emberi jogok érvényre jutásán tevékenykedő aktivistaként és jogászként az elmúlt egy évben azzal szembesülni, hogy a gyerekem egy olyan iskolába került, ahol az osztályban 85% a migrációs hintergrund, bocsánat, hogy németül mondom, tehát ez a bevándorló hátterű gyerekeknek az aránya az osztályban 85% volt, hogy ez mit jelent mondjuk a pedagógiai program végrehajtásával kapcsolatban, meg mit jelent azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet tanítani ebben az osztályban, és még szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem 85% olyan gyerekről van szó, akik az elmúlt mondjuk 1-2-5 évben érkeztek Németországba, mert az a kisebbség volt, hanem inkább olyanokról, akik vagy ott jellemzően Németországban születtek, csak mondjuk a szüleik bevándorlók voltak. Lehetne ezzel nagyon sok mindent kezdeni, lehetne ezzel a sokszínűséggel lehetne úgy is gondolkodni benne, mint egy lehetséges forrás a különböző érdekes kulturális kultúrákról szóló beszélgetéseknek. Itt nem ez történt, abból, amit én láttam. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
4: Csak annyit, hogy éppen minkemben biciklizem betalja a munkahangom.
2: A helyszínről.
4: Igen, a lányom az fixmetott, ő most ideiget lett a gimnáziumban, 15 és fél éves tudatban. És hát ugye mi végig megyünk azon a iskolarendszeren, a németről, vagy a bajor, ebben az esetben bajor iskolarendszeren. És ami nagyon érdekes szerintem, hogy ugye a város az megpróbálja a segregációt nagyon kontrollat tartani, és nem engedni, amit úgy old meg, ugye, hogy itt ugye minden indokban valami a városon belül van, a városnak elővásárlási joga van, tehát hogyha kialakul egy olyan városrész, ami gazdagom, tehát kialakul egy olyan városrész, ami szegényed, akkor mindig a gazdagabb részen vesz a város telekeket, csak oda szociális lakásokat épít, amiket megpróbál alacsonyabb áron kiadni olyan embereknek, akik erre szociálisan rászorulnak családoknak nagyrészt,
5: Aha. És ugye az általános iskolában a első évtől a ötödik, negyedik évig ott körzeti általános iskola van, hogyha nem magán iskolába megy az ember, és a körzeti általános iskola aznak mindig úgy van megszerkezte a körzete, hogy lefedje a városnak a populációjának az arányait. És ugye ebben van nagyon sok olyan rész, ahol ahogy az általános iskolában, ugye ez a 80%-os teljes mondta az migrációt, mint elhúzóval érkező gyerekek, amiben például az én lányom is beletartozik, mert ugye mi is migrációs háttérrel vagyunk itt. De ami a lényeges, hogy eltelik ez a 4 év, ami az általános iskolában van. Ugye az általános iskolában az első 4 évben ezt tanulnak egy helyben ülni, megtanulják, hogy olvasni, mert talán a számokkal kicsit megbarátkoznak, de a legtöbb, ebben az esetben a legtöbb tudás az otthonról jön. Tehát amit a szüleik lát, hogy olvasnak egy esti mesét, hogy a tabletet nyomkodja, vagy pedig esetleg kimegy fel a parkba játszani, meg esti társaságokoznak, vagy beszélgetnek. És ugye ez fogja meghatározni a hát nagy mértékben át. Szerintem 80% van, hogy teljesít utána az embere az általános iskolában. És ugye egy nagyon erős lágát tanítvány, mert Bajorországban, 4. osztály után, ugye szétágazik az iskolarendszer, és akkor mehet ilyen az általános iskolának a felső részébe, ami a legalacsonyabb rész, utána mehet ilyen szakmunkás képzőbe, akkor ugye van szakközépiskola, ugye azt kell tudni, hogy Németországban a szakközépiskolától, hogy azok nem adnak egyenértékű érettségű. Tehát a szakközépiskolából nem lehet irányba tovább menni tanulni egyetemre. És csak a gimnázium az, ahol tovább tanulást az elvégzés után egy beállítható. Na és miután megtörténik ez a váltás, a 4. osztály után, hogy ki hova megy, akkor ugye az van, hogy abban a pillanatban szegregálódik megint a társadalom. Tehát ez a 4 év után megint az van, hogy a belvárosi gimnáziumoknak az aránya az ott tanulók körében az teljesen más, mint a társadalomnak az aránya. Tehát a lányom ezt úgy fogalmazta meg annak idején, hogy amikor bekerült a gimnáziumba, hogy itt megint az osztálytársaimnak a nagy része szőke. Ez ilyen nagyon érdekes szituáció volt, amit ide is gondol először, hogy nem sem értettem. Aztán úgy gondoltam, hogy igen, erre vonatkozik. És ez szerintem a hosszú távon nem fog jóra vezetni, mert pillanatilag az integráció szerintem főleg az alacsonyabb jövedelemmel bíró társadalmi rétegekben nincsen ez az átjárás. Tehát ez nagyon nyugatias lett ilyen amerikai szinten, hogy a származásod nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen akadémiai végzettséged lesz, és utána ebből hogyan tudsz élni később a rendszerben. Annak ellenére, hogy az általános iskolában a város messze nagyon sok minden azért, hogy ez ne így legyen, de ezt az első 4 év után én is lenne teljesen felborult. Na hát csak ennyit szerettem volna.
2: Köszi szépen.
5: Köszönöm a lehetőséget.
2: Köszi. Kicsit reménykedtem, hogy ennek az lesz a vége, hogy Bajorországban ezt megoldották jól, mert ugye a szövetségi országról beszélünk, Németország esetében, és speciál az oktatás, az pont egy olyan hatáskör, amiben a tagállamok nagyon viszonylag nagy mozgástérrel rendelkeznek. Ugye Magyarországon az a 4 plusz 8 év van, tehát 4 év az általános iskola után a 8 év gimnázium, Berlinben 6 plusz 6, máshol meg más, hogy reménykedtem, hogy jó lesz a vége, de nem lett jó a vége. E nálunk egyébként Berlinben, ott, ahol én laktam, ott már az általános iskolában sem tudnak erre figyelni. Konkrétan a házból, ahol laktunk, a gyerekek 99%-a, nem 100%-a a sarki általános iskolába jár, ahol egyébként 15-20% volt a migrációs hintergrund, és persze ebben mi is beletartoztunk, ezt mindig hozzáteszem, amikor mi onnan elhoztuk a gyerekünket, mert úgy ítéltük meg, hogy ott a tanároknak a hozzáállása, meg az egész rettenetesen poroszos hangulat az, ami mást igényelne, akkor kerültünk át a másik sarki általános iskolába, ahova szintén tartozunk, ez szülőtől függ, hogy oda viszed a gyerekedet, sem. Na és ott szembesültünk ezzel, hogy itt viszont 85%. Tehát ezt a fajta szegregációt, ezt már általános iskolában. De erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez a fajta az emberek származás vagy vallás szerint elválasztása Németországban azért olyan tökéletesen nem szűnt meg a 21. századra, tehát hogy simán elválasztják például a gyerekeket 6 éves korukban azt szerint, hogy katolikusak vagy evangélikusak. És ez egy állami iskoláról esetében fordul elő, tehát amikor a 6 éves gyerekedet beíratod, akkor megkérdezik, hogy katolikus-e vagy evangélikus-e, és hogyha az egyik vagy a másik, akkor simán beraknak egy A vagy egy B osztályba. És nem is gondolják, hogy ezzel bármiféle probléma lenne. Tehát, hogy azért ez vannak ezzel kapcsolatban még es gibt Luft nach oben, ahogy a német mondja, tehát lehetne még ezen az integráción javítani. Én nem látok tökéletes mintákat, de hát nem ismerem a finn, mondjuk Finnország lehet, hogy nem jó példa, mert ott alacsony a bevándorlás, hogy nem ismerem a svéd közoktatásnak a megoldásait arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni.
3: Én valószínűleg nem egy túl általános példát tudok mondani a saját életemből. Amikor 8 évesen Amerikában, Washington DC-ben jártam egy évet egy állami iskolába egyébként, de tegyük hozzá, hogy ez egy olyan környéknek a körzetes, vagy nem tudom, hogy ott vannak ilyen, de talán vannak körzete volt, ami egy nagyon, nagyon elit környék, tehát egy kertvárosi szép környék, például hát egy darab fekete gyerek sem volt a kis iskolában, ami ugye Washingtonban, ahol azt mondtam, 60% az arány amúgy, ez ugye megmutatja, hogy azért ez mégiscsak egy szelektált hely volt. Na de hogy az én élményeimben az jelent meg, hogy hát én ugye teljesen outsider voltam, tehát ilyen értelemben olyan voltam, mint egy érzelmi helyzetem, az kicsit hasonló volt, mint egy bevándorlónak, tehát nem beszéltem a nyelvet, ráadásul idegen, vagy hát félig idegen családnál laktam, tehát még nem is a saját családommal éltem együtt, az apukám az ott volt egy darabig, meg New Yorkból járkált hétvégénként, de hogy azért ez egy elég nehéz helyzet lehetett, és nem pontosan emlékszem az összes ilyen élményre, úgyhogy azért mondom, hogy lehetett. Na és akkor ott azt csinálták, hogy ugye mindenki valamikor Amerikában ugye bevándorló volt. És ezt nem tudom, hogy ezt csak a mi osztályunkban csinálták, hogy az én helyzetemen könnyítsenek, vagy ez egy ilyen általános dolog volt, de hogy abból állt az egyik óra, hogy egész évben mindenki bemutatta a saját eredeti hazáját, és ebben én ugyanúgy besorolódtam, mint az, akinek a nem tudom 100 éve jött el a családja Chiléből, Olaszországból, Fülöp-szigetekről, Franciaországból, Németországból, tehát mindenki inkább így azon dolgozott, hogy hogyan kutassa fel, hogy ő mégiscsak nem amerikai igazából, hanem valahonnan. Ez ugye az általában sikerre jártak. És akkor volt egy óra, amit az a gyerek tartott, bele bevonva ott a szülőket is akár, hogy a szülők, nem tudom, nálam volt egy magyar származású nevelőszülő, vagy nem tudom, hogy mondjam, és akkor ő meg valaki másnak a segítségével pogácsát sütöttek, és akkor én meg így bemutattam az országomat, a zászlómat, és akkor valahogy ez egy ilyen nagyon ilyen welcoming érzés volt, tehát annak ellenére, hogy tényleg nem beszéltem a nyelvet, hogy fél év után tanultam meg, azt éreztem, hogy nem lógok ki. Ez csak egy ilyen, de mondom, hogy ez egy elég speciális helyzet.
2: De feketék azért nem voltak.
3: Nem, a music teacher fekete volt. Plusz akkor találkoztam feketével először, amikor a szomszédban jobban lettem egy kislányon, aki a francia iskolába járt, ahol egyébként ilyen követségi dolgozók gyerekei jártak, és akkor az ő köreiből egy ilyen afrikai francia gyarmatról, vagy ex-francia gyarmatról származó kislány megjelent, és akkor ez volt az első kontaktusom fekete lányjal, vagy gyerekkel.
2: Na jó.
1: Igen, még 10 percünk maradt a magyar közéleti témákról.
3: Meddig nyúljunk vissza? Itt ugye
1: igen, nem tudom, hogy érdemes-e még új témával belekezdeni. Lehet, hogy inkább maradhatunk még ennél a szélső jobb, szélső bal, hogy ez milyen érdekes, hogy itt most itt egy csomó témában közel kerültek egymáshoz. Hogy ez a, és egyébként az is ugye érdekes ennél az AfD győzelemnél, hogy milyen sok fiatal szavazott az AfD-re, ha jól tudom. Tehát egy csomó olyan szavazó, aki eddig nem szavazott.
2: Hát mondjuk 8-szor annyi. Tehát a 25 év alattiak körében 8-szor annyian szavaztak az AfD-re, mint a CDU-ra. Tehát ez, amit szintén Németországban élő első betelefonáló mondott, ez rettenetesen öreg párt, a CDU is, meg egyébként az SPD is öregszik, de hogy azért Németországban tényleg ez a 60-as, 70-es férfiaknak a pártja még mindig. Lehet, hogy már akkor a férfit nem kéne mondani, de hogy itt ez a 25 év alatt a fiatalok számára nagyon-nagyon kevéssé vonzó a jelenleg kormányon lévő politikai elit. Jó reggelt!
6: Hello! Annyit fűznék hozzá, mesélted egyszer, hogy valami olasz hátterű emberrel beszéltél, aki
2: igen,
6: az AfD-t azt mennyire favorizálta, hogy mindig valami, tehát az ilyen homofóbia, idegengyűlölet, mert mindig van valami frusztráció. És nekem elég erős az az érzésem, hogy ugyan ezeknek vajon mi a hátterük? Tehát aki utálja a bevándorlókat, annak vajon van-e bevándorló gyökere, vagy valamilyen egyéb frusztrációja, amit nem tud megélni normálisan, és emiatt lesz ilyen. Hát, nem tudom, érted, hogy mit akarok mondani.
2: Értem, amit mondasz, hogy biztos, hogy van ilyen. Tehát ez egy félig olasz családból származó, félig olasz, félig német, a 4 gyerekes volt katona, PTSD-től szenved, nagyon dühös a német államra, azért, mert nem kap semmiféle segítséget a poszttraumás stressz szindrómájának a kezelésére, amit 13 év katonai szolgálat, és több év Afganisztán, és több év Mali, és különböző egyéb borzalmas helyeken szerzett szolgálati útjai során gyűjtött össze. Frusztrált azért, mert nem keres elég pénzt, vagy nem tud megélni a jelenlegi foglalkozásával, és nagyon zavarja az, hogy a gyerekei iskolájában úgy érzi, hogy ez az LGBTQ, tehát a gender ideológia az túl van tolva. Most ez félreértés ne essék. Én azt gondolom, hogy van olyan része a német társadalomnak, ahol, hát ezt nagyon óvatosan szeretnék fogalmazni, hogy ne sértsek meg senkit, de mint hogyha nekem úgy tűnne, hogy az átlagember számára talán időnként túlzásnak tűnhet az, amit ezekkel az identitás, gender identity kérdésekkel kapcsolatban az iskolában kommunikálnak. Tehát, hogy ebbéli frusztrációját fejezte ki az alatt a fél óra során, amikor együtt voltunk, nem a bevándorlás zavarja, hanem az, hogy az a fajta Németország, amit ő ismer, az az elmúlt években rettenetesen az ő nézőpontjából ítélve nagyon megváltozott. És hogy erre, ezekről a kérdésekről számára csak az AfD beszél jelen pillanatban, mert a többi politikai párt azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló. Fogadd el, hogy változik a világ. Ő meg azt mondja, hogy nem akarja.
6: Annyit mondanék még, hogy nagyon jó műsor volt, és annyira jó volt más nyomorát hallgatni végig, és nem a saját.
2: Na tessék, hát ennek is megvan az előnye, hogy egy szélső jobb oldali párt megnyeri a választásokat Németországban.
3: A legnagyobb öröm a kár öröm. Igen, azt amerikaiakkal beszélgetve is át lehet élni, ez, amikor így nekik mikor jön a magyar Péterük.
1: Ja, hát igen. Arra is érdemes lenne majd beszélni veled, hogy majd a következő műsorban, hogy az amerikai demokrata párton belül milyen nagy átalakulások vannak. Amíg egy betelefonálunk. Halló, jó reggelt!
7: Szevasztok, egy költői képet mondok, nem én találtam ki, de ez a szélső jobb, szélső bal összeér. Egy patkót kell magunk előtt látni, és valóban a két széle találkozni vágyik. A másik, a balitól az az még ebben a pár percben, hogy erről a nyelvvel kapcsolatos problémáról, hogy röviden elmondaná, hogy ez micsoda, úgyis, mint egykori németes érdekel. Köszi.
2: Milyen nyelv?
7: A nyelvhasználatban is ezek a gender ideológiák, az S, a Z, az R, ez az, hogy van valamilyen bajuk a nyelvükkel.
2: Hát mindenkinek van baja a nyelvével, ami olyan nyelvet használ ebben a modernizálódó világban, ahol különböző névelők vannak a nőnemre és a férfi nemre. Tehát, hogy,
7: igen, én ezt mindig mondom, hogy iszonyú szerencsések vagyunk magyarként, hogy ez föl sem merül.
2: Tehát, hogy ez...
7: ott meg bejött R, vagy bejött Z. Rögtön meg kell mondani, hogy férfi vagy nő, de akkor ennyi az egész, mert azt hittem, hogy komplikáltam.
2: Figyelj, ennyi az egész, és komplikáltam. Tehát ugye erre mindig az jut eszembe, amikor egy ilyen Airbnb, booking.com-os vagy Airbnb-s kommunikáció zajlott, valami ismerősöm mesélte, hogy kiadták, hogy nem tudom, hogy haverjának kiadtak egy lakást, és akkor két főre foglalta, és akkor volt valami probléma, hogy valami összekoszolódott az egyik szobában, szóval a lényeg az, hogy amikor referálta abban a szobában azt a szobát használó ismerősére, akkor nem a he és nem a she, hanem a they névmást használta, ugye angolul, ez egy ilyen semleges névmás. Mire a szállásadó visszaírt, hogy akkor azonnal tessék befizetni a többi emberre is a idegenforgalmi adót. Arról volt szó, hogy ketten lesznek ott, világszalában egy ember, és arról soha nem volt szó, hogy itt többen lesznek. És akkor visszajött, hogy de ők ezt a névást használják. Mire a csávó visszajött, hogy őt nem érdekli, hogy milyen névást használnak, itt arról volt szó, hogy egy ember fog lakni, már pedig ha többen laktak, akkor azonnal fizessék be a többi adót is. Úgyhogy,
7: ez komoly, de amikor ilyen névelőket kell, vagy mi nemedet kell megadni ilyen internáció oldalakon, akkor ugye férfi, nő, nem bináris, és akkor van, hogy még azt mondja, hogy milyen névelővel szólítsunk meg.
2: Hát igen.
7: Hogy, tehát, hogy valahogy úgy van, nem, hogy van, hogy csak annyit mondok, hogy nem akarom magam bekategorizálni, vagy eddig megadom, hogy én, mit tudom, én lomba, nem, most mondtam egy hülyességet.
2: Anything. Na jó.
1: Hello.
3: Petyára visszatérve, hogy hát ez olyan értelemben régóta van az összeborulás, hogy gondoljunk csak a Nemzeti Szocialista Pártnak a nevére.
2: És akkor most ezzel vissza is értünk ahhoz, hogy a szélső bal és a szélső jobb bizony nem áll olyan távol egymástól, mint azt avatatlan, politikailag kevésbé jártas emberek gondolnák.
1: Igen, ha bár ezt azért érdemes lesz majd kiszálozni, hogy pontosan mik is, meg hogyan, mert azért nem ennyire egyszerű a dolog, hogy de vannak ügyek, amikben vészesen közel kerülnek ugye egymáshoz. Na, akkor ennyi volt most a hajnali hasadás mára Balival, Sárival, Petyával, és akkor jövő héten, ha jól gondolom, akkor Balival leszünk ketten. És...
2: Hát, vagy már nem is ketten, majd megbeszéljük ezt, majd annak
1: vagy már új emberrel, ki tudja.
2: Új emberek és új ötletek, de ezt majd a megfelelő időben. Köszönjük, hogy hallgatatok minket, hallgassatok továbbra is Tilos Rádiót, mindenkinek legyen kiváló napja. Sziasztok!
3: Sziasztok!
8: A Tilos Rádió hírei következnek.
9: Felszámolják a 115 éves Bonyhádi Zománcár üzemet, a városipar történetének fontos tényezőjét. Piros lábasait külföldön is ismerték, de 3 decis bögrétől a 30 literes fazékig sok mindent gyártott. A környék munkaerőhiánnyal küzd, a 150 dolgozó találhat állást. A gyárat Percebb Béla földbirtokos vállalkozó alapította 1909-ben, hogy a helyi villanytelepnek állandó ipari fogyasztást teremtsen. Kezdetben dominót és egyéb játékokat készítettek, majd a zománc táblák és háztartási edények váltak meghatározóvá. Az 1948-ban államosított, a zománcipari művek, majd a Lampart részeként működő üzem 1993-tól Emalion Kft. Néven folytatta. Az önmel örökölt lábasok sok magyar konyhában őrzik emlékét, írja a Magyar Hang.
10: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a

0: gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhelyi értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
1: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek a Tilos Rádióban, a megtervezett valóságot hallgatjátok. Én Farkas Zsuzsi vagyok, és ma én fogom vezetni ezt a műsort. Egy program sorozat kapcsán fogunk beszélgetni, mégpedig a Trafónak van most a Vidék és Város Viszonyok című program sorozata. Ez szeptember 18-án indult, tehát jövő hét szombaton, és egészen szeptember 27-ig, tehát egy héten keresztül fog tartani, és a vidék és város viszonya lesz a fő téma, és egy héten keresztül hazai és nemzetközi művészek kiállításai, előadásai, koncertje és egy különleges városi séta is várja a látogatókat. Szeptember 26-án pedig már harmadik alkalommal indul el a Trafó Performance busz járata, ahol ezúttal Tiszazukba és lakitelekre utaznak művészek és érdeklődők, hogy a helyi közösség és alkotók bevonásával művészeti programokat hozzanak létre. Úgyhogy ma a programsorozat kapcsán fogunk beszélgetni vidék és város viszonyáról nálunk, és ez lesz most a téma, a vendégeink pedig Erdődi Katalin, a Trafó vezetője, Kozma Zsófi, képzőművész, a Performance Bus egyik korábbi vagy szervezője és egyik korábbi alkotója is, tehát neked is volt ott, te is művészként is részt vettél ebben, és Molnár Csaba, vagy Nicole Clore, kortárs táncos, aki pedig a Home is a Drag Performance alkotója, ami szintén része ennek a programsorozatnak most a Trafóban. Sziasztok, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Jó, hogy mindenki ideért, és... Szóval ez a vidékváros téma most eléggé egy ilyen központi téma máshol is, tehát pont most ugye a Partizán is kiköltözött Penészlekre, nagyon a politika is egyébként szerintem visszaemelte a közbeszédbe ezt a vidékváros megosztottságot, vagy együttműködést, vagy ezt a kettősséget. Engem is egyébként nagyon foglalkoztat ez a téma így vidékiként, és félig vidékiként, félig városiként, úgyhogy érdekelne, hogy a Trafónál ez most hogy indult ez a gondolkodás. Ti ugye a Performance Busz, ahol művészeket visztek vidékre, meg helyi alkotókkal is közösen alkotok, de majd erről beszélünk bővebben, az tavaly indult el még októberben, most lesz már a harmadik ilyen alkalom, de hogy hogyan indult el erről a témáról a gondolkodás a Trafóban? Miért fontos ez nektek?
1: Ugye ez a téma, ez
0: ja, bocsánat, hangot is adok egy pillanat. Ja. És ez pedig... Ja igen, most én ülök a pultba, és... Most már mindenkinek lesz hangja is. Úgyhogy Kati, kérlek.
1: Rendben. Szóval, hogy igazából ez a téma ugye most az évadnyitó összművészeti fókuszunknak a fő témája, és ezt csak azért mondom el egy kicsit háttérként, hogy ezeknél a fókuszoknál mindig próbáljunk különböző fontos és sok szempontból aktuális társadalmi témákkal foglalkozni, meg művészeti kérdésekkel, de egyébként azt hiszem, hogy a vidék és város viszonya iránti érdeklődést, ezt egyébként még kvázi én hoztam magammal a Trafóba, mert én kurátorként korábban nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, és sok kollaboratív művészeti projektet valósítottam meg egyébként különböző falvakban, kisebb közösségekben Magyarországon és külföldön egyaránt, és az pedig nagyon érdekelt a Trafó szempontjából, hogy mit tud ezzel a témával kezdeni egy fővárosi intézmény, ugye ráadásul a Trafó meglehetősen a város szívében van, és hogy kíváncsi voltam, hogy tudjuk ezt a témát megnyitni intézményi keretek között is, illetve nyilván a performance busszal, meg akár a városi sétával, amit említettél, hogyan tudunk ugye kilépni az intézményi keretek közül, és hogy egyáltalán nyilván szóval pont arra vállalkozunk egyébként, hogy egy kicsit egy ilyen perspektíva váltást is eszközöljünk a fókusz. Tehát, hogy szeretnénk így a városi nézőpontnak így az uralkodó jellegét megkérdőjelezni, de ez nyilván nagyon nehéz a város szívéből, szóval, hogy ezek inkább különböző kísérletek lesznek, és ami nagyon érdekelt minket egyébként már a performance busz elindításakor is, hogy egyébként az alkotópartnerek, akikkel dolgozunk, nagyon sokan ugye úgymond vidéki származások, majd arról is beszéltünk, hogy ez pontosan mit jelent, meg hogy mit értünk egyáltalán vidék alatt, mert ugye azért ez egy ilyen lehetetlenül nagy gyűjtő fogalomként funkcionál sokszor. De hogy az is érdekelt, hogy ugye maguk az alkotók hogyan mozognak különböző közegek, különböző valóságok között, származási helyek és jelenlegi bázisok között. Miért van az, hogy ugye a kortárs művészet alapvetően azért is városokban történik, mert ott van rá jobban kialakult, jobban támogatott infrastruktúra, de hogy hogyan gondolkozunk akár a vidéki kultúra szervezésről, ez is egy nagy témája lesz a fókusznak. Mi az, amit tudunk róla, mi az, amit nem tudunk, hol látjuk a művházak helyét történeti szempontból, meg akár manapság, és hogy egy kicsit szeretnénk így felértékelni is azt a tudást, amit egyébként vidéken élő emberektől tanulhatunk, és hogy nagyobb, szóval valahogy ezeket az értékeket láttatni különböző módokon.
0: Menjünk akkor most ezzel egy kört, hogy ez nehéz, mi az, hogy vidék? Nektek mit jelent a vidék?
2: Hát nekem így a nagyon egyszerűen így a szülőfalumat jelenti, tehát ahol felnőttem, én felvidéki magyar vagyok, és Közép-Szlovákia, így a határoz közel az első magyar falu, Somoskőű falu Salgótarján után, és nekem így konkrétan az a táj, az a környezet, ahol felnőttem. 14 éves koromig éltem ott, és aztán 14 éves koromban költöztem fel Budapestre, azóta városokban élek, de visszajárok, tehát a családom még mindig ott él, nekem nagyon konkrétan az a falu, így, ami bemozdul.
0: És ugye konkrétan most ez a performance, ami ennek a programsorozatnak a része, a Drag is a Home című, igen, az ott készült ebben, ugye, hogyha jól tudom.
2: Hát a performance az konkrétan a fesztiválra készül, uh-huh, vagy nem is a fesztiválra, de a programra, de van egy fotósorozat, amit ezzel a drag karakterrel együtt hoztunk létre, ami konkrétan a fotósorozat az a szülőfalumban, konkrétan a házban és a ház körüli térben, a szüleim házában készült, és ez a kiinduló pontja, vagy az alapja a performance-nak.
0: Erről fogunk még egy picit beszélni, de akkor a többieket is vidék téma kapcsán kérdeznének titeket, hogy ti miben tudjátok ezt megfogni, a vidékiség, vagy a vidéknek a, ez nem tudom, nem általános kérdés, de igazából nagyon nehéz megfogni szerintem, mert oké, hogy most egy földrajzilag így be lehet, meg az is nehéz, hogy hogyha tároljuk be földrajzilag akár, hogy honnan kezdődik.
3: Igen, hát nekem nagyon vicces, mert kb. Pont ugyanaz, mint a Csabinak, mert nem tudom, attól pár falura volt a nagymamám, és akkor így nagyon sokat jártam oda, igazából, tehát hogy folyton egy ilyen városvidék ingázás, meg azoknak az ilyen kontrasztjaiban nőttem fel, úgyhogy igazából nekem is ez a Salgótarján után pár faluval az a táj, az első, ami bejön arra, hogy vidék, és aztán pedig sok minden más, mert nyilván tudom, hogy nem minden vidék. De nektek, olyan, mint Nógrád megye.
0: Bocsánat, csak nekem megvan ez az élmény, hogy amikor hazamegyek, én Békésmegyei vagyok, akkor ez a te, na, megjöttél Pestről, meg a Pesti, amikor meg Budapesten vagyok, akkor na, hát akkor ott meg kicsit vidéki, tehát hogy így ez a kettőség, ez valahogy így, tehát ugye sokan felköltöznek nagyvárosokba, meg leginkább Budapestre, és akkor ez a kettőség, ez azért így úgy létrejön, vagy hogy így megvan, és nekem ez mindig olyan érdekes, hogy na, a Pesti már nem tudom, tehát hogy így van egy ilyen jelző, ami kicsit pejoratív is néha, vagy vicces, vagy szarkasztikus. Nem tudom, nektek ez az élmény egyébként megvan-e?
3: Hát nekünk mindig az utcában, amikor megérkeztünk, akkor minden házban mondták, hogy na, megjöttek a pesti gyerekek. Igen. Szóval ez nagyon bennem van ez a mondat.
2: Hát nekem igen, szintén abszolút, plusz ráadásul ugye az is, hogy amikor kollégiumba felköltöztem, ugye van ez a határon túli magyar lét, és az ilyen...
0: Hát ez még egy extra 2001-ben
2: volt, és azért azon nagyon sokszor találkoztam, hogy nem annyira értették így mondjuk a kollégiumi társak, hogy most akkor te magyar vagy szlovák vagy, tehát hogy még így ez is bejött a képbe. Plusz ugye a nyelv, tehát ez tök érdekes, hogy az a tájék, ahonnan élvök, hogy a határon át mész, akkor ugye a fiatal generáció is tájszólásban beszél, uh-huh, amíg még mondjuk Salgótarjánban már nem. És én is otthon a szüleimmel egyébként tájszólásban beszélek a mai napig.
0: És ez egy tanult, amikor már nem azt használod, akkor ez egy tanult dolog?
2: Hát ez így ugye nagyon régóta élek itt, meg valahogy, ugye én táncolni is algotanámba jártam, tehát hogy valahogy ez így nekem tehát természetesen tudok váltani. Mondjuk az tök érdekes, hogy bizonyos témákról, ahogyha beszélgetünk szüleimmel, mondjuk művészet, tehát nem tudom, tematikában, akkor automatikusan átváltok, tehát ugye elveszik a tájszólás, de mondjuk ilyen nagyon egyszerű, ilyen gyerekkoromi témák, család, rokonok, praktikumok, ott így automatikusan tájszólás, tehát hogy ez így...
0: De érdekes, hogy így automatikusan vált.
2: Igen.
0: És Kati, neked, te is egyébként vidéki származású vagy, hogyha jól tudom.
1: Én vidéki származású vagyok, de nekem egyébként én ilyen, szóval nálam így már így duplázódik az, hogy mit jelent vidékinek lenni, mert én egyébként Debrecenben születtem, tehát hogy én vidéki nagyvárosban nőttem fel, ami egyébként érdekes, mert én egészen addig szerintem nem tekintettem magamra vidékiként, amíg nem költöztem Budapestre, és egyébként ez is érdekes, hogy mindig azt mondjuk, hogy felköltözni, szóval hogy így nyilván ezek az ilyen irány. Vagy ilyen, nem tudom, ezek az irányok is izgalmasak. Mert hogy ugye, tehát hogy én egyébként egy ilyen vidéki nagyvárosi tudattal nőttem fel, ugye Debrecen akkor is, meg most is, így a második vagy harmadik legnagyobb város, ugye írásversenyben Miskolcán, és nekem egyébként a vidék inkább hasonlóan Zsófihoz, a nagymamáiknak a faluja volt, mert ők Szamosangyaloson éltek, ami egy kicsit más irány, mint Salgótarján, tehát a magyar-román, illetve ukrán határhoz van nagyon közel, egyébként az említett Penész Lektől sincs messze, tehát hogy ez is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és nekem ez egy nagyon izgalmas ilyen oda-vissza mozgás volt, mert mi egyébként két hetente jártunk a nagyszüleimhez, én utólag mindig úgy értelmeztem, hogy az édesapának valószínűleg ilyen nem feltétlenül tudatosan, de bűntudata lehetett azzal kapcsolatosan, hogy eljött otthonról, meg ott egyébként mindkét, tehát a nagyszüleimnek mindkét gyereke elköltözött úgymond a városba, és emiatt mi nagyon gyakran jártunk, és nagyon élő volt a kapcsolat, de nagyon élő volt az is, hogy jövünk, megyünk. Tehát, hogy igen, mi is mindig ilyen látogatók voltunk, és bizonyos értelemben kívülállók voltunk, annak ellenére, hogy nekem egyébként a családomnak a nagy része még mindig, vagy sokan élnek ebben a kis faluban. És egyébként még a tájszólással kapcsolatosan akartam azt mondani, hogy én az apukámnál figyeltem meg, mert ő is tájszólásban beszélt Angyalosban, de hogy ő egyébként úgy váltott, hogy így mentünk kocsival, és amint így átléptük tehát így megjelent a Szamosangyalos tábla, így érdekes módon így átváltott tájszólásba, tehát hogy ilyen, hogy tényleg ez egyébként nagyon érdekes, meg izgalmas ez a hogyan, mit hogyan tanulunk meg, és hogy nyilván ez a, szóval szerintem itt van egyébként egy osztálykérdés is, hogy az apukám egy paraszti származású, vagy paraszti családban nőtt fel, és ő az első generációs értelmiség, és ez is nagyon érdekes, hogy így a nyelven keresztül, meg egyáltalán ezeken a helyzet, meg helyváltásokon keresztül így hogyan tudunk, tehát hogy tudom, hogyan dolgozunk ezzel a fajta mobilitással.
0: Igen. Kicsit egy ilyen identitás váltás is ezt talán, vagy nem tudom, akár a dragben is, hogy tehát ez a vidéki pesti közötti ingázás, vagy nem tudom, a két világban való jártasság. Én egyébként nagyon élvezem, hogy mind a kettőnek a része vagyok. Ez egy abszolút, ez maga az identitás szerintem, hogy így ott is, itt is, mind a kettőbe teljesen otthon tudom magam érezni, ami szerintem tök jó. Na, de visszatérve egy picit így a művészeti szénára, így Magyarország egyik legnagyobb kortárs művészeti intézményeként, meg ti, mint alkotó művészek, ti hogy látjátok azt, hogy mennyire Budapest központú egyébként a kortárs művészet, tehát hogy azért így külső ránézése eléggé?
3: Hát szerintem teljes mértékben, szóval, hogy nagyon Magyarországon így nagyon minimális az infrastruktúra, így a kortárs művészet, szóval vannak ezek a vidéki kőszínházak, meg néhány intézmény, de azért egy olyan rendszer, ami talán hát néhány más országban jobban, nem tudom, felelhető, Csehországban például, ahol a performance busz is indult, vagy mondjuk Franciaországban azért vannak kortársabb intézmények az ország több pontján, és van egy ilyen infrastruktúra, hogy akkor mondjuk megszületne, tehát ugye, ami szerintem Magyarországon is tök jó lenne, hogyha így mondjuk megszületik egy előadás bárhol, de mondjuk valószínűleg Budapesten, akkor az tudjon valahogy így organikusan utazni az ország többi részére, nem tudom, anélkül, hogy akkor kifejezetten egy olyan előadást csinál az ember, amit egy biciklire fel lehet rakni, és akkor, hogy az, tehát, hogy egy ilyesmi.
0: De egyébként, tehát azért van, mert pont Debrecenbe jutott eszem a Modem, például, oké, az egy nagyváros a vidéken, de hogy azért van egy-kettő olyan intézményi keretek között is működő, meg akár tényleg beszéltük a műfázakról, hogy mi van ma most a műfázakban, hogyha megnézzük ezt, mert ugye a Trafó program sorozatának most része egy kiállítás is, amit a Trap Dominikáék készítettek a Csakoda című, vagy nevű társulattal, ahol egy 2010-es években a vidéki műfázakba vitték a kortársművészetet, és hogy ott állítottak ki egyetemistaként, még hogyha jól tudom, képzős egyetemistaként festményeket, meg ott is hoztak létre műveket. Tehát, hogy azért így vannak elszórva ilyesmék.
1: Igen, megint szerintem olyan értelemben, mert hogy amit a Zsófi mondott, abszolút igaz, és szerintem nagyon sokszor erre gondolunk, és ezt gondoljuk, de egy közben meg baromira fontos látni, hogy, és ez a hazai, meg nemzetközi szinten is igaz, hogy lehet, hogy a kortárs művészet intézményi szempontból Budapest központú, vagy város központú, de hogy maguk a művészek, meg egyébként az alkotói praxisok egyáltalán nem város központúak, és egyébként nemzetközi szinten is van egy egyre nagyobb érdeklődés, részben nyilván az ökológiai témák miatt, meg a több mint emberi világ, tehát a poszthumán megközelítések miatt is, tehát így a rurális kérdések, a rurális térségekkel szempont, vagy iránt, és akár egyébként pont az említett Modernben nyílt most egy kiállítás, életművelők, Cultivators of Life címe, tehát hogy ugye a mezőgazdaság, az ökológia, a természethez, vagy a több mint emberi világhoz való viszony, ezek iszonyúan egyébként domináns témák a művészetben, egyébként nagyon gyakran keverednek ugye queer esztétikákkal is, mert hogy közben meg az is egy kérdés, hogy ezekről a világokról hogyan tudunk beszélni, és hogy ugye ezekhez milyen esztétikákat társítunk. A tudás, meg egyébként részben így a dekolonizáció szempontjából is erőkerültek ugye a népi kultúra, a paraszti, a rurális életformáknak a felhalmozott tudása, amit ugye gyakran nem tekintünk tudásnak, de egyébként, ha csak valaki ugye Gayatri Spivakot olvas, egyébként az indiai, tehát ilyen posztkoloniális kérdésekkel foglalkozó kutatóknak a nagy része is egyébként elsőként a rurális térségekből indul ki, ezt egyébként nagyon gyakran nem kötjük össze annyira tudatosan, de hogy ez nagyon fontos, hogy szerintem egyébként mind a művészet, mind az elméleti gondolkodás szempontjából azért van egy nagyon erős törekvés ezeknek a tudás hierarchiáknak is a lebontására.
0: Programokról egy picit beszéljünk, ja. Hogy ugye egy hétig tart ez a programsorozat, és nagyon sokféle formátum lesz. Picit meséltek arról, hogy hogy épült ez föl, és hogy mi alapján válogattátok ki ezeknek a részeit, a programsorozatnak a elemeit.
1: Lehet, hogy merekezzek egy kicsit én is, akkor te átadom a szót Csabinak és Zsófinak. Ugye a fókusz mindig összművészeti, tehát hogy ez azért is nagyon fontos, tehát hogy képzőművészettel, előadó művészettel és zenével is lehet találkozni a programok között. Egy kísérlet lesz a mostani fókusszal az, hogy a nagyterem az egész fókusz alatt, tehát a nagyteremet egy nagyszabású installáció fogja belakni. Ez Iza Tarasevics lengyel művész, illetve szintén lengyel művész Justina Stasiowskának a közös munkája, és Iza egyébként mezőgazdasági gépek alkatrészeiből építi az installációit, és Justina pedig ehhez készít egy olyan hangkulisszát, ami részben így a cséplésnek a ritmikájából inspirálódik, de részben meg ugye kísérleti elektronikával egyfajta találkozás, és a 18-án, szeptember 18-án a megnyitó alkalmával Justina élőben is játszani fog az installációján, majd pedig minden nap meg lehet tekinteni az installációt a Fókusz programjai alatt, és emellett nagyon sok minden fog készülni erre a Fókuszra, ezeket csak így röviden említeném. Méhi József és Hevesi László, Méhi József művészettörténész és Hevesi László színész készítenek egy új performance előadást, ami az agrárszocializmus mozgalmából inspirálódik, illetve kifejezetten Szántó Kovács János alakjából, illetve ennek egyébként a művészettörténeti utóéleteiből.
0: Bocsánat, ki volt Szántó Kovács
1: János? Szántó Kovács János egyébként dél-magyarországi agrárszocializmusnak egy fontos alakja volt. Hódmezővásárhelyen van egy szobra, amit a szocializmus alatt Somogyi József készített, és egyébként ez a szobor is az egyik témája lesz a performance előadásnak, mert egy jó pár évvel ezelőtt a Kisfalsó alkotócsoport ezt a szobrot elmozdította Amsterdamba, a Stedelijk Múzeumba, tehát hogy ott is volt egy ilyen nagyon sajátos vidékváros viszony és mozgása a szobor által, és Szántó Kovács Jánosnak, tehát hogy egyrészt volt tehát az agrárszocialista mozgalomnak az egyik vezér alakja volt, de ami szintén érdekes, ez az utóélete, hogy egyrészt az emlékezetben, tehát politikai, meg egyrészt tehát politikai emlékezetben, hogy él tovább, de akár így a művészettörténet szempontjából is, és nagyon sok archívanyaggal is dolgoznak ehhez a performance előadáshoz Józsik, tehát hogy meg fognak jelenni, például Jancsó Miklós Még kér a nép című filmjéből jelenetek, tehát hogy egy ilyen nagyon ilyen sűrű, szövetű, sok tudással és információval átszőtt előadás lesz, és ezzel az előadással párban lesz szeptember 20-án a gondozási központnak, Bertók Marcinak és Báti Csévának egy koncertje, ahol a Paraszt Elend és lemezüket fogják játszani, ami azért különleges, mert relatíve ritkán játsszák ezt az anyagot élőben, és ők pedig kifejezetten azt vizsgálják, hogy a zeneipar hogyan használja a népi kultúrát, és ezt vizsgálják és kritizálják egyszerre. Ez egy kísérleti zenei koncert lesz, és emellett még Ajtai Péter készül egy új előadása, koncert lecture-rel, ugyanazon a napon, amikor Csaba performance is lesz, és ő kifejezetten a Csakodához hasonlóan a vidéki műfász kultúrát fogja vizsgálni, de más szempontból, mint a Csakoda, mert őt az érdekli, hogy a kísérleti, illetve a avantgárd jazz életet hogyan éltette a műfász kultúra 80-as években, és Anthony Braxton győri fellépéséhez fognak visszanyúlni a Hatyándi Jenővel, aki akkor szervezte ezt a fellépést, illetve Szőke Andrással közösen, és a koncertekcsőhez társul egy befőtt kiállítás is.
0: Ez hogy kapcsolódik, csak hogyha ennyi lehet róla mondani a spoiler nélkül?
1: Spoiler nélkül, a Győri Műfházban nem csak Anthony Braxton győri fellépése vált legendása, hanem egy 80-as évekbeli befőtt kiállítás is. Úgyhogy erről ott fogunk többet megtudni.
0: Ez volt a trailer az előadáshoz. És akkor Csabira nézek most, hogy neked ugye egy drag performance lesz itt a mesélsz egy picit erről, hogy...
2: Igen, Home is a Drag című performance, és még a drag... tehát igazából ez a Nicole Clore, vele drag alter ego, akivel körülbelül így 3 éve kezdtem el kollaborálni, ami azt jelenti, hogy nekem az ő, ennek a karakternek a jelenléte, illetve felélesztése, mert ez egy szerintem egy 10 éves, 10 évvel ezelőtt megszületett figura, ami egy előadásnak egy szegmensében jelent meg, de ez valahogy így visszajött az életembe. És igazából az ő vele kollaborálok együtt, és ilyen szempontból a Vidékváros projekt kapcsán az nagyon izgalmas számomra, hogy ezzel együtt, Nikolal együtt így elindult az én életemben, és talán így a munkáimban is egy ilyen identitás és művész identitás, otthonkeresés tematika. És Nicole és ez, ennek a munkának a kiinduló pontja, ami igazából a Katinak volt egy felajánlása, egy érdeklődése, hogy nagyon izgalmasak ezek a fotók, ahol kvázi egy ilyen fiktív kerettörténetben Nikol meglátogatja Csabát az otthoni falusi házában, és fotókat, tehát hogy ebben a térben, ebben a falusi térben, a kamrában, a fóliasátorban,
0: paradicsomültetvényen,
2: nem tudom, szaunában, nem mondjuk van szaunánk, tehát hogy ott ebben a térben fotókat készített magáról. És Nikol ilyen szempontból így első körben, amikor megszületett, szerintem én őt ezért egy ilyen kozmopolita és egy eléggé ilyen városi térhez kötöm, illetve Nikolnak az aktivitásai azért mégis, és a keretei ezek abszolút, nem tudom, intézményi vagy városi keretek között voltak, és ezzel a fotósorozattal így bevittem őt ebbe a térbe. És valahogy igen, tehát van ez a személyes otthonkeresés is, tehát hogy bennem is, és nekem tehát igen, hogy visszanyúlni, vagy vissza, mert számomra eléggé polarizált volt ez a város és otthon kapcsolata így az életemben, és valahogy lehet, hogy a kor, ugye most ilyen 40 éves lettem, tehát hogy valahogy így visszanyúlni, vagy tartani ezt a viszont, kultiválni, mit jelent az, és ez mindig egy kérdés, hogy alapvetően én nem, amiatt is, mert nincs feltétlenül erre a platform, de hogy én Csabaként nem léptem sosem föl, mondjuk a falumban, vagy ott a közeli városban. És valahogy e körül, tehát ezt vizsgálja, és illetve az, hogy ez az otthon kérdés, hogy az otthon is mind drág, vagy az otthont is előadni, vagy az otthont is hogyan kreáljuk meg, mit jelent ez, maga az értékek, tehát hogy illetve maga az, hogy nekem ezzel a Nikolos projekttel, tehát a Nikol azt is felszabadítja, hogy ez az abszolút, ugye gyerekkoromban a művészettel való kapcsolat, abban a térben, és a kortárs művészetet az így az MTV jelentette, tehát a popkultúra.
0: Sokunknak.
2: És a másik művészeti, ugye a zeneiskola, tehát hogy az ilyen klasszikus művészet, és hogy valahogy ennek a polaritása is, nem azt mondom, hogy felszámolódik, meg fel kell számolni, de hogy van egy ilyen munka ezzel kapcsolatban.
0: Hogy fogadták ezt otthon egyébként? Vagy de mennyire...
2: Tehát, a szülő,
0: igen, akár. Tehát, hogy
2: ez abszolút, illetve az is érdekes, hogy Nikol, tehát hogy maga ez a dregelés, mert ezt így kerestem, hogy ez így honnan jön, és hogy igazából nekem gyerekkori fotóimon vannak ilyen gyerekkori családi fotók, ahol többször beöltöztem, tehát hogy, és ez nem volt így megtiltva, tehát hogy ilyen szempontból nagyon szerencsés környezetben nőttem fel, nem volt meg tiltva, tehát hogy vannak ilyen, illetve énekeltem, táncoltam, és ami még egy ilyen izgalmas dolog, hogy pár éve voltam otthon, és első alkalom, hogy mit Farsankor nálunk van az asszonybál, ami most már ez fellazult, de ez régen ennek az volt az ilyen dramaturgiája, hogy ez az nőknek volt, tehát hogy a nők vehettek részt, férfiak is, viszont úgy, ha beöltöznek nőnek. És ez a dolog még a mai napig fel van tartva. Nincs már ez így nagyon ilyen durván ez a kód így fenntartva. Viszont a falusi, nem tudom, néptánc csoport, vagy akik aktívak a faluban, vagy akik így a kulturális, nem tudom, előadásokat hoznak létre, ők abszolút készülnek performanszokkal erre az alkalomra, tehát hogy ez valahogy így nekem gyerekkoromnak egyébként része, így a dregelés, vagy az alter ego, vagy így az átváltás nemek között. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván nagyon sok probléma van az én falumban is, ilyen szempontból, hogy mi ez a kultúra, ami ott van, vagy nincs, valamint mondjuk például a testvérem, vagy én nekem a szüleim a kocsma, egyik falusi kocsma, tehát hogy maga a kocsma is, mint tér, ahol valahogy az ilyen exchange, vagy a kultúra, vagy a közösségi tér történik, tehát még van egy ilyen
0: De azért, azt feltételezem, hogy ez tök érdekes, amit mondtál, hogy van ez az asszony asszonybál, mert hogy tulajdonképpen ez is tényleg majd, hogy nem egy drag, tehát hogy ott beöltöznek férfiak, nőnek, nem tudom, hogy ott ez, tehát annak azt, ott ennek mi a háttértörténete mondjuk ehhez, hogy miért, de hogy ez is, de hogy közben meg egyébként azt gondolnám, hogy tényleg azért egy ilyen kis városi környezetben, vagy falusi környezetben azért ez egy, tehát maga a drag azért ez egy felforgató dolog, tehát hogy ez ott lehet, hogy így akár provokatív, vagy kockázatos dolog is egy ilyet, tehát hogy mert egyszerűen nem megszokott, vagy hogy így kevésbé elfogadott.
2: Igen, abszolút, de
0: miközben tehát, meg van egy
2: arra,
0: ilyen,
2: arra, igen, a farsang, tehát ez a felfüggeszteni a rendet, vagy így a szerepeket berakni, valószínűleg ez így. Illetve az én falom, tehát az én megélésem, tehát hogy maga ez így azért eléggé össze vannak, tehát a határon túli magyarság, a szlovákok, tehát hogy valahogy én érzek egy valamilyen szempontból egy ilyen elfogadó közeget, vagy egy nyitottságot így az emberek részéről, így az együtt élésben. Ja.
0: Tartunk most egy zenei szünetet, és aztán a performance buszról majd Zsófival beszélgetünk, még egyet mindannyian közösen. És akkor mindjárt lépjük is.

0: Sziasztok! A megtervezett valóságot hallgatjátok, és a Trafónak a szeptember 18-án induló város-vidék viszonyát vizsgáló programsorozatán keresztül beszélgetünk ugye vidék és város témájáról, és a vendégeink pedig Erdődi Katalin, a Trafó vezetője, Kozma Zsófi, képzőművész és a Performance Busz, amiről mindjárt beszélni fogunk, egyik szervezője és alkotója is, és Molnár Csaba, Nicole Clore, aki pedig a kortárs táncos és a Home is a Drag Performance alkotója, amiről az előbb is beszélgettünk még. És erről a Performance Buszról picit beszélgessünk. Ugye ez, most mondtad, hogy ez Csehországból indul, de mi ez pontosan, és mit kell róla tudni?
1: Igen, szóval ez a program, ez a csehországi, vagy hát prágai stúdió Altának volt a kezdeményezése, és ők, hát az volt a lényege, hogy egy busszal elindulnak Prágából, és aztán különböző csehországi, hát ilyen főleg művészeti helyszínekkel együttműködve, és ott előadásokat, vagy művészeti élményeket hoznak létre. Én ezen nem voltam, én már a magyarországi adaptációjába csöppentem bele, szóval a prágairól a Kati jobban tud, vagy többet tud. De a magyarországi adaptáció pedig abban különbözik, hogy itt igazából az a kiinduló pont, hogy olyan művészekkel dolgozni, akik igazából így a Trafó nexusában vannak, vagy hogy így a Trafóval szoktak sokszor együtt dolgozni, de egyébként pedig valahogy nem Budapestről származnak, hanem...
0: Ez egy szempont volt.
1: Hát igen, hogy az mindegyik útvonalon legyen valaki, akinek vagy a származási helyére elutazunk. Tehát, hogy az egy ilyen mindegyik útnál volt először egy ilyen brainstorming, ahova egy csomó művész eljött, akiket érdekelt, és akkor így ennek a mentén alakultak ki így az első utak. Szóval, hogy nem az volt, hogy minden állomáson, de hogy így ahhoz igazítottuk, és aztán pedig még megkutattuk úgymond az útvonalat, hogy még milyen érdekes emberek, vagy kezdeményezések, vagy akár intézmények vannak ott azon kívül, és ez egyébként, tehát hogy úgy alakult ki mindig, egy csomó ember, tehát hogy egyáltalán nem ismertük ezeket a helyeket, meg embereket, hanem telefonáltunk, vagy megkerestük. Tehát, hogy nyilván valahova volt mondjuk kontakt, de az általában a művészek kontaktjai voltak, és egyébként pedig tényleg így arra alapozzuk, hogy ki mennyire nyitott, vagy hogy mennyire nyitottak ránk, meg mi mennyire
0: de hogy közösségszervezőket, vagy helyi művházakat kerestetek meg először, vagy honnan indult el ez a kutatómunka, hogy...
1: Hát egyébként mindenféle, szóval, hogy volt olyan, hogy a térképen így csak megláttuk, hogy kis Magyarország, botanikus kert, vagy nem tudom, és hogy ez mennyire fura, érdekes, és akkor így felhívtuk őket, oda mentünk, megnéztük, aztán vagy kialakult egy együttműködés, vagy nem, és egy ilyen nagyon, szóval, hogy mindig ilyen nagyon nyitottan állunk ezekhez, az emberekhez is, meg ahhoz, hogy egyáltalán így mit lehet ott csinálni, szóval nem egy ilyen fix elképzeléssel, ami szerintem egy ilyen tök érdekes munkamódszer, meg így, igen, és tehát ugye miatt mondjuk mindig ilyen, tehát ugye annyira így távoli, tehát ugye a művészettől akár ilyen viszonylag távoli helyeken is voltunk, mint például a Nemzeti Biodiverzitás és Gémmegőrzés Központ, Ceglédi Termálfürdő.
0: És mi történt mondjuk így művészetileg utána?
1: Hát az NGBK-ban így volt olyan, hogy...
0: Ez hol van egyébként?
1: Tápiószele.
0: Aha.
1: Igen, tehát hogy ott például volt ilyen vezetés, mert hogy így, tehát hogy a vendégeket így körbevezették a helyszínen, megmeséltek a munkájukról, és utána pedig volt egy ilyen ilyen, ja, ott ebédeltünk is, ami ilyen nagyon ilyen, tudom, tehát hogy kapcsolódtak a kaják a Magtárnak a munkájához.
0: És ez a jó ötvágyat.
1: Igen.
0: Ők is voltak nálunk, és ez érintőlegesen erről volt szó.
1: Igen, ők voltak, és aztán pedig Rózsa Völgyi Zsuzsi táncművész csinált ott egy performance-ot így az önfenntartás témájában. Igen, de szóval tehát, hogy van, ami egyébként mondjuk így tehát, hogy nem csak művészeti program, hanem ilyen közösségi dolog, meg ilyen tudás átadás, szóval azért nem az van, hogy korlátozódik feltétlenül az ilyen nagyon hardcore kortárs művészetre.
0: És akkor ezt úgy kell képzelni, hogy innen Budapestről indultok, művészek és a résztvevők, tehát akik megveszik a jegyet erre, vagy...
1: Uh-huh. Igen, tehát, hogy így reggel 9-kor találkozunk a Trafónál, ott a busz, egy tök jó partnerünk van. Abszolút, ez az egyik kedvencem egyébként benne, hogy ilyen osztálykirendulás hangulat. Van egy tök jó buszpartnerünk, a busz.hu reklám.
0: Igen.
1: És akkor megyünk, és be lehet csatlakozni a helyszínen, de így értelemszerűen a budapesti közönség Budapestre így, tehát hogy Budapestről Budapestig így velünk utazik, és akkor aki pedig fellép, szintén a buszon van, vagy a helyszínen, hogyha előre kell mennie.
0: És magán az úton is vannak közben előadások, vagy így történik, gondolom, hogy történik valami ott is.
1: Igen, mindig történik.
2: A buszon is mindig történik.
0: Most ugye szeptember 26-án mentek, és Lakitelek lesz az egyik helyszín, a másik pedig Tiszazúg. Miért pont ezek a helyszínek lettek most?
1: Hát úgy van, hogy igen, hogy Tiszazúg egyébként így az egy térség, szóval, hogy így nem egy konkrét falu, de én is azt hittem, hogy az elején. És úgy tehát, hogy az a térség, ahol van Tiszaföldvár, meg Tiszakürt, meg egyébként így Lakitelek is, kázi.
0: De ez Bács-Kiskun megye egyébként, ugye?
1: Igen.
0: Úgy gondolom, hogy igen. Jó, kérdeztem. Szerintem igen.
1: Igen.
0: Ez nagyon ciki, mert én ott azért nem vagyok attól nagyon messze, de igen.
1: Ja, igen. És ott a... Igen, hát ez pedig úgy alakult ki, hogy kb. A 2026-os rendszerváltás környékén kezdtük el tervezni ezt az utat, és hát így jött képbe Lakitelek, ami ahol ugye volt a 89-es rendszerváltás előtt
0: a lakitelki találkozó. Igen,
1: ahol a magyarság esélyeiről beszéltek mindenféle városi, főleg városi emberek azért, és akkor ezen az úton pedig ezt szeretnénk megfordítani, és csinálunk még egy lakitelki találkozót a jövőről, ami egy ilyen kicsit egy ilyen utópisztikus, ilyen kicsit fantázia dúsabb
0: Lezsák Sándort nem hívjátok el?
1: Hát amúgy...
0: Volt ott az egyik ilyen, meg ugye az MDF, ez volt akkoriban a résztvevők között, így, ha jól emlékszem, a történelemből.
2: Igen, egyébként az érdekes volt a Lakitelki találkozónál, hogy ott megjelent már egyébként ez a vidékváros, kvázi kicsit szembeállítás bizonyos értelemben, mert hogy ugye ott a népi demokraták gyülekeztek elsősorban, és ennyiben eltért azt hiszem, hogy azt megelőző évben lezajlott monorit találkozótól, ahol még így kvázi jobban együtt volt, úgymond az akkor ilyen ellenzéki értelmiségi közeg, és ez nagy kérdés volt akkoriban, hogy milyen politikai párbeszéd lehetséges az ellenzéknek a különböző táborai között, és ez is érdekelt minket, hogy most nyilván nem akarjuk összehasonlítani a 80-as éveket, de hogy az izgalmas, hogy ugye most elkezdtük újra használni a rendszerváltás szót, és hogy ez pontosan most mit jelent, akkor mit jelentett, és milyen találkozók, fórumok előzték meg, illetve hogyan tudunk a jövőről gondolkodni együtt.
0: Egy-két programot még említesz erről hogy mi lesz ezen a napon?
1: Igen. Most egyébként nagyon aktív közösségekkel ismerkedtünk meg, vagy egyénekkel. Lesz a Tiszaföldváron a Tiszazúgi Földrajzi Múzeum, ahol egy ilyen elég összművészeti programot terveztünk meg a múzeum igazgatójával, meg a munkatársaival, és lesz például ilyen őslény gyűjtemény bemutató, meg hozzá kapcsolódó ilyen filmalkotás. Csérfajvai András jó voltából az ő munkáját vetítjük majd le, illetve a Láthatáron csoportnak a Zug című előadása fog megjelenni. Különböző helyszíneken az egész út alatt egyébként, meg a buszon is. És még Bojtos Gábor filmesztéta is fog beszélgetni így a tiszazugi méregkeverők kapcsán erről a stigmáról, meg erről a korszakról.
0: Tiszazugi méregkeverők?
1: Igen, ez egy ilyen...
0: Izgalmasan hangzik.
1: Igen, ez egy ilyen sztori, hogy ott így voltak nők, akik megmérgezték a férjüket, de hogy így a tiszazugi, aki így nem szeretik egyébként annyira ezt a témát, mert hogy ez nagyon ráragadt erre a térségre. És akkor igen, emellett így nem akarunk így tehát, hogy így elmenni, de nem meg szeretnénk beszélni, hogy ez így mit is jelent tulajdonképpen. És az Zug című előadás erről szól.
0: Mennyire számítotok amúgy a helyiek részvételére?
1: Számítunk, abszolút.
0: És tudnak, vagy tehát, hogy tudnak róla, mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy ők követik a Trafónak a program kínálatát.
1: Hát igen, úgy van, hogy mi ezt mindig az adott helyszínen tehát, hogy megbeszéljük, hogy hogyan érdemes elérni a közönséget. Ez nyilván így valahol könnyebb, valahol nehezebb. És általában így az együttműködőkkel együtt így, nem tudom, plakát, Facebook esemény, helyi lap, vagy így internetes újság, még miket.
2: Hát illetve most lehet, hogy konkrétan itt a szeptember 26-ai utazásnál ugye ezt említettük, hogy szervezünk egy találkozót a jövőről, ez egy olyan lesz, mint egy lakossági vagy egy közösségi fórum, aha, amit helyi partnerekkel közösen szervezünk, tehát most pont augusztus közepén volt egy előkészítő találkozó, ahol így a helyi színjátszó csoporttól kezdve az akkor épp zajló alkotótábor részvevőivel, tehát egy csomó mindenkivel.
0: Van, hogy betelefonálunk közben.
2: Ó.
0: Úgyhogy
2: akkor itt meg is áll. Szűk,
0: ha fel tudom venni, úristen. Szóval azt kell mondjomni. Szia, hallgató, hallasz minket?
3: Halló!
0: Szia, hello!
3: Sziasztok! Ú, nagyon halkallak! Zsuzsikám, hát azt kell csinálni, mint a cirkuszt annó kripakátolták, az kész. Körbejárnak a bohócok ott a faluba, azt mindenki oda fog tódulni, ne? Ez a legegyszerűbb.
0: Egyébként vannak ezek a ilyen helyi...
3: Na, legem, oké, csak nem, ennyi, hello!
0: Köszi, hello! Zsuzsikám, köszönöm. Nem tudom. Oké. Okay. Egyébként erről leszem, mert tényleg vannak ezek a nálunk is, ahol felnőttem, ott vannak a városba kihelyezve ilyen fa állványok, abszolút, és azokon igen. Vannak a helyi hirdetések, onnantól kezdve, hogy hízó eladó, a nem tudom én, jön a Kárpátia koncertezni, de hogy itt tehát ugye mindent begyes felvágott.
2: Itt ezeket a csatornákat mi is rendszeresen használjuk, tehát ezért is mondta Zsófi, hogy ugye plakátokat is készítünk, kifejezetten így a helyi programokkal, de most csak annyit szerettem volna mondani, hogy nyilván egy közösségi fórum szervezésekor abszolút így a helyi partnerekre vagyunk utalva, meg velük dolgozunk együtt, és a fórumnak a lezárása pedig a hol Tiszánál egy csónakos felvonulás lesz, ami szintén nem jöhetne létre a helyi közreműködők nélkül, sőt ugye ott egyébként a helyi színjátszó csoportnak a vezetőjének az ötlete volt a csónakos felvonulás, amit most újra megkreálunk velük erre az
0: még
2: alkalomra.
0: Hozzászólás. Hello, hallgató.
4: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból. A helyi program népszerűsítéshez, a buszosnak a kicsit azért vad ötletéhez csatlakozva, az jutott eszembe, hogy a cirkuszosok ugye rengeteg pénzt költenek ezekre a nagy plakátokra, és az egy ilyen művészeti projektnél szerintem pazarlás lenne ilyen plakátokat gyártatni, az egy drága dolog. És viszont ezek a falusi, kisvárosi hirdetőtáblák, ahova ki lehet tűzni a dolgokat rajzszöggel, az teljesen jó, mert az egy könnyen elérhető.
0: Egyébként meg mindenhol.
4: Igen, az az. Hát ott, mit tudom én, a buszmegállóknál szoktak lenni néhol ilyenek.
0: Volt
4: és
0: előtt.
4: Akkor az volt előtt, igen, ezek mind elérhetők. Egyébként ezeknek a szerepét nagyban átvették amúgy Facebook csoportok. Tehát ez a Gilvánfa a miénk, Facebook csoport, és akkor ott ezekben egész jól meg lehet. Én Szentendrén követem, hogy mik vannak ilyenek, ott dolgozom, és ott látszik, hogy a helyi nyilvánosságban ezek nagyon fontosak. Nyilván ezek egy részében nehéz bejutni, vagy nem egyszerűen, mert gyakran ezek zárt, vagy moderált csoportok, de az nem is baj. Úgyhogy ez egyébként talán segít. Hát amúgy csak még két dolgot akartam mondani, az egyik az, hogy nagyon, nagyon becsülöm ezt a kezdeményezést, ezt a kiállítást, meg ezt a vándorcirkuszt, hogy úgy mondjam. Én ilyen több rétegű vidéki budapestiként, ez engem is régóta foglalkoztat, ez a vidékiség, városiságnak a dolga.
0: Na, hát akkor irány a trafó. Tehát itt még vannak
4: egyet. Igen, ezen abszolút ott leszek. Mondjuk kicsit kár, hogy a városba csinálják meg ezt a dolgot, és nem vidéken, de hát...
0: Még a performance busszal is utazhat.
4: Hát engem ez a terv egyébként. És még az jutott eszembe, hogy régen a cirkuszosok tényleg csinálták ezt, hogy körbejárták a várost, és akkor elől ment az elefánt, hátul mentek a tevék. És régen még az volt, hogy ki volt pányvázva egy szerencsétlen oroszlán, vagy egy tigris az utánfutóra, meg ilyenek.
0: Azért most már betiltották, úgyhogy...
4: Most már nem csinálnak, de egy művész azért ott állhat egy kis busznak a platóján, és ott művészkedhet, vagy valami ilyesmi.
0: Oké, köszi szépen! Szia!
1: Hello!
5: Egyébként így, csak előtte beszélgettünk, hogy a hirdetések kapcsolatban nálunk, nem tudom, itt akkor Magyarországon ez nincs, de hogy nálunk vannak ilyen hangos bemondások a faluban.
0: Nálunk tehát, is, de ez van, ez nálunk ez is van. Igen, jó, nekünk volt egy abszolút, amikor megy végig az autóval valaki, és egy ilyen hangos bemondóval bemondják.
5: Hát az is, meg a maga a falu központjában
0: beindult az élet közben.
5: Oltják a kutyákat.
0: Vagy. Igen,
2: meg a vinnyeladó
5: és a faluban, igen.
0: Mi az a tollfelvásárló?
2: Igen.
0: Egy, hello, még egy telefonáló, szia!
3: Hát a művészeket kell kipányvázni a platóra.
0: Na jó, oké, szia! Köszönjük. Kinyomom a telefon, de mindjárt egyébként sajnos végem nyer a műsorunknak, de még egy pár szót erről, hogy csak most így kiestem, még akartam őt kérdezni erről a performance járatról, de hát igazából még egyébként lehet erre kapni egyeket, úgyhogy mindenki meg... Ez egy napon lesz egyébként, ugye? Tehát nem egy ott alvós program. Az is izgalmas lehetne egyébként.
1: Nem ott alvós.
2: De egy teljes nap. Igen. 9-től este 11-ig, úgyhogy...
5: Intenzív.
1: Biztos, hogy nagyon intenzív, igen.
0: Igazából még a helyieknek a fogadtatására lennék kíváncsi, hogy most már volt két ilyen járat, hogy fogadtak, mert azért nem gondolom, olyan túl megszokott a kortárs művészet, mondjuk ilyen kis településeken bevonódtak, érdekelte őket, vagy kiakadtak? Mi volt így a tapasztalat?
2: De igazából nagyon, nagyon különböző tapasztalatok voltak, de tényleg partnerfüggő is, mert amikor a Ceglédi Kossuth Múzeummal dolgoztunk együtt, akkor ott ugye, szóval azért tényleg minden partner a saját közönségét mozgatja meg, és ott egyébként tényleg a közös programot találtunk, és ráadásul ceglédi művészekkel együttműködésben, úgyhogy ez érdekes volt, mert egyébként egy nagyon kísérleti avantgárd performance volt, de onnantól kezdve, hogy így a helyi művészek csináltak, szóval ez is érdekes, hogy mitől más az, hogy szóval nem mindig ilyen próbáljuk, tehát nyilván nem lehet elkerülni, hogy néha ilyen berepülőművészek vannak, de nagyon izgalmas az is, amikor helyi kötődésű, egyébként Horváth Lászlóval dolgoztunk együtt, aki egyébként nagyon sok kísérleti jazz együttesnek is a tagja, a Gentry Sultántól kezdve a korábbi Pop Ivánig, csak hogy még itt a Tilos Rádióhoz való kötődést is erősítsük. És egyébként pedig most ugye tényleg lakiteleken számítunk nagyobb bevonódásra, illetve kiderült számunkra, hogy a Tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum, szóval, hogy ők egy helyi kezdeményezésből született múzeum, és hihetetlen jó közösséget építettek ki, és hogy ez szerintem nekünk egy ilyen iszonyú nagy támogatás, hogy itt tényleg olyan emberekkel dolgozhatunk együtt helyben, akik már nagyon sokat tettek azért, hogy meg tudják szólítani a helyeket.
0: Hát igen, itt azért ez a közösségépítő funkció, az nagyon fontos szerepe ezeknek a helyeknek.
1: Igen, meg egyébként a Kürti Arborétum, még egy megállunk, és annak is van azért közönsége abszolút, meg egy nagyon érdekes ilyen kísérleti botanikával, vagy nem tudom, mivel foglalkozó arborétum vezetője, szóval, hogy egy nagyon-nagyon nyitott emberrel találkoztunk ott is, és ott is számítunk abszolút helyi közönségre.
0: Hát meg tök izgalmas, amikor ezeket a helyszíneket, amik nem feltétlenül egyébként művészeti helyszínek, azokat művészek birtokba veszik, és kiforgatják, egy kicsit más szemponttal, szempontokból néznek rá. Szerintem ez egy izgalmas dolog tényleg.
2: Meg mi lehet, hogy azt említeném meg így a tiszakülti arborétum kapcsán, mert hogy ott egyébként az arborétum vezető lesz tulajdonképpen a főszereplője az eseménynek.

0: különböző csapatok helyszínen itt ott, szóval ez rengeteg előkészítési és szervezési dolog.
1: Szuper, akkor Csavi, neked a te performanszod, az mikor is lesz?
2: 24-én.
1: 24-én, az igen, milyen nap?
2: Csütörtök.
1: Csütörtökön, igen, tehát jövő héten csütörtök. Nem jövő héten, jövő utáni után, csütörtök. Igen, azt mondjuk ennyire előre, és akkor a performance busz, az pedig két nappal később, 26-án indul, és végig azon a héttel egyébként tök jó programok lesznek, nézzétek meg egyébként szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, nagyon sok minden van még benne. Én nagyon bírnám, hogyha jönnétek Békés megyébe is. Szerintem ott is izgalmas témák vannak, és nagyon-nagyon sok mindent lehetne vele kezdeni. Kezdve tényleg a mezőgazdasági kultúrától, a nem tudom én, a betyár múzeumig, akármi, tehát hogy ez tök izgi szerintem. De hogy ez egy izgalmas kezdeményezés szerintem, és hogy menjetek, nézzétek meg a programokat, majd ti is hallgatók, vannak még jegyek, úgyhogy 18-án indul a Trafóba. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És akkor most elbúcsúzunk a hallgatóktól is. Sziasztok!
2: Köszönjük!
0: Sziasztok! Gyertek!
1: Ó, na, még egy telefonálót beengedjünk. Na jó, még egy... Visszatértünk egy telefonáló erejéig. Még van, hogyha hozzászólás? Nincs hozzászólás. Akkor ennyi. Ez a tilos zsenió. Van így, ez teljesen oké. Okay. Igen. És akkor most még egy zenét is elindítunk.
3: Nekem most a mai lapcsolatot, hogy így megjelentsünk.
4: Ja, ja.

0: A házmacskák vesélyt szinte kitöltő szokatlanul nagyszámú zsírraktározók, az úgynevezett lipidcseppek kémiai rezervoárként szolgálnak, segítve a macskákat abban, hogy stabil illatjegyet tartsanak fenn a vizletükben, még akkor is, ha a szag idővel változik. Masao Miyazaki, az Iwata Egyetem professzora és kutatótársai felfedezésükkel egy 110 éves rejtélyt oldottak meg. A macskák a területük szagjelölését 13 elágazó láncú zsírsav segítségével oldják meg, amelyek olyan vegyületek, amelyeket korábban nem dokumentáltak emlősök vizeletében. Ezek segítenek megőrizni a korábbi jelöléseket. A Current Biology-ban olvasható új tanulmány szerint minden macskának megvan a saját jellegzetes arányú zsírsav kombinációja. Ez a kémiai ujjlenyomat viszonylag állandó marad az idő múlásával. Csupán lassan párolog el, így a macska vizelet célzatos elhelyezése után legalább egy napig kimutatható marad a magyar narancs hírét. Hallottátok?
1: Szeptember végén jelenik meg Nádas Péter Most az Egyszer című utolsó könyve, olvastuk a litera.hu-n. Az augusztus 26-án 83 éves korában elhunyt író röpiratában felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A Most az Egyszer rövid, de fontos szöveg, amelyet a kiadó jellemez röpiratként. A leírás szerint Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A közös hallgatásnak nagyobb súlya van, és így aztán mégis beszél. Világ nagy kényszerképzetekről, hosszú a leltár. Beszél a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. Arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló, és a globális szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel. A nagy összeütkezés után ott találja magát az olvasó a szerző fölös tudásának zsúfolt raktárában, ami olyan, mint a falusi kertek végében a sufni, ahol bármit megtalálsz, amit nem keresel, de semmit, amire szükséged lenne. Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának, az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánunk! Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. DJ minek itt a pult mögött. Az én csodás mixemet hallottátok eddig, ha minden igaz. Ahogy a múltkor is, meg az előtt is. Mindjárt itt lesz Csákányos velünk. Ti meghívhattok minket bármikor a 215-3773-as telefonszámon, és üdvözlöm csetelőnket is, akik szintén itt vannak változatlan lépcámban. Na hát, igen, nagyon jó. Tehát akkor a mai alkalommal több mindennel fogunk foglalkozni, az egyik pedig ez egy visszatérő problémája a rendszerváltás utáni Magyarországnak, a milyen fenét fognak kezdeni majd az 1945 és 1990 között működött, most próbálok így tárgyszerű lenni. Különböző titkos szolgálatok és politikai rendőrségek, akkoriban egy volt, tehát az ÁVO volt különböző neveken, ezt tudjuk jól, hol önálló szervezetként, hol alárendelve a BM-nek. De hát alapvetően nekünk is megvolt a maga csekánk. Szóval ez ennek keretében született információ tömeg kezelésének módját, hogyan fogja megváltoztatni az új kormányzat. Igyekszünk már megvilágítani, hogy egyáltalán milyen irányban lehet elmozdulni a jelenlegi állapotból, ami egyébként már most sem reménytelen. Egyik oldalról, másik oldalról meg persze reménytelen, de hát ez meg sajnos a körülmények és a sors hozta így, hogy tökéletességre ebben a körben törekedni már alig ha lehet. Úgyhogy erről beszélgetünk, rendben. Nyitásként annyit mondanék, hogy ugye először is felállt egy 13 tagú bizottság, aminek az lesz a feladat, hogy áttekintse, hogy mi legyen azon iratok sorsa, amelyek még nem kerültek át az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a kezelésébe, és az lesz a dolgok az itt felsorakoztatott szakértőknek, akiknek között vannak úgymond nemzetbiztonsági bekötöttségűek, illetve a nemzetbiztonsággal foglalkozók, továbbá történészek, meg a BM képviselője, és aztán utána a kormányzat engedélyezte, hogy az ellenzék is, már a mostani ellenzék, szokjuk meg, hogy ők a fiúk, ők is jelölhessenek embert, és ez az egyik közbiztosan személyei négy kis Réka lett, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nevű, még a Fidesz emlékezetes saját történelmi emlékezett politikai portfólia keretében létrehozott egyik ilyen intézménynek a vezetője. Azért is érdekes, mert anno pont a Nemzeti Emlékezet Bizottságát hozták létre azzal a célra, hogy majd az ABTL munkatársával közösen tekintsék át, hogy mit lehet kezdeni a nevezetes mágnes szalagokkal. Mindjárt is térünk erre, hogy azért az egész történet mögött van egy ilyen a lefordíthatóság, a számításnak a történetét végkísérő problémájába ütköző sajátos médium, ami hát annak köszönheti létrejöttét, hogy mikor az állampolgárok többsége, sőt még egyébként a kutatóintézetiek jelentős része sem nagyon álmodhatott arról, hogy akkor, hát ki tudja mennyire csúcs technológia, de mindesetre számítógéppen rendelkezik, addig az állambiztonság, ugye ami a belügyminisztérium 3/3-as csoportfőnöksége, ők már rendelkeztek ilyennel, aminek van volt ugye egy ilyen 3/3 részlege is, amit sokat emlegetnek, de volt ennek 3/római 1, 3/római 2, stb. Más részlege is voltak, és a lényeg, hogy a gépi priorálási rendszer is volt, sajnáljuk, ennek keretében a keletkezett állambiztonsági adatokat amiben nagyon sok mindenről lehetett szó, kit szerveztek be, ki szervezte be, mi a fedő neve, kit figyeltek meg, külön foglalkoztak a konspirált lakásokkal, mert ez nekik legalább annyira fontos volt, mint hogy ki és mi béreli őket, vagy milyen célra használják, de maga a lakásnak a ténye az nagyon fontos volt, és azt megőrizte a szervezet ezen adatoknak az emlékezetét, és ennek nyomán egyébként ezek a mágnes szalagok, ezeknek egy jelentős része az 2017-ben egy törvénymódosítás nyomán, amit egyébként Gulyás Gergely nyújtott be. Ez az egyetlen, amit az Orbán kormány proaktív módon bármit is tett az ügy érdekében, ugyanis előtte csak annyit tett, hogy a csetelőink körében is méltán nagy népszerűségnek örvendő Schiffer András becsületendő módon munkásságának még politikai értékelhető részében rendszeresen saját bevallása szerint azt mondom, hogy 16-szor terjesztette be a ügynökakták kérdésének rendezéséről és ezek nyilvánosságának megteremtéséről szóló törvényjavaslatát, még mint az LMP nevű már a múlt ködös homályába vesző szervezetnek a frakcióvezetőjeként. Ám de ezt a kormánytöbbség mindegyre lesöpörte az asztalról. Azt, hogy mik voltak az érvék, azok nagyon érdekesek, mert azokat így is mind érdemes, mint bocsánatot kérek, hoppá, valamiért újraindul, de hát majd meg lesz lényeg. Szóval, az az igazság, hogy ha valaki ilyesmit várt volna, hogy legyen például egy komplett úgynevezett ügynök névsor, akkor azt szeretném mindenkinek a tudomására hozni, hogy ilyen nincs, sose állított elő a szervezet. Nekik nem is volt ilyen, de nagyon furcsa mátrix-szerűen tartották ezt nyilván, és ezt a meglévő iratokból rekonstruálni egy ilyen komplett listát nem is lehet. A legfurcsább az benne, hogy jó, oké. Na, szóval következő a probléma ezekkel. Először is a utólagos becslések szerint kb. 170 ezer embert szerveztek be a különböző néven működő, már 45-től kezdve egyébként erőteljesen kommunista irányítottságú politikai rendőrségek, titkos rendőrség. Tudjuk, ennek volt egy ilyen folyamatábrán remekül ábrázolható, gráfelméleti eszközökkel kezelhető története, tehát hogyan lett ebből az PRO-ból AVO, aztán AVH, aztán hogy került az AVH gerővezetésével, a BM vezetése alá, hogyan alakították ezt át a korai Kádár korban, hogyan jött létre ez a hármas főcsoportfőnökség, meg ennek a megfelelő csoportfőnökségei. Fantasztikus szétágazó sztori, de alapvetően persze arról van szó, hogy azért ez egy valaminek az evolúciója, tehát azért ez, akik például a tartótisztekkel foglalkoztak, Tamajdi Gábor történésznek van egy kiváló könyve, ami kifejezetten a tartótiszteknek, hogy úgy mondjam, a kicsit a szociológiával, a rekrutációjával, honnan jönnek, milyen, hát honnan jöttek volna, ezek az AVO-ból jöttek mind. Tehát 67-esekben ott dolgozott, és csak nem egy ilyen kölyök volt, aki akkor került ki valami iskolából, és már ugye megvolt neki a szocializációja az 50-es éveknek, hát az bizony ott kezdték bizony kék parolival, és hát ebből nőtt ki a későbbi szervezet, ami úgy igyekezett behálózni az országot a maga szerény eszközeivel. Azért hozzátartozik, hogy nagyságrendileg, majdnem azt mondom, hogy nagyságrendileg, több embert szerveztek be 56 előtt, mint után. Hát nem is talán, de majdnem, hogy ezt tudom mondani. Tehát nagyon nagy rész ennek az említett kvázi 170 ezer embernek, ők 56 előtt kerültek a szervezet látókörébe, és hát szervezték be őket többnyire alig önkéntes alapon. Később a későbbiekről azt lehet mondani, hogy Valószínűleg, hogy a köznek az érdeklődését persze akkor keltette fel, már hogy azokat leszámítva, akik már a 80-as éveket a idevágó kontrollszám énekelgetésével tartották, hogy van egy ilyen a társadalmat behálózó, és az akkor formáló új politikai elitet is megfigyelő, mint később kiderül, nem csak megfigyelő, hanem infiltráló részlege a kommunista állampárt saját erőszak szervezetének, amikor ugye Végvári őrnagy bevitte a Lovas Zoltánt és másokat oda, és megmutatta nekik, hogy zajlik az iratoknak. Akkor éppen a darálása. Kedves telefonáló, szervusz! Haló?
1: Nem hallatszom?
0: Most hallatszom, éppen hallatszom.
1: Szuper! Hello,
0: szia.
1: Laci vagyok Zuglóból.
0: Szervusz,
1: a
0: Laci.
1: Beszervezéseknél, ha jól emlékszem, gyakran került az a papírokra, hogy akit beszerveztek, az hazafias alapon.
0: Igen.
1: Lett beszervezve, és ez úgy volt odaírva, mintha ő maga jelentkezett volna a szervezetnél, hogy ő bizony a hazáját szeretné szolgálni azzal, hogy tájékozódik, meg jelent. És ezt, tehát hogy ezt nagyon sokszor kozmetikáztak, és csak utólag lehet összerakni, akár vallomásokból, hogy ez kényszerítés hatására történt gyakran, és mégis azt írták, tehát nem írták oda, hogy addig verték a szerencsétlen
0: nem verték,
1: embert,
0: nem kellett,
1: amíg ezt azt nem mondtak.
0: A Várkos alatt még az is előfordult, sőt valószínűleg a korai Kádár korban is bizony előfordult, hogy bizony
1: hát
0: fizikai kényszerítés,
1: valami,
0: csak én igazából ennek a klasszikus időszaka már, hogy ez az érett Kádár kori, aminek ugye most a reminiszcenciáit vagyunk kénytelenek megtapasztalni, hiszen leginkább ennek a túlélőjének még. Ebben az esetben a következőt jelentette a hazafias alapon, ezt nekem elmagyarázta a többek között Rajnerem János történész, aki vezetője ennek a bizottságnak.
1: Köszönöm, akkor ezt hallgatom, mert ez engem nagyon érdekel, hogy mekkora ebbe a látencia, hogy mennyire volt ez valós, illetve mennyire
0: jó,
1: volt ez
0: elmondom.
1: Csak egy ilyen átfedés a dolognak.
0: Köszönöm. Köszi, szia! Na szóval, a dolog lényege az, hogy a szervezet az spúr volt, de nagyon. És nem nagyon szerettek fizetni. Némelyeknek ennek dacára fizettek, ugyanis igenis előfordult, hogy van, aki anyagi ellenszolgáltatás ellenében vállalt ezt a dolgot. És egyébként csak megjegyezném, hogy az, hogy te pénzt kaptál, az egy dolog, de nagyon sokak számára ez a pénznél is fontosabb, de arra mindenképpen konvertálható, mégpedig sokszoros multiplikátorral konvertálható befolyást jelentett, vagy ők úgy érezték, hogy befolyást jelent, hogyha az általuk szolgáltatott információkkal, amiket gondolták, hogy majd az tartó tisztjük, az továbbít a feletteseinek, az meg utána még feljebb. Ebben van valami, mert egyébként ezekből tényleg készültek összefoglalók. Szóval, hogy ezzel egy-egy szférának a működését, legyen az filmes, kutatói, a kis munkahelye, a labdarúgás berkei, hiszen nagyon sok helyről rekrutálódtak a besugók, a vízilabda világa, bocsánat, a tévé, rádió működését befolyásolni tudják szavaikkal. Tehát az akkor... Na most az a helyzet, hogy természetesen ebből a szempontból is nagyon sokakat kényszerrel, úgymond választás elé állítottak, tehát hogy vagy tönkre teszik az életüket, és ez nagyon kevés dolog elég volt. Hát gondoljunk csak bele egy ilyen, hogy az első számú zsarulási eszköz az volt, hogy na jó, van fiam, most megkaptunk itt a vámon, majd nekünk dolgozol, vagy ülsz ezért egy évet, és megtörik a labdarúgó karriered. Így szervezték be Novák Dezsőt 67-ben. Ki tudja, hogy szervezték be a kiváló vízilabda olimpikont, akit ugye hát háromszoros aranyérmes, és a többi. Őt is valahogy ilyen és hasonló módon sikerült. Na már most azután, hogy ezzel az eszközzel sikerült téged manipulálni, hát vagy egyébként most utaljunk arra, hogy ez egy erőteljesen, hogy mondjam, heteronormatív társadalom, tehát hogyha felmerült a gyanúja, hogy és a szerverről tudod így bizonságot szerzett, hogy valaki nem ezek szerint él, dacára, hogy a homoszexualitás nem volt illegális már akkor Magyarországon, ezért büntetni nem lehetett. Ezzel is sikerült embereket megzsarolni a hagyomány és a hírek szerint. Na már most utána a társadalmi alapon jelentéleg annyit jelentett, és ezt most elmondanám, nem fizettek neki, pont. Az nagyon érdekes viszont, hogy az iratokból kiderült, hogy néha tényleg önként jelentkeztek emberek arra a munkára, amit el kellett végezni, azaz, hogy, hát, hogy jelentsenek embertársaikról. A különböző részlegekről lehetett szó, tehát hogy voltak, akik számára Isten bizony. Ez mint egy ilyen romantikus lehetőség is volt, nevezetesen, hogy részt venni a kémerhárítási hírszerzési tevékenységben. Úgy tűnik, hogy tényleg ez a Stirlitz modell, ez működött a világban, hogy ezt még úgy egyébként az emberek így vállalták is, tehát hogy őket azt hazafias alapon vállalta tényleg, tehát hogy tájékoztatja a szerveket arról, és itt jön egyébként az egésznek a fordulata, hogy persze én hírszerzés meg kémelhárítás címén nagyon sokszor nyugati magyar emigráns szervezetekről kellett jelenteni. Eleve nagyon sokakat innen szerveztek be, mert hát volt erre, hogy úgy mondjam, fogékonyság sokak részéről, úgy tűnik az 50-esek végén, 60-as évek elején, hogy a szorult anyagi helyzetükből és az egyébként is perifériára a szorulásukból így szabaduljanak meg. Vannak ilyen nagyon híres esetek, mint Kutasi Kovács Lajos volt, aki amúgy egy hírhedett nyilas újságíró volt, és aztán el is menekült. Majd őt kint beszervezték, és a kinti jobboldali hungarista és hungarista, imrédista, mindenféleista emigrációról kellett jelentenie. Közben meg elkezdte írni a Dél-Amerikáról szóló könyveit, amivel meglehetős népszerűségre tett szert. Itthon, mert hogy sorra kiadták a könyveit. Kedves telefonáló, szervusz!
2: Sziasztok! Vagy szia! Hát az van, hogy gondolom az azért nem meglepő, ugye, hogy nem kaptak érte egy fillért sem, meg ilyenek. Tehát, hogy
0: valaki kapott, érte, valaki nem. Mondom, a szervezet nem szeretett fizetni. De hát azért gondolom, néha fizetett.
2: Viszont ilyet is hallottam, hogy egy kicsit más téma, de hogy azt hiszem, illetve hogy nem tudom, hogy ez most ilyen városi legenda volt, vagy sem, de hogy mondjuk a férj és a feleség a, mint tudom én, helyi húsfeldolgozó gyárban, vagy húskombinátban dolgozott, és akkor mit tudom én, az asszony, vagy a férj, nem tudom melyik, de ugye vinni akart haza valami húst, hát maguknak, meg a gyerekeknek, meg akármi, és a párja köpte be. Állítólag volt ilyen, nem tudom, hogy ez
0: igaz. Én ilyenről nem hallottam tényleg. Ezek mindig vannak ilyen városi legendák. Volt Pécsnek egy legendás rendőre, Leonardo, aki állítólag megbüntette a saját feleségét tilosban parkolását. Én idáig jutottam el a dologba, tudod, tehát hogy azért ez ennyi. Úgyhogy...
2: Na jó, hello.
0: Köszönöm szépen, szia! Az, hogy egymással figyeltettek meg embereket, akik ezt persze másokról nem tudták. Sokszor egyébként úgy volt felépítve a dolog, hogy a tartótiszteknek is utána kellett nézni ebben a például a B-dosszié rendszerben, aminek a nyilvánosságra hozatalát, amiben nagyon sok adat benne volt a beszervezetekről, jelentéseikről, stb. És aminek a nyilvánosságra hozatalát, azt a kommunizmus emléknapjára, azaz 2027 februárjára tette most a kormány. Szóval ebben nekik is a kellett, akkor utána kellett nézni, hogy mondjuk akitről jelent az ő emberük, az egy másik embernek az embere. Tehát, hogy úgymond a tartótiszt kollégának a kliense, fogalmazzunk így. És mert azért születtek keresztbe is ilyen jelentések, és hát ha már valakiről ez kiderült a dolog, és dekonspirálódott, de a dekonspiráció úgy is erőfordulhatott, hogy az illető gyanúba került, és hangosan, de ahogy a haja is így is piclizték sorra, hát az azzal járt, hogy a szervezetnek ki kellett az adott helyre emelnie, és átraknia valahova máshova, egy másik munkahelyre. Így került át például a 80-szoros válogatott középhátvéd fedőnevén Jászsági a Fradikából a egyetértésbe 67 végén. De semmi gond, mert akkor már más ember is dolgozott a állambiztonságnak a Fradikából nevezett, akinek nem erre volt a fedőneve. Ezek a fedőnevek nagyon érdekesek voltak mindjárt. Nem, drága Messiás, én nem nagyon késtem ma, úgyhogy egészen időben itt voltam. Köszönöm szépen! Szóval visszatérve a dologra. Volt persze erre protokoll minden ilyen esetben, tehát hogy hogyan lehet valakit persze beszervezni, rá dolgozni. A besugónak az is feladata volt, hogy olyanokat hajtson fel a szervezetnek, akit szintén be tud szervezni, és erre vonatkozó információkat szolgáltatni. Úgyhogy ezért a nagyon buzgó jelentők is ezek között azért volt egy jó pár, az a kártékonyságát azt exponenciálisan tudta fokozni. Nagyon jó ilyen alapmintát sikerült összegyűjtenie még 2017-ben a Szembenézés hiánya című könyvében a Ungvári Krisztiánnak, akiként támaszkodott a Ilkei Csaba nem lebecsülendő munkájára, aki meglepően sok ember kapcsán derítette ki annak az állambiztonsági hátterét, szorgalmas munkát végezve részben a politikai szférából, részben pedig a médiából, ami nem késtem 20 percet ápoló, mert itt voltam 18-kor, csak ment előtte szépen amit úgy hívnak, hogy szignál, köszönjük szépen, ment egy kis jingle-ünk, így van. Úgyhogy ennyi gond volt, szegény. Szóval a dolog lényege, hogy 36 emberről derítette ki Ungvári összességében az első demokratikusan megválasztott parlamentből, hogy a kommunista korszak valamelyik periódusában, általában azért a Kádár korban, de vannak, akiknek a működése konkrétan még Rákosi idejére tehető, zárójel, Darvas Iván, zárójel bezárva. Szóval, és csak azért ennyi, azért 36, mert voltak olyan állambiztonsági adatállományok, amik egyáltalán nem kerültek át az ABTL kezelésébe. Ilyenek vannak például a katonai hírszerzés ügynökeinek az azonosító kartonjai. Ugye ismerünk olyan államférfit, akiről többen többször állították, volt titokgazdák, mondjuk ha valaki emlékszik Horváth Balázs miniszterre, illetve egykori harcostársak, Lajos, állították, hogy neki már pedig ilyen kartonja van, amit akkor állítottak föl, mikor katonai szolgáltát töltötte a nyugati határnál, és abból három verzió készült, és az egyik átkerült bizony a hármas főcsoportfőnökség valamelyik részlegéhez, ahol is ugyan seletezés lett volna a sors, de csak 10 év után, és állítólag az volt a végzete, hogy 90-ben még nem járt le ez a 10 év. Innentől is származnak azok az állandó szóbeszédek, amelyek arról tanúskodnak, hogy az állambiztonsági iratokat kérlek szépen zsarolással használták volna föl némely államvezetőink, és ezzel elsőként ugye ki mást, mint Antal Józsefet a demokratikusan megválasztott országgyűlés által miniszterelnökké tett politikust vádolták. Nem alaptelenül, ugye, és borítékokat adott át embereknek, amikben borítékokban olyan dolgok voltak benne, amelyek arra utaltak, hogy az illetőt beszervezte az állambiztonság. Annyit tudunk mondani, hogy ebből a 36-os listából vannak olyanok, akik egyáltalán nem csináltak semmit, megtagadták az együttműködést a szervezettel, és ennek nyomai is vannak. Hát az ilyen volt Tordján József, kérem szépen. Úgyhogy azért, hogyha valakinek a neve benne van, akár még fel is állítottak egy megfelelő hatos kartont, ezt úgy hívják, amit a beszervezéskor állítanak fel, neve, felőneve, anyaneve, stb. Ha ilyen előfordulna, kérlek szépen, semmi gond. Szóval, ha ilyesmi elő is fordult, akkor azért a többieknél feltételezhető, hogy maradtak fönt anyagok, amik arra utalnak, hogy az illető jelentett. Van, akinél jóval később derült ki, hogy abban a pillanatban nem voltak bizonyítékok arra, hogy szorgalmas jelentő volt. Az egyik ilyen volt például Szakolai Zoltán, MDF képviselő. Aztán utána a bizonyítékok terre alatt kénytelen volt elismerni, hogy igen, ő jelentett. Meg pedig elég sokat így a 80-as években. A szorgalmas jelentők közé tartozott egyébként a Kisgazdapárt teljes vezetősége, úgy tűnik. Bocsánat, élén Vörös Mincével, akit különösen túlbuzgó jelentőnek bizonyult, és nagyon sok jelentést hagyott maga után, ráadásul lehet tudni, hogy tényleg a rendszereken átívelő módon dolgozott rá. Jelentős részben egyébként a saját szociogramjára, tehát a többi volt kisgazdára. Például mondom, hogy pont a Vöröst nézzük, mert akkor ugye egyrészt 60 és 67, majd 78 és 90 között volt az állambiztonság ügynöke Virág Benedek néven, ami hát gyönyörű tényleg, hogy ez valaki ilyen irodalmi allúzió. Nagyon-nagyon beszédesek a választott elnevek is, tehát hogy azért ki tudja, hogy miért, a jársági szegény azért kapta a nevét, mert eredetileg Mátrai volt. De mindegy, szóval a Nemere Novák meg, ezt azt most így hirtelen most nem értem az asszociációt, de néha ennek, hogy az emberek bele kell helyezkedni egy ilyen ávós fejébe, hogy lássa, hogy az ő csekista agya miért pont ezt a sajátos kombinációt dobta ki. Na mert most persze ezek is fontos dolgok, hogy egyáltalán a jelenleg is hatályban lévő 2003-as törvény szerint egyáltalán kiről lehet azt leírni, hogy az állambiztonság ügynöke volt. Na már most, ha Péter Falvi Attila adatvédelmi biztosnak a legendásan szükkeblő értelmezését nézzük, senkiről. Történésznek nincs joga leírni senkiről, hogy az ügynök volt. És most ő el is tekint arról, hogy ezt most bizonyít tudja, vagy nem, hanem mert hogy ez a személyiségi jogainak a megsértése. Egyben egy olyan információnak a feltárása, ami senkire se tartozik. Ez egy eléggé meghökkentő álláspont, de az ilyenekre való hivatkozással, meg azzal, hogy persze töredékesek az iratok, hát hogyne, hogy ez alapján nem lehet megállapítani, hogy valaki ügynöke. Ez nem így van, azért tanul valaki történésznek, levéltárosnak, hogy ezt megtegyek többfajta irattal ezek a kereszt hivatkozásai révén, vagy keresztbe azonosításai révén, meg hogy azért se lehet ezt megtenni, mert már annyi idő eltelt, és a nagyon nehéz. Ja, és ha bocsánat, a legfontosabb, hogy nemzetbiztonsági érdekek sérülnek. Hát ezt aztán mindig elő lehetett tenni, hogy a nemzetbiztonsági érdekek sérülnek, holnap pedig egyébként az állam gazdasági érdekei, vagy a... És akkor ebből jön a többi is, tehát a titkolózás mellé, ami az egész 16 évre jellemző volt, ezt tudjuk jól. Megjegyzendő, hogy ez nem most kezdődött, Orbán Viktor nem most volt először miniszterelnök, 98 és 2002 között is miniszterelnök volt, és bár akkor is én emlékszem rá, hogy határozott noszogatás volt, hogy na akkor tessék, essünk neki ennek a kérdésnek is, és valahogy úgy tűnt, hogy nem érezték azt a késztetést, hogy neki kellene vágni a múlt feltárásának, és például legalább azt kiteregetni, hogy az akkori vezető kormánypárt annak fontos szövetségesei, és azok holdudvarába tartozó különböző notabilitások, hírességek, a sport, a média, a művészetek, stb. Nagyra becsült képviselői milyen szerepet játszottak ebben a hogy mondjam, csekista ökoszisztémában, annak melyik helyén helyezkedtek el. Csak megegyezném, hogy ez az ügynök dolog is egy olyan, hogy a 2003-as törvény a hálózati személy fogalmát rögzíti, a történészek szerint az ugye bár ne tette volna, mert olyan definíciót ad meg rá, ami egyrészt túl szűkre szabja a meghatározhatóságnak a kritériumait. Itt, bocsánat, hogy most itt a Minority Reportra utalok, de ilyen bizonyíték orgiára lenne szükség szinte az, hogy valakiről bebizonyosodjon, hogy ügynök volt. Ráadásul abból a szempontból is szűkebb a definíció, hogy nem számol azzal, hogy a kádárkori titkos szolgálat működése az nem csak abban merült ki, hogy ilyen hierarchiában rendezte legalább az ügynök, aztán jött a titkos megbízott, meg a társadalmi kapcsolat, hanem hogy egész pontosan a társadalmi kapcsolat, ez már egy külön eset, hogy voltak azok, akik pozíciónál fogva, mint egy arra kötelezettek voltak, hogy tartsanak kapcsolatot mondjuk az állambiztonságod a kirendelt tisztjével, és akkor voltak ilyen alkalmi, a hivatásból fakadó, illetve társadalmi kapcsolatok. Ezek nem úgy voltak nyilvántartva, lehet, hogy volt nekik fedőnevük, de ők nem ebben az ügynöki hierarchiában szerepelnek. Nem voltak sem ügynökök, sem titkos megbízottak, vagy más ilyen hasonló hárombetűs szóval jelölt közeli munkatársai a szervezetnek, hanem úgy rendszeresen konzultáltak velük. Mit tudom én, egyetemeknek a fontos KISZ vezetői, az egyetem egyébként is fontos vezetői. Nem azt mondja Ápoló és Ungvári, ezt el kell újra olvasnod, nem azt tekint a bíróság ügynöknek, aki bizonyítottan pénzt vett át az állambiztonságtól. Nem. A következőkre van szükség többek között, bizonyítani kell, hogy maradt utána mondjuk kézzel írott jelentés, és aláírt beszervezési nyilatkozat. Ezek inkább vagylagosak, hogy a bizonyítottan pénzt vett, tehát ez teljesen mindegy, ezt azért nem várják el. A gond az, hogy nem nagyon maradtak föl a kézzel aláírt beszervezési nyilatkozatok, és az sem maradt fel nagyon, hogy valakinél megmaradt, tehát hogy azért vannak ilyen egészen finoman megtelt dossziék, tehát erre is vonatkozik a dolog, hogy itt a információs szempontból azért ezek eléggé féloldalasak a fennmaradt iratok, mert hogy van, akiről minden, és van, akiről pedig alig valami, pedig ezért az utalásokból lehet látni, hogy van M-dosszé, az tele van, csak van, leserejtezték, hát nagyon sokat megsemmisítettek az idők során, vagy mert hogy éppen elérkezett az a perc, amikor az állambiztonság, és akkor még nem is érezte a végzetét, de hát, hogy néha így ledaráltak szarokat, mert hogy miért tartsunk meg mindent. Aztán jött a 90-ben, és valószínűleg 90 után is még egy ilyen buzgó írat megsemmisítési szakasz, el nem hiszitek, megérkezett Csákányos. Szervusz, Csákányos, mindjárt feltollak, te vagy a kék. Szia! Igen.
3: Akkor egyből is rendezhetünk egy vitás kérdést. Én késtem, ma nem te.
0: Ja, Istenem. Igen. Nem az volt a legfontosabb Ápoló. Nem igaz, és a bizottságok nem ezt tekintették fontos kritériumnak. Olvas utána. Fontos kritériumnak ezeket tekintették, hogy például legyen saját kézzel írt jelentés. Na most az a helyzet, hogy jó idő után nem kellett. Szóban jelentett az illető, amit a tartótiszt A lejegyzetelt, B, ezeknek egészen fejlett technikájuk volt, úgy hívták, hogy diktafon. Azt fölvették. Utána ezt valaki leírta, legépelte. Így keletkezett a jelentés belőle. A másik pedig, hogy mondom, az aláírt beszervezési nyilatkozat, az nem mindig maradt meg. Viszont a történész nagyon jól tud dolgozni abból, hogy ezután felfektetnek egy hatos kartont. Ha ténylegesen dolgozott, akkor lesz egy ilyen dosszia. Hogyha valamilyen okból megszakad a munka, akkor erre is vannak utalások. Nem minden esetben, de az esetek igen nagy részében lehet erre utalni, hogy például milyen munkát végzett az illető. Csak mondom egyébként, tehát egy a parlamenti képviselők között, ja, Ápoló kérdezte, kérlek szépen az 2017-ben az ABTL-ben elérhető adatok szerint a 1990-ben felelt első szabadon választott országgyűlés fideszes frakciótagjai között nem volt érintett. Ha nem jelenti azt, hogy abszolút mértékben nem lehetett érintett, csak már annyit, hogy a rendelkezésre álló és az ABTR gondozásába átkerült nagy mennyiségű, de korrentsem teljes iratállományból ilyen nem állapítható meg, de az imént erre utaltam is, úgyhogy szóval ilyenek azok simán előfordultak, hogy nagyon szép például Balogh György kisgazda képviselők, akit hol Róka, hol Rába néven alkalmaztak, de összességében 58-tól kezdődben és 89-ig őt kizárták 60 és 82 között a hálózatból, de viszont az annyit jelentett, hogy 58 és 60 között dolgoztatták, hát azért ez elég kritikus időszak volt, ez a korai terrorista időszak a Kádár rezsimnek, illetve 82 és 89 között, amikor így az ellenzék éredezéssel, kibontakozással. Mondom, szinte olyan nagy volt a kisgazdapárt érintettsége, különös tekintettel persze a később a kisgazda 36-okra, ami tehát, hogy Antal József zavlási potenciált is ismerve azért, tehát így most már az ember utólag se tartja véletlennek ezt a spontán pártszakadást, amikor ugye, tehát még emlékszünk rá, Tordján József, akit egyébként hiába próbált revolverezni ezzel Antal József, mert aki volt hatos kantorja, csak az üres volt. Egy pontosan a munkadossziája volt üres, mert ő megtagadta az együttműködést, talán nem is volt neki ilyen. De hát utána ebből vált ki 36 kisgazda képviselő, aki viszont szorgalmasan támogatta Antal József kormányát. Hát, ja. Ez, emögött egyébként rengeteg emberi tragédia van, ezt vegyük észre, tehát ezeket az embereket szisztematikusan a 40-es, 50-es, 60-as években megtarták. Úgy értve, hogy azért a kisgazdapárt volt a kommunisták számára a legveszélyesebb ellenzéki erő. 56-ban is féltek tőle, hogy újra szerveződnek, hiszen újra alakult minden párt, úgyhogy utána jött a kasza. És nagyon sokakat kényszerítettek arra, hogy valamilyen formában működjenek együtt. Például szerencsétlen Sorsú Kovács Béla, akit 47-ben elhurcoltak az oroszok, és csak az 50-esek közepén térhetett vissza, ő ugye neki például szó szerint be kellett. És államminisztere volt Nagy Imrének, neki be kellett ülni a Kádár korszak első parlamentjében. Na most mondjad, kedves telefonáló, de vegyél már le, légy szíves, mert hogy magamat hallgatom vissza. Halló! Ja, jó van, oké. 2015-37-et várom a telefonszámunk. Nyugodtan lehet írni. Igen. Igen. Mutaságot beszélsz, Apoló, az a helyzet. Nem ér egyszerű kézzelít jelent, és kézzel írattak jelentéseket az illetővel. Ez egy része volt az egész processusnak. Utána azért nem irattak vele kézzel, mert más technológiát választottak sajnálatos módon.
3: De egyébként az egésznek az abszurditása, amit mondta, hogy megtörték ezeket az embereket, szóval az ennyi betelefonáló mondott ilyen városi legendák, hogy a férje feleségre jelentett, nem tudom mi, tehát hogy egyébként ezek azért ezt jelzik, ezek a típusú ilyen mesék, még ha nem is igazak, de hogy így konkrétan. De hogy egyébként meg a valóság azért nagyon közel állt ehhez.
0: Bizony, én ismerek olyan fontos értelmiségi, pénzügyi, elméleti szakember, volt tanszékvezető, szerkesztőbizottsági elnök, újságnál menni dolgoztam, még a NARI előtt, akiről kiderült, hogy nem csak olyan buzgó jelentgető volt, de hát a rokonság, családi barátok mindenkit, de hát nagyon igen. Alaposan ja. A maga teljes mélységében jelentett fel, tehát így, amelyekben tartozott a méreiék, stb. És fú, szóval
3: na igen, pont ezt
0: vannak azért gyomorforgató történetek ebben, tehát persze, hogy az alapos, milyen szerintem, meg az ember megérti, tudod, tehát hogy milyen teher lehetett egy bizonyos körülmények között a presszió, amit nem is tudunk átérezni teljesen, de utána simán következtetett az, hogy az illető aztán tényleg lett belőle egy grafomán jelentő, mint T. Sándor a kortárs irodalom, most már nem annyira nemrég, de ugye jelentősen rendszerváltás után elhunyt képviselője. Hát igen, ezt valaki utána ment, így van, Merkovics György megnézte, hogy van emlékszem ő, hogy mit jelentett róla Tarr Sándor, és kiderült, hogy ő a nagyon-nagyon buzgó jelentők közé tartozott. Ahogy egyébként igen, sokat és buzgó jelentett, például most már más nem mondjak, Bódi Gábor is. És ő ráadásul neki komplett koncepciókat kellett közölni a szervvel, ami mondjuk így a magyar művészeti élet, főleg ami a film és színház átalakítását illeti, és ő komolyan hit benne, hogy ezeket a koncepcióit majd aztán illetékes helyekre eljutatják, és nem is tudom, tehát ez a... Egyébként, ahogy mondom, ez teljesen logikus volt abból a szempontból, hogy... Volt egyfajta ilyen, ez nekem mindig foglalkoztatom kell, olvasom ezeket az esettanulmányokat, amelyeket például az ABTL több munkatársa is alkotott, és az derül ki, hogy igen, volt egyfajta ilyen önmozgása a szervezetnek, tehát kreáltak ügyeket, amik sokszor piti ügyek voltak, és azokat már végigvitték, mert volt egy ilyen meghökkentően nagy szerete a kádárkori életvilágnak, amit ezek meg akartak figyelni. Tehát, hogy odaig terjedően, hogy Takács Tibornak a kiváló, ő volt műsorunk vendége is többször, például a CPG ügyben is, meg az állambiztonság ügyekben is. Én még tervezem, hogy be is hívom össze, amikor majd ezek még így tovább, ezek az ügyek tovább haladnak. Tehát, hogy ilyen WC falfirkákból csináltak ügyeket, aztán szurkolói rigmusokból. Na hát, az persze vált, azok tudjuk, hogy milyenek lehettek.
3: Mai napig aktuális.
0: Mai napig. Egyébként nehogy a szid, mert nem is feltétlenül. Az úgy tűnik egyébként, hogy a Szervinger küszöbét már ezek az indula vonatszerű rigmusok, amit a Vantana Méra dallamára énekelt, például már a 80-as években a Fradi közönség, az már, de hát ha valami rendszer ellenes, tudod, mert azért elég szomorú, hogy bizonyos fajta identitásoknak a megfigyelése és bomlasztása az fontos feladata volt a szervnek, ezért épültek be például az MTK szurkolók közé, és figyelték meg őket, de hogy úgy egyébként magát ezeket a trágár, illetve rasszista ritmus képzéseket, amiket úgy gyakorolta a nép, azt leginkább ilyen indulatlevezetésként kezelték. Jelentgették ők, tehát hogy persze, hogy megvoltak

0: anyagok lehettek, hogy érted, mit csináltak a honvéd szurkolók, meg a honvéd játékosok. Nem, nincsen meg. Tehát, hogyha valaki az érdekelné, és akkor mi volt? Ja, láttuk, itt volt a Nemere, meg a Jászsági, de hát meg még tudnak mondani egy-két embert, akiről szerintem igen, ordít, hogy szintén. De mi van akkor ezeknek? Nem fogod megkapni. Mert a szelektivitás is az volt, hogy amikor az ember felított a történeti hivatalt, ezt még a Kuncék kezdeményezték, a lusztráció egyében, ott egyébként az volt a fő szempont, a sok szempont között tudod, mert ami az egyik az az információ szabadság és az információval van önrendelkezés, tehát hogy megismerhest, hogy rólad kijelentett, de a másik ilyen szempont az a kutatás joga mellett, ami azt nagyon lassan érvényesült, csak később is, most már azért sokkal jobban azért meg kell hagyni, az a lusztrációt világítsuk már azokat, akik fontos tisztséget töltenek be. Csak megjegyezném, nem tudom, ebbe belekerültél a szórásba, neked nem kellett kikérni az adataidat, az akkor még csak történeti hivatalból, mint szöveges műsorkészítő. De bizony nekem ki kellett kérni. Be kellett menni, megvan róla a levélkém, kellett kérdeznem őket, hogy igazolják, hogy nem voltam besúgó. Aha. És nekem papírt kellett kérni, mert hogy én tilos rádiós műsorvezető vagyok. Ezt minden szerkesztőnek, szöveges műsor, tévés, rádiósnak ki kellett kérni. Ez része volt a lusztrációs törvénynek.
1: Hát figyelj, én 90-ben 12 éves voltam, szerintem azért nem.
0: Aha. Na most az jellemző, hogy mennyire sűrű szövésű volt ez a háló, hogy kik maradtak kik belőle. Tudod? Hogy lehetett miniszter a... És akkor hadd ne mondjam már tényleg a csodálatos embereket sorát Jánostól, akit igen, most milyen etalonként emlegetnek, mert ő egy fokkal jobb volt, mint Szijjártó. Hát, de hát könyörgöm. Vagy hát a kiváló polgármesterek sora. De ezek, de, és hogyan emlegethetik azt az én már kétszeresen volt miniszterelnök notórius módon visszatérően, hogy már pedig neki a 82-ben ott a nyugati határszélén a katonai hírszerzés által felfektetett 3 darab karton közül, mert ennyiben másolták le, az egyik igenis bekerült a BM3-as főcsoport főnökségéhez, és onnan valahová tovább került, és hogy emberek először esküdöztek, majd letagadták, attól függően, hogy éppen milyen volt a politikai széljárás, hogy ezt ők látták, B, nem látták. Hmm. És hogy erről mit osztott meg? A, József, O, Viktorra. Ez csodálatos. Tehát, hogy ennyire volt tökéletes a lusztráció. Kedves telefonáló, szervusz!
2: Szia, minek, szia, Csákányos, sziasztok! Engem az érdekelne, hogy van-e bármilyen ilyen nemzetközi kutatás vagy tapasztalat arról, hogy egy ilyen társadalom mit nyer, vagy éppen mit veszít azzal, hogy megnyitják ezeket az ügynökaktákat, vagy erkölcsileg jár-e nekünk azt, hogy tényleg így ezek így kinyitódjanak, mert hogyha jól értem, akkor ezek igazából ilyen rendőri nyelven íródtak, és el tudom képzelni, hogy ebből lehetnének feszültségek.
0: Rendőri nyelven íródott, ez nem feltétlenül biztos, mert hogy maga írta a jelentő. Lehet, hogy próbált igazodni bizonyos nyelvi normákhoz, amelyeket az orrára kötött a tartótisztje. De én nem is arra gondolok feltétlenül, hogy most itt besúgó jelentések sorát hozzák nyilvánosságra. Amiről szó van, az egy nagyobb fokú iratnyilvánosság, azaz a mostaninál nagyobb szinten tudnak beletekinteni az iratokba. A. A kutatók, B. A kutatásra való engedélyt is egy kicsit, hogy mondjam, kevésbé rigorózus elvek mentén osztják ki. Tehát ha például te újságíró vagy, és bele akarsz tekinteni ilyen iratokba, akkor engedélyezik neked. Csak megjegyzem, hogy ilyenhez radikálisan át kell alakítani a jelenleg uralkodó, hogy úgy mondjam, adatvédelmi diskurzust, amit ugye Péter Falvi Attila jellemez. Szerinte ugyanis egy anyagkönyvet, egy 45 előtti anyagkönyvet nem is láthat egy történet, nem viccelek, nem láthat, mert abban benne van például a vallás és a szenzitív adat. De ha meg is nézte, akkor nem jegyzetelheti le, és el kell, hogy felejtse. Vagy csak az emlékezetében élhet. Szóval elnézést, de tehát itt azért vannak ilyen problémák, hogy még egyébként nem ott tartunk, hogy akkor mi történik, hogy nem arról van szó, hogy kiplakátolni besugó jelentések,

0: beszélgetek. Arról van szó, hogy nagyobb körben elérhetővé tenni. Jelenleg még mindig a szakszolgálatok, tehát hogy az előző kommunista cseka, nem, már nem kommunista utódszervénye, csak rögök rajta, mert nyilván azok vitték tovább. Hát kik működtették tovább? Hát meg könyörgöm, volt ez a szuverenitás védelmi hivatal. Ezt is egy horvát csekista József volt egy biztonságpolitikai, nem tudom milyen szakértője, hát nála nagyobb hármas főcsoport főnökség tagad, és nem is volt az egyetlen, ott a másik fideszes a Földi nevű, tehát azért Szóval egyelőre ez a kérdés, az, hogy most így nem nagyon lehet rekonstruálni teljes besugulista, talán nem azt, hogy ezek, bocsánat, milyen szorzókkal rendelkeznek. Tehát, hogy vannak ilyen valami együtthatói. Valakinek ez mondjuk 20-as, a másoké meg 0,01-es. Tehát érted? Tehát, hogy ez alapján kevés dolgot lehet elmondani. Meg egyébként utána a következő dolog, hogy ez egy könnyen kereshető felületre kerülne fel. Ám legyen, tehát hogy persze lehessen utána nézni a dolgoknak. Azt meg egyébként majd ez a bizottság fogja eldönteni, hogy milyen információkat ki szerezhet meg, vagy kinek kerülhet a birtokába. De jelenleg mondom, tényleg arról van szó, hogy egyszerűen azért, mert nemzetbiztonsági okokból, trehányságból, felelőtlenségből, nem törődömségből egy csomó iratot nem adtak át, és van, amit már nem is fognak tudni, mert elpusztították. Tehát egy csomó iratot nem is adtak át az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Így aztán azt sem ismerted meg teljes körülön, hogy mondjuk téged érintően kijelentett rólad. Azt is el tudom képzelni, hogy valaki alkoholmáborba töltötte el egész életét, és most fog értesülni róla, hogy közben besúgó is van, de ez azért egy valószínűtlen opció.
1: De nem pont ez lenne a lényege, hogy azok, akiket az érintett, mármint rosszul érintett, hogy őket megfigyelték, akkor lényegében erkölcsi elégtételt vegyenek abból, hogy megtudják, hogy ő róluk miket jelentettek, mert hogy kik jelentettek.
0: Igazából tudod, ilyen okokból már a 90-es évek végén fordulhattál, akkor még a történeti hivatalhoz. Aztán közölték veled, hogy rólad nincs is itt semmi felfektetve, téged meg sem figyelt. És akkor kijöttél, csalódottam, mint Bástya elvtárs, hogy engem le se vagyok szarva, engem már meg se figyeltek. Nem így volt, van rólad, csak az a helyzet, hogy mivel a tevékenységet bárminek is illessük azt. Mondjuk így, hogy a 85 és 89-90 között időszakra tehető, ezek sajnos a szerv működése szempontjából utódszervek. Még ugye szenzitív adatoknak minősültek, ezért a különböző nevű, most sem tudom, hogy hány van belőle, volt egy információs, meg egy nemzetvédelmi, vagy biztonsági szolgálat talán, mindegy, akkor is több nevük volt. Én is majd felrajzolok magamnak én is egy ilyen gráfot, amit majd megoldok meg magyar matematika erőre.
1: Nagyon bonyolult.
0: Igen, eszközeivel. Köszönjük Erdős Pálnak. Igen. Szóval az a lényeg, hogy ezt maguknál tartották. Szimán lehet, hogy köptek ám rólad, és azt sem lehetett, hogy ezeket tovább alkalmazták. Milyen alkalmazták volna tovább? Mondjuk, mert ifjúságvédelmi fronton voltak. Ó, hát az ifjúságvédelem az nagyon ment 91-92-ben is. Nem viccelek, hát a szervek bomlasztották belülről. Például az akkor, hogy úgy mondjam, gombamóda búrjánzó szélső jobboldali szervezeteket. Amik általában úgy néztek ki, hogy volt valami relatíve öregebb ember, az vezetett egy csomó fiatal kölköt. Igen.
1: Okay. Minek? Elköszönök.
0: Köszönöm szépen.
1: A magyarázatot, hallgatlak tovább titeket. Ez bonyolult téma, de köszönöm, hogy próbáljátok megértetni.
0: Nagyon szépen köszönjük. Szia-szia.
2: De egyébként szerintem ebben nem is, tehát hogy a társadalom szempontjából ezt is kérdezte betelefonni, hogy mi lehet ebből hasznos, szóval nem csak az egyéni történet, meg mindenki megismerheti, meg tudjuk azt, hogy ki ne vállaljon tovább pozíciót, mert egyébként az a vonat már kicsit elment, szóval egyébként amúgy is már nagyon idősek szerintem, vagy döntött. Na mindegy, nem is ezt akartam, hanem hogy így a működési mechanizmus megértés, még egy kicsit a szembenézés lehet ebben hasznos, hogy egyébként meg lehet érteni, hogy működik egy ilyen rendszer, és hogy vagy hát ez az én nem tudom, reményem, hogy el lehet jutni odáig, hogy nem fog többé olyan emlékmű készülni, mint a Szabadság téren a második világháborús emlékmű, amikor a gonosz német sas lecsap az ártatlan magyar angyalra, hogy azért ezt látni kell, hogy ezt a rendszert mi működtettük egyrészt, tehát mi emberek, tehát hogy mindenkinek van személyes felelőssége abban, hogy mire mond igent, meg mire mond nemet, és hogy ja, igen, tehát hogy szerintem ez
0: megvan, ez az fontos utolsó látni. Szabornak a képe, ez egy nagyon fontos jelenet a Jurassic World című filmből a végén. De valaki látta az, amikor az Indominus Rex bekapja még nagyobb, miközben az is nyomorgat valakit. Például ezt meg lehetne csinálni szoborban, nem? Kedves telefonáló, parancsoljál, bocsáss meg, igen.
1: Szevasz, Szokmárban.
0: Szia.
1: Jó, ugye megvan? Pont a lényeg. Hát, hogy ne lenne meg? Hát ennek az expertje vagyok én is, nem ügyeskedjél már. Na, de, hogy az a kérdés, hogy egy olyan országban telefonálok, ahol a Datenschutz és a GDPR, azaz a jogok, azok rendkívül fontosak, és ez konkrétan megakadályozza az, hogy orvosok digitálisan kommunikáljanak, ezáltal a fax készítők továbbra is prosperálnak ebben az országban, illetve ha bármilyen munkát fenyegetni, akkor javasolok a fax javító tanfolyamra elmenni, illetve a fax kereskedőnek.
0: Ez nagyon tetszik.
1: Mély levegő. Tehát, hogy abban az országban nézve, ahol a GDPR egy rémálom, itt azért előfordulhat az, hogy itt bárkinek a nevére rá lehet keresni, és ezek nem feltétlenül akkora méretű bűnök lehetnek, mint mondjuk egy pedofil bűnözőnél, akinél valóban az is kérdéses, hogy mennyiben oké az, hogy valaki, aki pedofiliával büntetett, az rákereshető egy weblapon, és ki fogja adni a nevét, hogy K. Endre, azt hogy hívják igazából, vagy itt a K. Endre főnökét, mindegy. Tehát, hogy a Németországban hogy oldották meg a személyiségi jogok védelmét egy ilyen átláthatósági dologban? Mert hogyha ez átmegy, ahogyan jól értem, akkor itt mindenre belekeresek, és ki fogja adni, hogy Nagy Ferenc besúgó volt, Rikidál Gyula besúgó volt.
0: Elvileg egyébként meg fog történni, hogy akinek legalább tudják, akkor ugye a Fedő nevével együtt, ami neki Dalos volt, tehát nem is Dű volt Dalos, mert Péter Fabi Attila nyitszítanak megfelelően, nem is volt Dalos, a kanál sincsen. Volt NDK-ben egy Gauk intézet, ugye? Jól emlékszem. Ami...
1: Én nem vagyok járatos, ezért telefonáltam és tettem a kérdést, mert te tudod.
0: Én úgy tudom egyébként, hogy a Gauk intézet az mintaként szolgált, ő egy evangélikus lelkész volt, jól tudom, és az ő iniciatívájára állították ezt fel, ahol be lehetett menni, tehát bárki bemehetett, és rákereshetett rá vonatkozó adatokra, mit jelentettek róla, ki jelentett róla. Azért az NDK egy sokkal sűrűbben titkosszolgálatot
1: igen,
0: a Stasi révén, és egyébként sokkal több irat is keletkezett. És ráadásul csak annyit is mondanék, hogy megint csak egy szeretét tudom erről elmondani, hogy az állambiztonsági érintettség, akár ma aktív magyarországi közéleti, tágon értem, ez a politikai kultúra, a tudomány, minden, stb. Nem árt átnézni a környező országok titkos szolgálatait, mert nagyon sokat szerveztek be, például a Securitate, és a csehszlovákok is, ajaj, így van, plusz egyébként a Stasi, így van, tehát ennek is érdemes után menni, és én úgy tudom egyébként, hogy a múlt feltárás egyik fontos akadálya, hogy korábban azt prioráltak, tehát ilyen titkosították azt is, azokat az iratokat, amelyek a magyar és a szovjet elhárításnak a együttműködésének a körébe tartoztak, és eleve nagyon nehezen lehet így szétszálazni a dolgokat.
1: De hétköznapi szinten hogyan képzeljem el ezt el? Még egy ez az utolsó kérdésem, hogy tehát ha én rákeresek az osztálytársam apukájának a nevére, hogy jelentette az osztályfőnökünkről, vagy fordítva, akár kicsi szinten is, mit tudom én, szakszervezeti bizalmiként, ő azért lehet, hogy egy beépített ember volt valahol, nem tudom, hanyas ügynök,
0: Nem ilyen tudom.
3: Szintén is megfoghatok információkat, vagy csak is kizárólag saját magamról, a saját érintettségemről.
0: Elvileg egyébként, amit szántak, az egyébként ennek a nyilvánosságra hozatala volt, de nem tudni, hogy milyen széles körben. Tehát ezt már mondtam is a műsor elején, hogy csak azok, akiknek van megmaradt a hatos kartonja, vagy más módon, vagy pont fordítva hatos nincsen meg neki, de megvannak a jelentései. Ha egyik sincs meg, akkor már eléggé nehézkes, de akkor is lehet, mert hogy utalhatnak rá adatok. De azok nem lesznek benne, akik mondjuk társadalmi kapcsolatok voltak, alkalmi kapcsolatok voltak.
3: Megköszönöm, akkor a válaszodat vissza fogom tekerni, akkor nem hallottam, mert betelefonálom volt. Nem.
0: Sajnos az a helyzet, hogy én is kíváncsi vagyok rá, hogy mi van, hogy ezek töredékesek, hogy milyen fene is fog kikerülni, de az biztos, hogy egyébként csak ez. És ez fog kikerülni október 22-én. Ja, egyébként megkérdeztem volna tőle, tehát, hogy az előző betelefonális utalva, hogy okozott-e valami, tehát, hogy ilyen erkölcsi megnemesülést, hogy megismerhették az emberek a mód bűneit, és szembesülhettek vele. Abszolút-e. Most is látszik. NDK-sok most is visszasírják az NDK-t. Ez volt a következménye. Ez a hétvégi választás.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy
0: szépen tényleg.
2: Hogy úgy tűnik a szembenézés.
3: Kál László valóban ügynök volt, Bajszos Kál László, illetőleg Pocakos Ó Viktor valamilyen módon állambiztonságot kötődek voltak, akkor visszasérjük őket, vagy annélkül is visszafogjuk őket.
0: Nem tudom. Köszönjük szépen, szia! Nehéz a kelet-német nép lelkébe belelátni.
2: Igen, hogy csak így a szembenézés kapcsán ez nekem is szembe jutott, hogy így hát, hogy az volt sokáig, hogy Németországban, hát, hogy milyen jó, szembenéztek a náci múlttal, és hogy ez azért fontos lépés, hát, és akkor most látszik, hogy annyira, hát nem tudom, hogy mennyire volt ez sikeres egyelőre. Na mindegy, mi mondtam, és mint ja, hogy azt hiszem talán Ungvári beszélt arról, hogy egy ilyen teljes, nem tudom, nyilvánosságra hozás mellé valójában kéne az is, hogy ilyen szakértőkkel együtt tudják megismerni az emberek, mármint úgy értve, hogy legyen hozzá valami tanácsadás, mert érted, amit most így el... ilyen karton, olyan karton, szóval nem biztos, hogy egy laikus azt tudja értelmezni, mi az, amit megkap.
0: Az hogy a helyzet, ez... hogy egyszer felkerülnek ezek a helyzetben, tudod, kit fognak megkérdezni? A ChatGPT-t.
2: Hát te mondj, igen.
0: Most is kérdezd meg, tudod, kedves ChatGPT, árult már, hogy a szomszédon besúgó volt. Tudod mit? Még válaszolni is fog neked. A rohadt életbe.
2: Ez, hogy valami, szóval. Tehát lehet, hogy aztán ki tudja, hogy erre van-e kapacitás, meg forrás, meg ilyenek, de hogy egyébként az lenne a legtutibb, hogyha te valamit akarsz megtudni ebből az adatbázisból, akkor egy valami történésszel együtt le tudsz ülni. Igen. Mi az, amit most megkaptál.
0: Én most megint csak erre gondoltam, ez a virtuális történész, tudod, mint a versmondó lány gyermekkoromban, tehát így, és akkor így kérlek szépen magyarázd el nekem. Igen. Igen.
2: Mondjuk úgy népszerűbb is lenne, hogyha a férfiaknak nők magyaráznak.
0: Persze, így van.
2: Csinálom, mint egy...
0: Szóval... Az az igazság, hogy ápoló csodát, ezeket mind elmondtam műsorban, örülök neki. Amíg át nem alakítják ezt a 2003-as törvényt, és persze, hogy ez történik, most ott van a parlament előtt, módosítókat tárgyalnak most éppen, és majd meglátjuk, hogy mit fognak belőle kisütni. Annak nyomán alakulhat át a bírósági ítélkezési gyakorlat. Mert komolyan egyébként annak köszönhették a történészek, hogy több perben nem marasztalták el őket, hogy az emberek többsége nem perelt. Halál komolyan, mert nem állnak bele. Tehát, hogy talán nem, mert hogy bocsánat, akikről ők ezt kiderítették, azok magukról is tudják, hogy mik voltak. Nincs pofájuk erre, tényleg, inkább elsunyogtak. Volt egy-két ilyen harcos arc, aki beleállt, hogy ő már pedig aztán, mert az nem az volt, amit ő csinált. Ez nagyon érdekes, hogy volt alkotmánybíró is volt ilyen, akinek egyébként tényleg ott kellett bizonyítani, hogy hát gyerekem, ez, amit te műveltél ott, mint a Pécsi Tudományegyetem KISZ, és ráadásul a Dialógus Békecsoport kapcsán, hogy 83-84-ben, hát az kimeríti. De hát mindegy. Igen, szervusz.
4: Szervusztok. Nagyon érdekeset kérdeznék, ha bárki ilyet hallott valaha is. Orsün volt-e olyan macska, körülbelül mondom, gyermek otthon, a 53-as, 55-ös években, hogy ha valaki nem vállalkozott ilyenre, hogy a gyerekét elvették, aki egyedül nevelte. Most kért valaki, hogy telefonáljak, meg ilyenekre emlékszik, hogy az anyjával sétáltak nénivel, néha el kellett volna jöjjön pár méterre, hogy ezek mind ezek lehettek-e, hogy érdemes.
0: Igen, volt ilyen zsarolás, persze. Így van. Sőt, ez nem csak zsarolás, akinek mondjuk elítélték apját, anyját, azt ugye, hát lássuk csak ifjabb Rajk László esetét.
4: Igen, és arra emlékszik, hogy Orfűn ott sírdogált, és végül az anyja megjelent három, vagy nem tudom hány nap múlva, és végül mégis hazavitte, és mostanában esetlenek ez a tantusz, hogy erről egyáltalán szó kezd lenni, hogy ez lehet, hogy az volt, hogy nem jelentett a mamája, és aztán mégis vállalkozott, rá kérdezi, és mondta, hogy próbálják betelefonálni, neki nincs olyan telefonja, hogy tudna, hogy érdemesen neki történész, egyáltalán hol lehet olyan történész találnia?
0: Aki tud arról, hogy milyen módszereket igen, használtak
4: 53-54-ben. Nem tudom, hogy hallotta ezt a történést, ezt én most hallottam tőletek, hogy történést felkereshetne ő? Egyáltalán, hogy Orfűn valaki emlékszik-e arra, hogy gyermekotthon, ő 70-valány éves, hogy gyermekotthon macskaköröm, Orfűn volt-e ilyen, hogy elvették a gyerekeket, és Orfűn volt-e ilyen gyűjtő a nem jelentők gyerekeinek.
0: Érdemes ennek otthon. Utána keresni, bocsánat, ez még a világháló is komoly segítség ebből a szempontból. Kett, akik többen is foglalkoztak ilyen ügyekkel, és például tagjai voltak annak az úgynevezett Kennedy bizottságnak, ami felállt kérem szépen 2007-ben a Gyurcsány kormány kezdeményezésére, hogy áttekintse akkor az iratokat, és hogy megkezdődjön például a sokat emlegetett mágnes szalagoknak a kutatható iratok körébe való bevonása, és annak például voltak olyan tagjai, történészek, mondok két nevet, Palasik Mária, illetve Barát Magdolna. Próbáljon írni nekik, tehát hogy kérdezze meg.
2: Facebookon.
0: Igen, jó, tényleg.
4: Jó? Köszönjük szépen, csodálatosak vagytok, köszönjük, hello.
0: Én köszönöm szépen, köszi, hello. 2015-37-et várom a telefonszámunk. Igen. Úgyhogy ezek a lehetőségek. Persze a bíróságok amúgy, ezt mindig elmondja az ugyanik, hogy cinikusan álltak hozzá, így van megfogalmazva a 2003-as törvény, tele van gumi kategóriákkal, ők az alapján aztán nem fogják megállapítani senkiről, hogy mert hát nem, ebből nem fog kijönni, hogy sajnálatos módon ilyen esetben, ha aki perel és elég kitartó volt, akkor megítélték neki. Ez van, így volt megállapítva a dolog, így volt rosszul definiálva a hálózati személy. Sajnálatos módon, mint már mondtam, az ezt a bizonyíték orgiát, amit elvártak, azt senki nem tudta volna teljesíteni. És mondom egyébként, az Orbán időszakban mindig ugyanazokat az érveket hozták föl, tényleg a személyiségi jogok védelme, az iratok hiányosak, töredékesek, egy történés se tudja senkiről megállapítani, hogy besugó lett volna vagy sem, és egyébként is elhangzott már a nemzetbiztonsági érdek, de igen, persze. Hol az egyik bunkosbotot húzták el, hol a másikat, és aztán, hát ez nyilván egyébként egy bátorítás is az adott bírósági gyakorlat tekintetében. Kedves telefonáló, hello!
5: Szervuszok, én a kedves Vejni vagyok.
0: Ajajajaj, szervusz!
5: Az előző telefonálónak szeretném ajánlani, hogy, vagy hát informálni róla, hogy a saját magára és elhunyt felmenőire vonatkozó iratokat, azt mindenki kikérheti, most is, eddig is, ez már 20 éve így van. Most már ezt azt hiszem, hogy
0: digitális. De ezt el is mondtad, igen, hát ezt elmondtuk.
5: Ügyfélkapun vagy megfelelően keresztül intézni, valamint javaslom, hogy kövesse be, és szerintem ott is el tud indulni ezen a vonalon, a levéltárnak a Facebook oldalát, ahol egyébként rendszeresen közzétesznek.
0: Értsd már meg, Vejni, a hölgy is azért telefonált, hogy ismerősének egy történész véleménye és szakértelme szükséges. Nem mindenki éri be ezekkel az eszközökkel. Így van, történésznek segítséget fog kapni.
5: A saját magára, illetve szüleire vonatkozó infókat kikérheti a levéltárból, illetve szerintem az
0: ABTL annak ez nem ennyire egyszerű.
5: Olyannal,
0: jó, oké.
5: Aki kifejezetten most készítenek egy olyan oldalt, ami ami kifejezetten geográfiailag elhelyezi a különböző BNS helyeket, úgyhogy szerintem a Facebook oldalon keresztül is tud már releváns infókat szerezni, én csak ezt akartam közölni.
0: Én azt mondtam, hogy a világháron keresztül ezt meg tudja tenni egyrészt, de mondom, hogy akinek kell történész, és ezt én BN megértem, és kell egy ilyen vélemény, az próbálkozhat, így van levelet.
5: És én szerintem kurva jó, hogyha megismerjük a beszervezetteket, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy teljessé váljon az a lista, ami egyébként már régen kín van az interneten, az ott dolgozókról.
0: A tartótisztekről én már megjelent könyv, ezt mondom, ezt a Tabajdi Gábor írta, egészen szép teljes lista van benne, meg egyébként külön szociológiai elemzés is, körülbelül a rekrutációkra, a pályaképükről, hogyan szocializálódtak, stb. Másrészt pedig szintén megvan fent, ami egy másik nagyon fontos alkategória, ezek az úgynevezett szigorúan titkos tisztek. Amiből egyébként csak a Medgyesi híresült el, a többiek nem is volt ilyen nagyon nagy hal, de ők, tehát ők nem besugók voltak, hanem oda telepítette a szerv a saját emberét. Aki tudott, tehát, hogy ő állományban volt, bocsánat, a hármas főcsoport főnökségen, csak a Pamut gyárnak a személyzeti részlegét vezette.
5: Jó, én ezt értem, csak én szintén online elérhető arhontológiáról beszélek, ahol a
0: mondom, hogy megjelent.
5: Lábos tisztek vannak,
0: megjelent.
5: De nem teljes, közel hát sem teljes.
0: Én szerintem, akit ki tudtak deríteni a Tabajdi Gáborék, azt bevették ebbe a listába.
5: Egyébként én fölhívom a figyelmet egy érdekes anomáliára, hogyha valaki AVH-s tiszt volt mondjuk az 50-es években, és mondjuk nem tudom, még 80-valahát, mondjuk még a rendszerváltás előtt akár leszerelt, hogyha ő most meghalt valamikor a 2000 akárhányban, akkor a temetésén egyébként az összes volt AVH-s kollégája a jelenlegi rendőrség díszegyenruháját hordhatja, mert hogy az megvan neki.
0: Hát figyelsz, az az igazság, hogy ez leginkább már a kor miatt azokat érinti, akik a Kádár kornak a megfelelő szakszolgálatánál dolgoztak. Gondolj bele, hogy már a mostani rendszerből is lassan 37 év telik el. Tehát azok is nagyjából elérték a nyugdíjkorhatárt, akik a 80-as években fiatal rendőrként dolgoztak a hármas főcsoportfőnökségnél, de ilyenek biztosan vannak. Szóval ebben teljesen igazad van. De arra nem lehet számítani, hogy a klasszik nagy ávó egykori állományából bárki is élnek. Hát mennyi idő telt már el, könyörgöm. Tehát azok az emberek száz, nem tudom hány évesek lennének, de a jelenlegi magyar demográfiai halandósági adatok alapján nekik kevés esélyük volt arra, hogy ilyen korban még. Úgyhogy
5: jó, teljesen nincs az el, tehát, hogy ők egyébként ilyen, a mai rendőrség díszegyenruháját megkapták.
0: Hát, megkaphatják, de hát, ja.
5: Ugye erről gondolhatunk valamit. Na jó,
0: tovább. Nézd, figyelsz, ott van, mondom, vagy, Földi vagy. És Horváth volt három per, nem tudom, hanyos tisztek, akiknek remek karrierje van, és rendszeresen szerepeltek a különböző tévékben. Na jó, mindegy, köszönöm szépen, szervusz, szia! 2:15:37-et várom a telefonszámunk. Igen. Úgyhogy igen, ebben igazából Apple is írja itt, hogy kikérte, és ebből ugye priorizálják és anonimizálják, hogy mi láthat, mert mi kerülhet a szem elé. Tehát nyilván a harmadik személyről szóló utalásokat teljes mértékben kihúzzák, és az persze úgy nincsen benne egy ilyen jelentésben, hogy ő maga kicsoda. Tehát, hogy az a fedőnév esetleg ott lehet, hogy volt a fedőneve, hát ha csak azt is kihúzták. Meg kihúzták a fedőnevet is, Ápoló? Hát a polgárnevet az nyilván azt ne várjad, hogy odaírják neked. Hát ezt már az eddigi rendelkezések alapján az ilyen, az nem volt várható, hogy ez is kiderüljön. Mert hát azért vannak itt azért érdekes dolgok. Na mindegy. Jó? Egy kis zenét felrakok, jó?
2: Jó.
0: Ki lett húzva a fedőnév, azt írt Ápoló. Hát akkor kihúzták a fedőnevet is, pedig biztosan vicces lehetett. nem mindig lehet, tehát hogy ez egy ilyen asszociációs logikai játék, hogyha meg is mutatom a mi zenemet, hogy kinek mi volt a fedő neve, és hát a fene érti, tehát hogy van valami rendőr logika benne, hogy például, itt tudom, én mondok egy példát, miért lett rajta más rabbi volt, és ez képviselő Seres például, nem értem. De biztosan nekik volt valami, nem tudom, az agyukban, és akkor ez így. Na mindegy.
2: Hát igen, de mondjuk a Wikidán áldalos. Ez ilyen. Ő volt, de nem?
0: De ő volt. Ez az.
2: Ez jó. Ilyen.
0: Istenem. Igen, igen, igen, igen, igen. Ez jogos meglátás volt valóban. Egy kis muzsikával szórakoztatunk mindenkit. Megnézem, hogy mi légyen az, mert kérlek szépen fog szórakozni. Igen. És egy Neil Young számot fog feldolgozni a szenekén. Csak a szerelem törheti össze a szívedet címűre meg következni. De ez nyilván az egyes CD-ben, és miért fordítva raktam be. Ne oda se neki. Only the love can break your heart. Így van, és ez a 15-ös szám. Mindjárt jövök vissza, de csak egy kicsit. Szerintem. Jó? Oké. Okay. Innen megyünk. Felfelé. Puszi.

0: Most valami
1: érezzel hallgatott szegényke. Na mindegy.
0: Adjuk a fenébe. Mindegy, nem érdekes. Majd később felrakom, nem igazán értettem a beletartani dolgot. Igen? Most nézzük meg, hogy most elindul-e.

0: Na, szervusztok, drága tilos rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország Rádium Komplex Buta, és ez a terikus Wellness Fitness magazin. Az elmozott zeneszám az a Szenek ilyentől volt, az Only the Love Can Break Your Heart, amit eredetileg egyébként még Neil Young énekelt, de viszont ez lett a Szenek ilyen első saját slágere, még a 90-es évek legelején. Ja, igen, szóval valójában persze lehet mondani, hogy biztos lehetne ennél fontosabb dolog is a világban. Nem, kérem szépen, ez egy ígéret volt, ez egy fontos ígéret volt a mostani kormányzat részéről, és sokan várják ezt kíváncsian, érdeklődéssel, izgalommal telten, némelyek nyilván szkeptikusan, esetleg már is kiábrándultam. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mondom, tehát hogy azért állt fel ez a 13 tagú bizottság, hogy a benne szereplő kiváló történészek, illetve nemzetbiztonsági szakemberek, illetve a BM részéről, és ott van talán egy államtitkár vagy államtitkár helyettes, az gondoskodjon arról, hogy eldöntsék, hogy mi, milyen formában, és milyen ütemezéssel kerülhet a közelé, hogyan lehet beletekinteni, és hogyan lehet ezeket mondjuk kutatási célra felhasználni. Ezt a kutatók elégben az érdekel, hogy kutatási célra hogyan lehet ezt felhasználni, és nyilván van egy nagyon fontos szempont, ami mindenki elismer, hogy az információs rendelkezési jegyében mindenki ismerhesse meg a rá vonatkozó adatokat. Én ezt konkrétan, persze ez egy morbid lehetőség, de ha volt besúgó, és ismeresse meg, hogy miket írogatott össze, mert már elfelejtette őket, tudod. Azért ez olyan, mint a napló, tudod. Kedves naplóm, és akkor felcsaphatja.
1: De jól írtam régen.
0: A következőket köptem be, tényleg így van. Elmentem a házi buliba, aztán mindent elmondtam, amit ott hallottam. De előtte megittam mindent, persze. Igen. Ez a galerik csoportok genge, értelmiségi, művész, zenész, stb. Baráti csoportosulásoknak a megfigyelés, a bomlasztás az nagyon fontos szerepe volt a szervezetnek. Tehát lehetőség szerint mindent bomlasztani. Ezt ügyesen csinálták tényleg, mert ennek semmi értelme, mint tudjuk nyilván, összességében persze nem volt a szemétkedésen felül, mert a rendszer stabilitásához ez nagyon kevéssé járult hozzá, az sok minden mást kellett csinálni, amihez sajnálatos módon a csekisták nem értettek. Hát bár sem mindig értett hozzá, úgyhogy bele is állt a földbe egy idő után a kádárkori gazdaság, de hát ez már ilyen. Ezt egyébként már utána is megcsinálta néhányszor, tudjuk jól. Igen, valóban ez egy nagyon érdekes probléma, amit itt felvetett a csendtelápoló, tehát hogyha úgy kapod meg a papírokat, hogy valójában még azt se tudhatod meg, hogy ki milyen fedőnéven jelentett rólad, akkor azért csonkul az a lehetőség, hogy te tényleg megismerhest, hogy ki játszott a te sorsoddal, mert erről van szó. De nagyon érdekes módon, hogy ilyen körülmények között egy csomóan így is sikerrel dekonspirálták a jelentőjüket. Egyszerűen tudod, egy baráti társaságban mindenki kikérte a rá vonatkozó adatokat, és hoppá, ebből ki fog jönni, hogy ki az, aki jelentett. Mert az ő számára mindenki más, az csak egyes szem, harmadik személy. Ha csak nem volt olyan ravasz, hogy saját magáról is jelentett. Ha azt nem írta bele, hogy igen.
1: De mondjuk, ha nem mondják meg a fedőnevet, akkor hirtelen nehéz kitalálni, most egy vagy kettő ember volt a társaság, vagy három.
0: De azt persze egyébként ez igaz, hogy mondjuk egy ilyen baráti társaságot, akik rendszeresen összejártak, zenét hallgattak, így van. Mondjuk jazzt, vagy a luxit, és beszélgettek akármiről, egzisztencializmusról, és nem egy, hanem mondjuk három ember figyelte meg. De úgy, hogy egyébként, hogy ő mindenkiről. Ez elnézés, de ez egy nagyon fontos csoportelméleti probléma lesz innentől, amit sajnálatos módon a matematikai eszközeivel lehet leginkább kezelni. Már most mondom, hogy igen, hiányolom, hogy
1: a valószínűségszámítási feladatot lehet csinálni.
0: A bizottságból hiányzik egy matekos tényleg, mert hogy ez nekem tényleg ez alapvetően szükséges volna több ilyen helyzet tisztázásával.
1: Hány lehetséges egyes megoldása van.
0: Igen, igen, igen, konkrétan, tehát, hogy vannak olyan megfogalmazású szöveges feladatok pont az ilyen tárgyakban, már hogy a matematika ezen területein, amik éppen hasonló feladatokat tárgyalnak, hogy Kati azt mondta Zoliról, hogy Zoli szerint, és akkor utána jön a persze hány éves a kapitány típusú felvetés. De hát ezt így kell megoldani valahogy. Mert való igaz, tehát, hogy így jöttek rá emberek, hogy jé, hát ez ő volt, tehát ez jelentett rólam, te jó Isten, hát és még milyen sokat tudod. Tehát és persze hát ez a igazából utána a következő megjegyzések jöhettek, ugye jött az Ugárnak is nagy kedvenc a Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos, aki minden esetben közölte, hogy ez nem jogszerű, és hogy a személyes adatokhoz való jogot sérti valakiről ezt leírni, hogy ő besúgó volt, hiszen ez csak rátartozik. Ilyen vélekedések voltak tényleg, tehát ez a... És ez nem esélyek nekem, hogy ez valami... Ó, Istenem! Nem kérem szépen, az eredeti aktákban nincs semmi kihúzva, mindig azokat húzták meg, kedves Béla, amit megkapott a delikvens, tehát hogy a magukban az aktákban te ezeket megnézheted. Tehát, hogy elvileg persze ott van, össze van kötve vele, hogy ki volt a jelentő, ott van a fedő neve, és ezt egészen jól lehet azonosítani, tudod, megnézik a M fedőnevű kartonban, abban a munkadosszéban, hogy mik vannak benne, az tartozik-e hatos karton, és hatos kartonon bizony ott van. Neve, anyja neve, csokkollak, szevasz.
1: Azt tetszik, ez is az Ungvári példája volt, hogy egy dolog volt, ami érzékeny adatként mindenhol kitakartak a szexuális irányultság, vagy szexuális, igen, nem tudom, szokások, tehát hogyha megkaptál, igen, egy ilyet, és ki volt akar valami, akkor tudtad, hogy ott az van. Szóval, értem. Igazából, igen, igen. Akkor már mindegy is.
0: Istenem, tényleg. Sajnos, akkor el tudom képzelni, hogy volt ilyen, tehát ilyen orgiasztikus társági gyűlés, hogy mindenki volt a karmatér. Ez micsoda tényleg? A rohadt életben. Ezt a szervis a saját Zsolt Batalja megalkotta. Nagyon örülök neki. Ja, persze. Mert az is része a dolognak természetesen, hogy ezeknek volt egy ilyen sorsa. Tehát, hogy megszülettek a jelentések, és hogy mi volt a következmény. És ennek a rekonstruálásához nagyon sokszor persze több iratot kellene átnézni. És ez bonyolult feladat egy laikusnak. Ezt most mondom neked, hogy ez nem egyszerű dolog. Tehát, hogy én egyetértek milyen a betelefonálóval, hogy ja, persze, hogy lehet ezt ugye neki lehet állni, hogy ne, hát ezt a internet nevű eszköz segítségével megkezdheted javítgatni a laptopodat is. De a többség nem ezt csinálja. Mert ő laikus. Mert ő nem nézi meg. Ezt már nézést, ezért ez túlmutat azon, hogy most milyen bejegyzéseket olvasol a Facebookon. Itt kell szakmai segítség, és majd erre is lehet gondolni, mert ugye ilyen tekintetben is segíteni kell. Kettő, amit mondok, tehát, hogy ez a konkrét felvetés, hogy mi lett a sorsa egy ilyen jelentésnek, hogy milyen következménye, tehát hogyan befolyásolta az illetőnek a további személyes történetét, sorsát, karrierjét, stb. Ennek vannak ugye olyan vonatkozása, amiket már nem itt fogsz megtalálni. Tudod? Tehát mert, hogy mit tudom én, simán lehet, hogy a szerv tovább jelentett például a munkahely pártbizottságának, ahol dolgoztál. Mert hogy ez bizony előfordult. És ennek aztán lett következménye. A nem jelentésekből mondom, elképesztő dolgok derültek ki. Tehát ilyenkor a Ferencvárost akkor is kiváló emberek vezették, csak ez némenben semmi se változott a Fradi kapcsán. Innen csókoltatom őket. Tehát amikor megtudták, hogy a játékosaik adják, veszik a meccseket, akkor átnyúltak a fejük fölött, hogy nehogy már ez menjen, és akkor továbbban ők árulták a meccseket sokkal több pénzért. És ez a szocialista korszak teteje volt, csak ezeket úgy zajlott, hogy az egyik tudott bázis vállalati vezető vezető, aki egyben ugye a sportszakosztálynak, a labdarúgó szakosztálynak, a futballklubnak az elnöke, az közvetlenül fordul mondjuk a Dunai Vasmű vezérigazgatójához abban a tárgyban, hogy mi is legyen a hétvégén a Dunai Veres Fradi eredménye. Ezek elképesztő történetek, már elnézést tényleg. Tehát ez a, akkor is volt egy Fradi város, mert most megépítették ezt a korai Üllői úti stadiont, amire még én is emlékszem, még nagyon sokan voltak ott meccsen. Hát ezt a Dunai Vasmű pénzén építették meg, amit azért fizettek, mert cserébe ponttal fizetett a Ferencváros. Kettővel odaadták mindet. Na szóval, igen.
1: Tehát, hogy de hogy a következmények, azok hol vannak? Azt szerintem egyre bonyolultabb kideríteni, hogy igen. Minek mi volt a következménye. Mert érted, hogyha most ez a példát mondtál, tehát, hogy elmondja a munkáltatónak, lehet, hogy nem azonnal van következménye. Lehet, hogy annyi a következménye, hogy majd nem őt választja, amikor valami feladatot, vagy
0: igaz. Kell adni. Igaz, inkább szóval én arra gondolok, hogy ilyen jelentésből következett egy akcióterv. Tudod, ez a következő fázis. Igen. Tehát, hogy volt egy akcióterv, mondjuk jelentették, hogy itt ilyen meg olyan beszélgetések folynak, és a rendszert szígyek, és akkor beküldenek két embert bomlasztani. Ennek az a dolguk, hogy például kedvelt módszere volt a hármas főcsoportfőnökségnek, úgy bomlasztani szét a társaságot, hogy pont a besugók gyanút ébresztenek a társaság középpontjában álló személy iránt, nevezetesen, hogy az besugó. Ez nagyon jó módszer volt. Tehát tudod, tehát az a defamation, ez a legfontosabb. Kettő, tudod, intézkedési tervet készíteni. És a másik pedig, akiről ugye terhelő adatok gyűltek össze, azt arra utána neki dossziét nyitottak. Így folytatódik a sztori egyébként bent a hármas csoportvonalaságban. Dossziét nyitnak. Ami annyit jelent, hogy megpróbálnak rászervezni. És van, akinél ez sikerült is. Tehát azért itt ebben a fejezetben mutatom, tehát egy csomó olyan ember volt, hogy először is dossziét nyitottak rá, megfigyelték, és addig gyúrták, amíg rá nem vették, hogy dolgozzon nekik. Ja, és egészen későn, a... tehát így a rendszer szétkorhadásának az idején.
1: Ez egy kicsit ez az öncélú működés egy ilyen állambiztonsági.
0: Abszolút.
1: De... Annak, hogy akkor megfigyelek, a besúgó mond valakiről valamit, azt akkor megfigyelem, és aztán megzsarolom azzal az információval, amit a besúgótól kaptam, és őt is besúgóvá teszem, és akkor így tudod, tehát ez a, így burjánzik ez a dolog, teljesen öncélúan. Tehát nem tudom. Tehát lehet, hogy volt egy ilyen működése is a dolognak, hogy ennél már, tehát nem tudom, hogy ezért is érdekes a következmény, hogy amúgy ezeket, ezt az egészet mire használták. És nekem egy kicsit ez a benyomásom, amit erről tényleg tudok, hogy itt a cél az volt, hogy egyrészt senkiben se bíz, meg hogy be legyen hálózva. Tehát tényleg egy ilyen öncélű dolog, hogy a társadalom minden szegletében, minden foglalkozásban, tehát a kultúrától elkezdve a fociig, tehát mindenhol legyenek emberek, mindenkiről tudjunk mindent. És aztán majd meglátjuk, hogy ezzel mit kezdünk, de lehet, hogy amúgy tényleg ennyi az egész, hogy érezz azt minden pillanatban, hogy meg vagy figyelve, és viselkedjél jól.
0: Ez az egyik. A másik meg egyébként, hogy a szervezetnek volt egy ilyen önműködése. Tehát arra gondolok, hogy ez egy élő organizmus. Ennek van egy ilyen jele is, hogy egyébként ezt sokan mondták, hogy a magyar titkosszolgálat többek között együttműködésben más kelet-európai, főleg a szovjetekkel, meg egyéb társszervekkel komoly gazdasági működést is folytatott, tehát hogy itt azért arról volt szó, hogy, tehát, hogy a felderítés és a hírszerzésnek az ipari kémkedés is része volt, ezt mindenféle örvön is csinálták, tehát hogy erre létrejöttek vegyes vállalatok. Igen, ezt egyébként van egy ilyen jobboldali legendárium, ezt tudod, ezek az impexek, hogy ezeket mind így csinálták meg, és viszont voltak, és ez meg az ávós gyereke, és akkor így együtt, és az a lényeg, hogy ennek a, tudod, ez általában szét kell majd válogatni nyilván a szalmát, meg az orcsút, mert ebben nagyon sok érdekes megállapítás is van, még ezzel is kritizálták a borvendéget, hogy ezek nagyon érdekes kutatási témák, csak nem mindig megalapozottak a hipotézisek és a következmények sem, amiket levon belőle. De ez egyik ilyen volt. Kettő, ezek a pénzek aztán, bocsánat, de részt vettek olyan a 90-es években végrehajtott tranzakciókban, amik részben privatizációs jellegűek voltak, tudod, ez az Overground. Másrészt pedig a, hát úgy mondjam, az javak illegális transportjának megvalósítását szolgálták. Olajszőkítés. Iszonyú pénz kellett hozzá. Ez valahonnan. És azt elvileg állítólag a szerv által közpénzjellegét elvesztett összegekkel. Már egy valószínűleg ez a fajta folyamat az így kezdődött el. Kettő, ami nagyon érdekes, és ez is kiderül bele, hogy 36 embert azonosított, mondom, az első szabadon választott országgyűlésből, és ez az alsó határ, mert nyilván, hogyha több iratot lehet majd átnézni, ez bővülni fog, ez a létszám, biztos vagyok benne. És igen jelentős rész, hogy tudod, hova került be az első országgyűlésbe? A Nemzetbiztonsági Bizottságban.
1: Hát, mert mihez értenek,
0: és,
1: persze?
0: És azt van ez a dolog, hogy bocsánat, de ide hát a szerv saját maga elhelyezte az embereit, ember, mert ott hozzák azokat a döntéseket, ami pont arról szólnak, hogy érted, akik azt működtetik, azok hogyan fogják magukat átmenteni az új, már a szabadon választott parlament által felügyelt új demokratikus elhárítás, meg titkos szolgálat, stb. Információs hivatal kebelén belül. Szóval volt ennek egy ilyen sorsa is a dolognak, hogy ők elhelyezték a megfelelő kádereket. Hidd el, a késő kádárkorban, és látnivalóan volt az észlelésük, nem az volt a fő céljuk, hogy tudod így a helyreállítani, és akkor ugye, szóval most jön az ávós pucs, és akkor, mert voltak ilyenek, tudod, hogy ettől féltek, hogy majd izé a karhatalmista izé ávós munkásőr pucsot hajtanak végre. Ezek telerakták az embereikkel a megfelelő ellenzéki pártokat. Tehát, hogy nem csak egyszerűen, hogy hagyták, hanem biztatták is őket. Tehát, és nem csak a kis gazdapártot látni valóan.
1: Jó, hát azért a végén mindig az van, hogy azért fontos az is, hogy valaki nem szeretné, hogy egy ember, hogy ő elveszítse az állását, vagy neki igen. Felelni kelljen bizonyos kérdésekre, és akkor ez is tud működtetni a rendszert, a vezetők. Ja. A saját személyes érdekei.
0: Hello! Szervusz!
2: Szervusztok, valaki szokásos kedvi!
1: Hello!
2: Na, csak itt eszembe jutott itt a költeléknek, itt szóba jött itt a Stázi, meg a német, kelet-német titkosszolgálat. Hogy a Lipcsében volt a központjuk a Stázinak, és a Stázinak a volt épülete, az most múzeumként működik, ahol a Berlin vagy a kelet-német titkosszolgálatnak a dolgairől lehetett egy érdekes kiállítást megtekinteni.
0: Jó, csodálatos. És voltál benne? Megnézted?
2: Voltam, szétnéztem. Lehetett képeket látni, de így voltak itt például épületeknek a megjelölése Lipcséből, ahol konkrétan figyelő háznak hívták őket, ahol még a mostani felújítások során is rengeteg lehallgató készüléket, beépített automata fényképezőgépeket találnak még az épületekbe, amik 30-40-50 évvel ezelőtt mentek oda beépítésre kerülve.
0: Hát igen, ezek mindig jók voltak technikában, ugye?
2: Igen.
0: A Mások Élete című filmet, ajánl, te is ezt mondtad, igaz? Ja, ezt ajánlom mindenkinek a megtekintésre, mert hogy nagyon szépen bemutatja, hogy mire használták az eddigások a piros aranyat, Istenem, tényleg. Jaj.
2: Igen. A másik, ami eszembe volt még, hogyha most kiderülnek ezek az ügynökakták meg ilyesmi, és kiderül, hogy az XY politikus az egyik meg a másik párban, hogy nem mondok most neveket, akkor kiderül, hogy ő keményen izé volt, ügynök volt, és ennek annak jelentett a 80-as, 90-es években ismét rá. Akkor mi lesz, vagy kirakjuk plakátra, hogy ez a politikus, és akkor mi lesz, mert perengére hurcolják, vagy...
0: Az az igazság, hogy ez akkor se úgy történt, hogy real time, Real time egy valakit emlegettek, hadd mondjam tovább, real time egy valamit, tehát hogy abban az időben egy valakit emlegettek csak, akinek szabadkoznak kellett, annak valószínűleg a legkevesebb érintettsége volt ebben, már hogy érintettsége volt, mert fölvettek róla hatos kartont, csak éppen nem jelentett, mert megtagadta az együttműködést, ez a Tordján volt. Mint már mondtam, sajnálatos módon a MAPI érdeztelje, mert Antal József ezeket a papírokat, mert volt neki egy ilyen halom, ezeket zsarolgatásra használta föl, és borítékokat osztogatott embereknek, másnak meg nem osztott jelentőség teljesen borítékot. Ez van. Ha egyébként ennél teljesebb körül fog kikerülni, akkor sok mindenkiről ki fog derülni sok minden. Csak jelezném, hogy pont a politikai szférában olyanok dominálnak most már, akik egyszerűen személyükben sem lehetnek nagyon érintettek, mert mikor a francba szervezték volna be őket.
2: Nem is értek még akkor.
0: Tehát még az én generációm az utolsó, akinél ez egyáltalán felmerül, hogy ő jelentett, vagy róla jelentettek. De gondolj bele, az utána következők gyerekek voltak még akkor.
2: Hát még akkor, te még amikor ifjú titán pankorodba, még akkor talán még belekerült ebbe a körbe.
0: Hát persze, így van.
2: Még a tudás csávóval meg is voltam, hogy fénykép valahol jól emlékszem.
0: Figyusz, az az igazság, hogy a minden lótúró, nem, akiket megfigyeltek, az például ezt egyébként közös nápolóval, tehát hogyha mondjuk az akkoriumokat megfigyelték, már pedig igen, meg némely szervezeteknek a korai periódusát megfigyelték, akkor igen, akkor előkerült nyilván a nevünk. De hát ezt majd meglátjuk. Én kíváncsi várom, hogy mi a fenét lehet csinálni. Szerintem majd én is megfutok néhány kört, és még egyszer meg fogom kérdezni azokat a kérdéseket. Jobb promptot fogok feltenni, tudod, a ChatGPT-nek.
2: Hogy előkerülnek az aktáig, hogy téged, te rólad ki, mit jelentett, hogy Boros...
0: Ne legyél te annyira kíváncsi, jó? Le is raklak, szervusz!
1: Gyanús nagyon
0: kíváncsi! Gyanús vagy te nagyon! Leraktanak, szervusz, szia! 2013, így van. Elmúlt az az idő, amikor még csak úgy beszélhettünk, hiszen hamarosan hírek következnek, de miért erre rátérnénk, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen itt vagyunk mindannyian. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy ott voltatok ilyen sokan a születésnapunkon, csodálatos volt veletek mulatni. Nagyszerű volt az egész mulatság, úgyhogy innen puszilok mindenkit, és kezet rázok mindenkivel, akivel sikerült ott összefutnom, és azoknál is, akikkel nem, velük majd legközelebb fogok összefutni, úgyhogy minden csodálatos, majd mondok is alkalmakat, amikor megint lehet velünk találkozni, hiszen igen, Wagner, téged különösen. Szóval ennyit mindenképpen szerettem volna elmondani, még egy telefonáló.
1: Nem.
0: Na mi van? Pedig feltoltalak, ugye? Mi ez a... Igen? Haló?
3: Szervusz. Sziasztok, szeretem mondani még, hogy szerinted az elmúlt 16 évben nem hallgattak el senkit, mert nem...
0: Az a helyzet, hogy nem ezzel foglalkozik ez az adott törvény. Tehát az, hogy jelenleg mi zajlott, az vannak tudomásunk, hiszen
1: hát, tudjuk,
0: vannak már ezek ilyen fejlett kémszoftverek, hogy kiknek raktak rá telefonjára, igen, mondjuk izraeli technológiát, és hogy a mostani titkosszolgálatok is igen, megfigyeltek. Na most azt ne is számítsa, hogy ezt majd nyilván, majd azt hát az aztán, az nagyon szenzitív adatám, és az a szervezet működését jellemzi. Nyilvánvaló módon szerintem azért a jelenlegi politikai vezető erő szavazóinak nem kis része is elvárná azt, hogy külön parlamenti vizsgálóbizottság például utána menjen, hogy mikor használták fel a titkosszolgálatokat, amikből nagyon sok volt, és többfajta miniszter keze alá tartoztak, például sok az Orbán, bocsánat, a
1: Rogán
0: alá, így van. Nem tudom, hogy az Orbán Balázsnak volt ilyen, nem, talán nem. Na mindegy. És akkor, hogy ezt is vizsgálják ki. De ez a sok vizsgálóbizottság között lassan el fog veszni a gyerek, én azt mondom neked.
3: De én csak azért vetettem ezt fel, mert mondtad, hogy mi vagyunk az utolsók, akik még, tehát akiket még megfigyelhetnek, meg stb.
0: De most a kommunista titkosszolgálatról volt szó, tudod, mert hogy van egy ilyen cezúra, és alapvetően ennek a korszaknak az irat nyilvánosságáról van szó. Egyébként csak megjegyezném, hogy maga Magyar Péter ez beszélt arról, a folytonság szempontjából, hogy még a 90-es éveket is megnézni, hogy ottan milyen további a titkosszolgálat esetleg önjáró

0: a rádiós perceket a Smokin Hat mixének, gyerekek, úgyhogy igen. Na, ezt, igen. Na, figyelsz, akkor kezdjük el. Szerintem ez itt a Csonka Magyarország 12 óra múlt 4 perccel hírek következnek a Tiloson.
1: Hétfőn működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel-torony. Ennek oka valójában az volt, hogy a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis nem sokkal előtt egy hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A tornyot üzemeltető Sete cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a BAPS nevű hindu vallási csoport feltételeit, amelyek a női munkavállalók jelenlétére vonatkoztak. Emiatt rendelték el ugyanis azt, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák a helyszínről, hogy ne legyenek láthatók a 100 tagú csoport látogatása során. A BAPS hindu vallási csoport tagjait korábban is érték kritikák a nőkkel kapcsolatos bánásmódjuk miatt, egyes beszámolók szerint elkülönítik a nőket, és alsóbbrendűként kezelik őket, továbbá a férfiak felé tanúsított feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák. Az üzemeltető vállalat közölte, hogy ezeket a feltételeket nem lett volna szabad elfogadni, és hogy ezek után levonják a megfelelő következtetéseket. A cég vezetője, Ariel Weil, az eset után azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs szocialista polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte, írta a Telex.
0: A neutrino lézer fizikailag és fundamentálisan is lehetetlen, a berendezés nem építhető meg, állítják a Physical Review Letters folyóiratban megjelent két tanulmányban az MIT fizikusai. Az ambiciózus elképzelés azon alapult, hogyha rádióaktív atomok felhőjét nanokelvin hőmérsékletre hűtjük le, ami a csillagközi tér hidegének egy milliárdod része, az atomok egy Bose-Einstein kondenzátumba, egy bizarr kvantum állapotba rendeződnek, ahol egyetlen szinkronizált entitásként működnek. Ebben az állapotban az atomok radioaktív bomlása drámaian felgyorsulna, és a melléktermékként kibocsátott neutrinok együtt áramlanának ki egy szoros, lézerszerű nyalábban, drámaian lerövidítve a radioaktív felezési időt a folyamat során. Az ultraideg atomokkal foglalkozó Nobel-díjas Wolfgang Ketterle szerint az elképzelés túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Érvei szerint a neutrinok nagyjából egymilliószor nagyobb energiával löködnek ki, mint a hagyományos lézerekben használt látható fotonok, ami azt jelenti, hogy az őket kibocsátó atom Mach 10-nek megfelelő sebesség lökődik vissza, olyan gyorsan, hogy gyakorlatilag szinte azonnal eltűnik a kondenzátumból. Ez nem hagy időt az erősítő hatásra szükséges kvantum lenyomat kialakulására. Olvasható a Magyar Narancs hírei között. Köszönjük szépen, híreket hallottunk itt a Tilos Rádióban a Csonka Magyarország műsorában, és időjárás jelentésünk következik, amelynek vannak örvendetes része is. Szinte csak örvendetes része van, hiszen először nyár lesz, aztán meg őszt, és ezeket az évszakokat mindenki nagyon szereti. Ma például nyár van, 30 fok fölött tetőző csúcshőmérsékletekkel, amit szerintem mindenki becsüljön meg, sőt ezt a meleget most már érdemes beengedni a lakásba, mert hogy később ezzel fogsz fűteni. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek. Az éjszakák elég hűvösek, tehát hogy a most kettő az éjszaka se lesz valami nagyon meleg, egyszerűen azért, mert hogy hát már 3 perccel hosszabb, mint 10 egy óra az az idő, ami a naplemente végétől, a napnyugta végétől a napkelt elejéig eltelik, és ez hát egy naponta 3 perc, 20 másodperccel így bővül, ez egyre hosszabb lesz az éjszaka, rövidül a nappal, egyre alacsonyabban derel a nap, holnap még a mainál is melegebb lesz, meg lesz simán 33-34 fok, ami persze egy csalóka, tünete pusztán annak, hogy egy markáns hidegfront közeledik majd, amit a hullámot is vett a közelbe. Egyrészt meg fog érkezni már szerda késő este, ennek megfelelően azért vissza fog hűlni csütörtökre jelentősen olyan kora őszi esre, és utána pedig például pénteken, illetve már péntekre virradó jel, meg pénteken is kifejezetten kellemetlenül őszi es idő lesz, inkább olyan október vége, hát akkor esni fog. Viszont utána nem kell félni, mert azért visszajön ez a szép kora őszi idő, sőt egy hét

0: múlva megint lehet simán 25 fok is akár.
1: Tehát de minden esetre így van. A mai holnapi napot ki kell használni még a rövidgatya hordására.
0: Ma meg a holnapot, így van. De később is lehet, egész télen lehet hordani rövidgatyát, tehát azért csak így, így van, Szergely, szagyerek nem fázik, időbe is tornászik, mint tudjuk azt. Úgyhogy ezt érdemes. Az, hogy mekkora része kap az országnak áztató esőt, nem jelentéktelen a csapadék, amire hullik, de nem lesz egyenletes, és az eloszlás az pedig még mindig elég bizonytalan, ezt érdemes nézni a erre vonatkozó előrejelzéseket. Az biztos, hogy Budapest környékén többször is fog esni. Úgy szerda késő estétől péntek estig visszatérő jelleggel. Nem mondom, a jövő hét elején megint szép, sőt már vasárnaptól valószínűleg, lehet, hogy szombattól is jön. Kellemes kiránduló idő lesz, mondjuk így, ennyit erről. Program ajánlatunk következik, melynek elemeiként elmondanám, hogy majd jövő héten, csütörtökön 17-én a Központban Minek versus Minik egy kis jó vévdiszkót fogtok hallgatni, és együtt fogunk majd fellépni jövő hét szombaton 19-én a Bike Mafia Marfo Farmon is. Ezt majd később mindegyiket még meg fogom veletek osztani. Most hirtelen más programpont nem jut az eszembe. Illetve hát azért, dehogy nem, azért elmondanám, hogy kérlek szépen csütörtökön kiállítás megnyitó a Start Galériában, és ugyanaznap este Panka és zenekarra fog fellépni a kérlek szépen, mindjárt mondom, melyik helyen, de a Dob utcában ez biztos, úgyhogy valamit te is tennél hozzá?
1: Nem, most nem tudok.
0: Jó, oké. Gyerekek, ennyi volt már a kezdődjön, inkább akkor szerintem azt mondanám, kezdjük el a Smoking Headset, mi meg eltávozunk tőletek, engem várnak otthon, mint kiderült, fekete lerombozott, lefüggönyözött autóval, tudod. Na puszi nektek, szevasztok, szia.

Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok FM 90.3 élőben. Na hát, minden második héten. És most Bodo játszik nektek élőben, végre eljutottam hozzátok. Köszi, hogy itt lehetek. Roma Edin Odomeya, Roma Edin Odomeya. Boldog születésnapot a rádiónak, most volt szombaton. Pénteken volt a nagyszerű szülinap, ahol részt vettünk a Dürerben, és voltak jó koncertek, például a Márton and a Martonez, meg Gentry Sultan, szóval igazán kellemes összejövetel volt. Isten éltessen titeket is, és a rádiót is.

És nem sorolok végig mindenkit a kollégák közül, de üdv a Kristálykertnek, Lingamnak, Mineknek, Buda Beats kiadóinak, DJ-nek, Create Soul Brothersnek, Kaiser Shuriken, üdvözlet Tom Willennek, aki talán először mutatta nekem a most hallgató Pat Thomas számot.

Üdv Nadinak, és üdv Andrisnak, Noéminek gyógyulási, felépülési fázisához. Üdv a Firehorse gyülekezet tagjainak.

műsorajánló következik. Ha még nem lenne elegetek a partikból, akkor jövő hét szombaton a Marmorstein pékségben délután 2-től 10-ig. Ez ott van Dél-Buda környékén, ott a Dürer környékén, nézzetek utána. Lesz Sobek Marci, Tom Select, maga a Pék úr is játszik. Jó magam. Rádui. Este 10-ig, úgyhogy egy igazi délutáni késő nyári buli a városban. Marmorstein pékség udvarában. Műsorajánlót hallottatok. További jó bulit. Napsütést. Bodó játszik nektek. Üdv Suhaidnak, Longmannek.

Hello, hello. Még mindig a Tilos Nahát élőben Bodó játszik nektek. Szevasztok. Boldog születésnapot Tilos Rádiónak. Meg a kimaj ünnepli. Nem is ez a lényeg.

hanem hogy mozogjatok, tartsátok a tudatotokat tisztán, testeteket épségben. És ne hagyjátok, hogy a változás szelei magával ragadjanak titeket. Fontos, hogy hosszan távon érezzétek jól magatokat, kitartóan, és a változástól sem szabad megvijedni. Sajnos ez ilyen. Ennyi volt a Nahát bölcsességek, vol 15.

sziasztok! Köszi, hogy hallgattátok a rádiót, itt a Tilost, na hát ott. Ezzel a kis napsütéses szettel, és találkozunk jövő szombaton a Marmorstein pékségnél, Ben, nál. Ilyesmi zenék lesznek, még lesz Sobek, Marci, Tom Szelek, Rádai, Dávid, jó magam. Szóval egy napsütött délután 2-től este 10-ig. Ez egy műsorajánló volt. És a Moody Man számmal búcsúzunk Downtown címmel. És a Csaki majd mindjárt lekeveri a számot addig is. Viszont hallásra, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Ausztrál Connect Sea portálon megjelent ismertető szerint svájci kutatók felfedeztek egy egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből a húsokhoz és a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő, olvastuk a Kubiton. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói húsos, rostos állagot produkáltak hüvelyesekből fagyasztási technológiával. Az előáztatás után 90 Celsius fokon 30 percig zselé-szerűvé főzött csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét leturmixoltak, majd a masszákat három oldalról zárt szilikonformákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a light tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre ugyanazokból az alapanyagokból. A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet és visszakenúztak a városba. Szeptember végén jelenik meg Nádas Péter Most az egyszer című utolsó könyve, olvastuk a litera.hu-n. Az augusztus 26-án 83 éves korában elhunyt író röpiratában felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A Most az egyszer rövid, de fontos szöveg, amelyet a kiadó jellemez röpiratként. A leírás szerint Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A közös hallgatásnak nagyobb súlya van, és így aztán mégis beszél. Világ nagy kényszerképzetekről, hosszú a leltár. Beszél a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. Arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló, és a globális szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel. A nagy összeütközés után ott találja magát az olvasó a szerző fölös tudásának zsúfolt raktárában. Ami olyan, mint a falusi kertek végében a sufni, ahol bármit megtalálsz, amit nem keresel, de semmit, amire szükséged lenne.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Vreau jehon de majrat.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák Kapcsolat, a Tiloson az FM90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig hallható, és hát túl vagyunk a Tilos 35. születésnapján, illetve ennek a méltó megünneplésén. Remélem, sokan voltatok ott, és nagyon jól éreztétek magatokat. És hát túl vagyunk a nyáron is, ami hát kellőképpen meleg volt, és rengeteg jó, és még annál jobb programmal és fesztivállal volt teletűzdelve. És ma végre nem nagyon mély politikai kérdésekről fogunk beszélni, gondolom és remélem, bárki tudja, hogy még hova jutunk el ebben a beszélgetésben, de fogunk beszélni elmúlt fesztiválról, meg annak ellenére, hogy vége van a nyár, fogunk beszélni elkövetkezendő jövendőbeli fesztiválról, úgyhogy nagyszerű.
2: Ez egy nyárzáró egyébként.
1: Várjál, felhúzom a mikrofonodat akkor.
2: Hát egy igazi nyárzáró fesztivállal érkeztem hozzád, Ádám.
1: És hát, aki gyakran hallgatja a Szlovák Kapcsolatot, annak szerintem be se kell mutatni a vendégünket, Oszkó Jakab Natáliát, üdvözöljük nagy szeretettel itt a Tilos Rádióban.
2: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat, és szerintem egy nagyon izgi programot ajánlunk itt most a következő
1: akkor
2: hét végére.
1: Arról, hogy mi lesz? Jó, akkor vágjunk
2: hát
1: bele.
2: Vagy, de ahogy el is tervezted, akkor beszéljünk az elmúlt nyári időszakról.
1: Na de ha már így belevertel, akkor mondjuk, hogy miről fogunk beszélni, mi az, ami lesz az a Kerekdomb Fesztivál.
2: Így van. Tokaj hegy alján van egy csodálatos település, Tája, és a Kerekdomb Fesztivál 11.

0: többen is voltunk, mint tavaly, viszont nem pánikkeltően többen, azért nyilván megpróbálunk elgondolkodni itt azért, hogy még kényelmesebbé és emberléptékűbbé tegyük a völgyet a megjelent közönséggel együttműködve, úgyhogy ezen kívül tényleg öröm és boldogság, szuper programok, nem tudom, hogy kikeveredtél-e végül is a klastromhoz, a fényfestések.
1: Képzeld el, hogy nem.
0: Én kétszer is szerencsésen végignéztem, úgyhogy hogy szerintem az egy nagyon szuper...
1: Ami nem szép dolog, mert minden évben felteszem neked ebben a stúdióban a kérdés, hogy és idén lesz-e valami a klastromnál? Hát volt, én meg most nem jutottam el oda pedig.
0: Na látod, tehát pont emiatt van az, hogy ez inkább csak a jubileumkor szokott lenni. Egyébként egy nagyon szuper csapatmunka volt, nagyon sok fényfestő csapat egyébként hozott nekünk anyagot, sőt volt egyébként egy verseny is, és különböző fényfestőket együtt zsűriztünk a közönséggel, úgyhogy a záró sajtóközleményben meg is lett az utolsó sorrend, pénznyereményük volt, és egy csomó szakmabeli pedig egyébként klassz kis etüdökkel szaggatta ezeket, meg ezeket szakította, meg ezeket a pályázatos produkciókat. Iszonyatosan nagy enigmatikus hatása volt egyébként, úgyhogy itt a teljes spektrumot láthattuk, és hát egy másik nagyon kiemelt projektünk az a Völgy Szimfonia 35 volt, hát leszakította az arcunkat.
1: Azon viszont ott voltam, az jó volt.
0: Leszakította az arcunkat, nagyon sokan voltak, a szimfonikus zenekar is imádta az egészet, imádták a szólisták is, és hát akár egyébként ennek lesz következő lépcsőfoka is, és akár évközben is, úgyhogy itt azért stay tuned, és jövünk majd a részletekkel, de dolgozunk itt ezzel a projekttel kapcsolatban.
1: Ez a belvárosi művészetek földje minden hónapban? Vagy?
0: Nem, azért sajnos nem, bár egyébként ez egy érdekes kísérlet, mert ugye valahogy azt látom, hogy itt 10 napra mind az előadók, mind a látogatók egy kicsit egy ilyen utopisztikus világra vágynak, és ezzel meg is teremtik azt. Mindenki jobbik arcát mutatja, és... talán el is simulnak ellentétek, és egyszerűen van egy megmagyarázhatatlanul jó energiája az egésznek, és hát képzeld el, egyszerűen, ha ezt, nem tudom, kibírnánk az év 365 napjában, az lenne az ideális, de azért vannak kételjeim, hogy mindenki ennyire páneurópai békésen tud-e élni. Itt meg egyszer megerőlte. Úgyhogy kicsit megijedve a végeredménytől nem fogunk tudni minden hónapban 10 napot dedikálni.
1: Pedig megteremtetnéd a világbékét is Magyarországon.
0: Igen, ez már maga a világbéke lenne. Azért vannak külföldi látogatóink is, Ádám, nem állnék meg Magyarországon. Úgyhogy ez tényleg ez a 10 nap, 4200 program, minden le tudott zajlani, mindent le tudtunk hozni. Ugye az az érdekes, hogy itt a második hétvégénkre egy hőségriadó is érkezett. Ez egyébként azt okozta, hogy sokan nem jöttek el egyébként, tehát megvették a jegyüket, és ez beváltatlanul maradt, csak hogy azért árnyoldalakról is meséljünk. Tehát egy-egy ilyen...
1: mennyiségében hány ember körülbelül?
0: Ezt több ezres nagyságrendben lehetett látni. Ezt azért is teszem ide így, hogy milyen érdekes, hogy mikre kell, milyen szempontokra gondolni, amikor például egy szabadtéri esemény zajlik, és hogy akár bármilyen körülöttünk lévő gondolat, ugye ez párosult egy energiaszűküléssel is. Itt az az érdekes, hogy nekünk az a szerencsés helyzetünk, hogy mi amúgy is fenntarthatósági szempontok miatt is, meg hogy kíméljük a lakókörnyezeteket is, tehát hogy a fenntarthatóság miatti kímélet, meg emiatt igazából mi eleve nem vagyunk egy nagy áramfelhasználó fesztivál. Tehát hogy azért ez ha meg belegondolsz, nincsenek direkt lett falaink, eleve az is az emberléptékűséget is, közelebb hozzuk az előadót a látogatóhoz, együtt hullámzik és művészkedik és találkozik mindenki. Emiatt nyilván ott azt nekünk nem kellett lereagálni, vagy nem okozott fejtörést, hogy most akkor kell-e valamiben másképp megszerveznünk a fesztivált. Egyébként már szombaton alig volt áram a 3 településen, tehát a bejelentés hatására egyébként vissza lett az áramszolgáltatás. Uh-huh.

0: De pont emiatt, hál' Istennek, mi egy ilyen igazi analóg fesztivál vagyunk, akik igazából az emberek találkozását szeretné előmozdítani, úgyhogy hál' Istennek nem is terhelünk meg környezetileg, emiatt sem.
1: De program nem maradt el akkor emiatt,
0: nem.
1: Ugye?
0: Tehát, nem, ezt... nem, pont emiatt, hiszen hirtelen minket is ugye magával ragadott a hív, és utána rejöttünk, hogy de miért is? Hiszen alig használunk áramot, pont a zöldítési szempontok miatt is. Úgyhogy teljesen békésen, és hát itt ez nyilván egy érdekesség, hogy ilyenkor egy állami kijelentésnél, amikor valaki számára egy gazdasági hatás realizálódik, mert ugye amellett, hogy akik mondjuk megvették a jegyet és nem jöttek el, ugye nyilván a helyszíni jegyértékesítés sem volt.
1: De jó, de azért beszéljünk egy kicsit még a száraz számokról, hogy idén mekkora volt a látogatottság, és mondjuk ez a tavalyhoz képest, mert ugye ez minden évben beszéljük azt, hogy meddig tud ez nőni, és meddig nem kéne nőnie, vagy hogy maradjon emberléptékű, ez idén hogy alakult?
0: Hát egy ilyen 9-10%-os növekedésünk volt idén is, és ezzel azt hiszem, milyen csúcstartóak is vagyunk valahol a fesztivál szegmensben, bár volt, aki azt hiszem az EFOT talán még nagyobb tudott lépni előre, úgyhogy ez viszont azért elég jól eloszlott. Nyilván a két utolsó nap, szombat, vasárnap kompenzálta lefelé, azt hiszem, ezt a növekedést, és nyilván egy-kettő pillanatnál kellett azért teljes teltházat hirdetni a Panoráma színpadnál.
1: A Kispál koncertre nem jutottunk, igen. Be, ez volt az egyik, az nagyon szomorúan
0: koncertnél meg a Betonhofinál. Igazából egyébként annyi történt, hogy az első negyed órára volt érvényben az az árás, és utána pedig ugyanúgy elkezdődött a szokásos csere a közönségnél, és akkor nagyon sokan ugyanúgy be tudtak jutni, de nyilván pont ez az, amit az elején mondtam, hogy mi ezeket a pillanatokat is szeretnénk elkerülni, úgyhogy megpróbáljuk még jobban kiszámolni itt az erőinket, meg az akár az ötnapos rugalmas jegyek beváltásának az eloszlását is fogjuk most elemezni, meg nyilván megpróbáljuk a Panoráma színpadot valahogy egyébként újra strukturálni, hogy...
1: Kihúzzátok monostorapetig a végét például?
0: Nem, de mondjuk máshol is akár... Tehát most még itt ötletelünk, hogy esetleg másképp építjük meg a teret, hogy arra az egy-egy koncertre, mert egyébként a legtöbb koncertnél meg akkor tök jól elfértek azért az emberek, azért ne legyen ilyen pillanata se a látogatónak, hogy pláne nem csapattagnak, hogy nem jutott be arra az adott koncertre.
1: Tök jó buli volt a Kispál koncerten a kapunk kívül, ott a tűzoltóautók között nagyon sokan táncoltak, úgyhogy,
0: igen.
1: Úgyhogy az jó volt, de hát és elértétek a lélektani határt így telítettségben, vagy létszámban?
0: Pont elértük. Úgyhogy még szerencsé, hogy nem két nappal előtte lett mondjuk ez a hőségriadó és energiaválság bejelentve, de így pont el tudtuk érni. Nyilván ez egyébként egy olyan kérdés, hogy sokan fesztiválosok elkezdtünk azon gondolkodni, hogy itt azért a klímaváltozással lehet, hogy eleve meg fognak bomlani a struktúrák körülöttünk.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy egyébként ez nyilván most ez a nyár, ez így jött ki, ahogy kijött, de hogy ugye azt mondják, hogy az elkövetkező évtizedek leghidegebb nyara volt. Tehát, hogy ez mondjuk egy rendszer szinten, vagy tehát ilyen alapvetések szintjén mennyire fogja változtatni mondjuk ezt.
0: Én
1: az egészet.
0: Én el tudok akár egy olyan utopisztikus szenáriót is egyébként képzelni, hogy akár kulturális intézmény működése szempontjából is mondjuk nem a kőszínházak és mondjuk a Műpa Zene Akadémia bezár július-augusztusra, hanem mondjuk lehet, hogy bezár a május-június-szeptember októberre, és pont, hogy július-augusztusra kinyit légkondicionált programokat nyújtani, mert mondjuk a teljesen szabadtéri, azok pont, hogy el fognak mozdulni mondjuk a június meg szeptemberre.
1: Ki ezt tudja? Akartam kérdezni, hogy egyébként elképzelhető, hogy a jövőben mondjuk a művészetek völgye ősszel lesz?
0: Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy a kerek domb lesz 10 napos. Egyébként nyilván reméljük azt, hogy ez csak egy 15-20 év múlva esedékes szenárió, de azért mi most már másodszor élünk meg hőségriadós hétvégét, amikor is ugye nagyon sok programmal készülünk, és amikor napközben is olyan döbbenetet látsz, hogy mondjuk egy Kaláka gyerekkoncert, vagy tényleg valamilyen nagyobb gyermekkoncertes név előtt szinte pár Mad Max túlélő gyermek áll csak, mert a szülők teljesen felelősség teljesen nem akarják kihozni, és ugye van egy, akár egy fesztiválon belüli régebbi struktúra, hogy délelőtt gyerekprogramok, meg kora délután, hát lehet, hogy nem is ez megfordul, és mondjuk este 6-kor lesznek, és lehet, hogy siestáink is lesznek
1: pontosan
0: délután.
1: Pontosan ez jutott eszembe, igen, hogy lesznek olyan pihenő részek, viszont nyilván akkor meg hát azért sátorban siestázni mondjuk egy fesztivál, hát meg, az nem egy vidám dolog, de...
0: Meg esetleg gondolj bele, akkor mondjuk itt ugye éjjel egyig, meg kettőig lehet zenélni a három településen, de hogyha napközben nem tudunk csinálni, akkor lehet, hogy valami éjszakai kiegyezés. Tehát, hogy itt sokféle
1: sikerül
0: szenárió.
1: Sikerül végre megélni a völgybe azt, hogy hajnali 3-kor még buli lesz. És...
0: Egyébként most is meg tudod élni az önismereti diszkóban, Vigant Petenden.
1: Miután tilosos beszélgetésre oda mentek az emberek, ugyanoda?
0: De reméljük, hogy ez most sok-sok fenntarthatósági intézkedéssel, sok-sok tudatosabb emberrel körülöttünk. Egyébként, hát ha el tudjuk kezdeni visszább húzni ezt a tendenciát, és amiket most itt vázoltunk, csak ilyen teljesen viccnek beillő tervek lesznek a jövőre, de nyilván az ember elkezd ezen gondolkodni, hogy mi lehet itt a jövő. Mert hát akkor gondolj be, hogyha mondjuk július-augusztus játszunk, vigyük végig, akkor lehet, hogy egyébként lehet, hogy a nyaralások is, vagy az iskola is.
1: Tehát a nyári szünetet kitoljuk szeptember-októberről.
0: Hát vagy pont az, hogy de ugye a tananyag az nem csökken, inkább ám de nő, akkor lehet, hogy a nyári szünet lesz mondjuk május-június, meg szeptember-októbernél, mondjuk az őszi szünet, és mondjuk július-augusztus, az meg légkondis iskola.
1: Igen, hát ez mondjuk, mert először légkondis iskolákat kell csinálni. Igen, esetleg a másik, ami így eszembe jutott, hogy ilyen maxi biodóm jelleggel, hogy így Kaposztól Vigánt Petendig, meg Dörögdig így befedni az egészet, és légkondival ellátni, és esetleg így akkor ilyen elviselhetővé tenni, de azért az egy kicsit, akkor egy Marson is lehetne szervezni.
0: Így van, a Marson is, meg nem szerintem itt mindegy, meglátjuk. Remélem, hogy inkább csak ugye a közös emberiségi céloknak megfelelő inkább megáll ez a tendencia, mint hogy ezeken a szenáriókon kelljen gondolkodni. Pont mindenki most már egyébként egyre jobban, tudatosabban használja ezt, hogy itt nem a bolygót kell megvenni. A bolygót köszöni szépen, meg lesz nélkülünk is. Lehet, hogy pont egy élősködőt próbál magáról ledobni éppen ezzel a túlreműléssel. De visszakanyarodva itt ezekből az utopisztikus dolgokból, a Művészetek Hölgye remélem, hogy 100 éves is lesz. És akkor mindig megújul a csapat, ki tudja, még akkor a nyugdíjas koromban még ott fogok még glasszálni valahol.
1: Figyelj, megtartjuk a beszélgetést, tehát majd jövünk 100 évesen.
0: Igen, betolnak minket a nyugdíjas otthon.
1: De hogy beszökkenünk, kérlek szépen.
0: Beszökkenünk a térprotéziseinken a völgybe. Egyébként nézd, én nagyon szerettem, és én ezért is valahogy a csapattal is mindig, meg minden új csapattal abszolút azt beszélem át lelkületileg, hogy én nem egy ilyen fiatal rezervátumnak képzelem el a völgyet sem, hát meg a Kerekdombot pláne nem, hanem mint a társadalmat. Vannak fiatalabbak, gyerekek, idősek, találja meg mindenki magának azt a lehetőséget, hogy egy kicsit feltöltődjön.
1: Na de hát ez az, amiről évek óta mi is beszélgetünk itt, meg aki egyébként lemegy a völgybe, azt tapasztalja, hogy tényleg az van, hogy 3-4 generáció akár így elég jól
0: így van, úgyhogy igenis, hát de ott fogunk kiszökni a nyugdíjas otthonból, és hogy ott találkozhassunk egyébként ugyanazon nyugdíjas otthonból kiszökött 30Y koncertjén.
1: Igen, Lovasi Bandi bácsi 100. születésnapját megünnepeljük.
0: Így van, és akkor már is egy vidámabb történet lesz belőle, és remélem ebben a formában, ebben a időbeliségében is meg fogjuk tudni tartani ezt az egészet.
1: Hát ugye erről beszéltünk ott a pajtában, amikor te meg én beszélgettünk, hogy majd a Völgy 100, meg a Völgy 105, meg 110, tehát hogy ezt még azért így simán megélhetjük egyébként.
0: Így van.
1: És mondjuk így a konklúzió, vagy hát így a szinte, gondolom most így lezártátok az évet, és kezdtétek a jövő évet már csinálni azért így
0: hát
1: lendületből.
0: Hogy
1: mondjuk vannak-e már esetleg olyan, akár már most elmondható változások, amit így akár az idei év konklúziójából leszűrve változtattatok, vagy úgy egyébként a völgyben?
0: Köszönöm, Ádám, hogy egy kicsit siettetsz, de ugye a Kerekdom Fesztivál még jövő héten van, engedtessék meg, most egy picit próbálunk erre koncentrálni,
1: jaj.
0: De ahogy egyébként most el is kezdünk, utána egy héten egyébként egyenként ugyanúgy a 48 udvarral leülünk, átbeszéljük velük, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mit csinálhatunk közösen jobban, és hát annak a fényében fogjuk látni. Meg hát ki tudja, itt azért voltak sejtelmes posztjaink, ki tudja, hogy milyen új társulatok esetleg csatlakoznak. Új udvart teremteni oda, úgyhogy...
1: Áruljára meg valamit, hogy mondhassuk azt, hogy mint ilyen kereskedelmi rádiósan tudod, hogy exkluzív információ csak a Tilos Rádióban.
0: Hát ennyit tennék ide, hogy azért a Buda udvarban már megjelent színházi társulat, mely a Marcibányi téren rezidens, azért nem hiába járta be alaposan a völgyet.
1: Jaj, de szépen diszkréten mondtad ezt el. Jó, Kerekdom Fesztivál, akkor ez szeptember 18.
0: pénteken, 20. a vasárnapig. Ha messzebbről érkeznénk, már pedig ugyancsak, ahogy Kapolcs esetében, valószínűleg nem csak azok leszünk, akik ott laknak, hanem több városból is érkeznek, Budapestről, sőt, van, hogy Veszprémből is, ugye a programot készhez tudják venni a Művészetek Völgye Fesztiválon, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, sőt, még Kassáról is érkeznek, mert egyébként az is most már egy laza egy óra autóút.
1: Na, de ugye, ha jól emlékszem, ott volt valamiféle együttműködés, és már tavaly is volt ilyen Kassatája valamiféle
0: Abszolút,
1: együttműködés.
0: Abszolút, mi mindig ott is egyébként hirdetjük, oda is viszik a műsorfüzeteinket, és egyébként meg amúgy, hogyha Pestről indulnál, 2 óra maximum, ami alatt odaérsz, úgyhogy tájja közelebb van, mint gondolnád, és gyakorlatilag ezzel fogunk egy ilyen 3 napot benépesíteni, amúgy, hogyha valaki már csütörtök este megérkezne, akkor egyébként már reggel túrákkal és kóstolókkal és
1: van egy ilyen jó szökőkút ott a falu közepén, így ahol van. Lehet éjszaka táncolni, nem szomjasan, igen.
0: Így van. Így van. Illetve ha már a nem szomjasságról, most is van fesztiválbusz, ami a környékbeli településekre jár, Szerencs, Rátka, Mádra, úgyhogy Abaúj-Szántóra, Golopra, úgyhogy ha úgy találunk szállást, van helyi kolléganőnk Petra, aki segít mindenkinek, hogyha másik településen találunk szállást itt ebben a körben, akkor óránként hazajuthatunk, hogy ne aggódjunk, ugyanúgy láthatjuk a Quimbyt, Bohemian Bathurst, Parnograstot, avagy Ablaha Louisianát is végig.
1: Miként lehet definiálni a Kerekdombot, mondjuk így a Művészetek Völgye tükrében? Tehát ez egy ilyen völgy after, vagy völgy light?
0: Hát a stábnak nyilván ez egy völgy after, de egyébként meg egy teljesen unikális dolog. Tehát mint ahogy a Művészetek Völgye is azért unikális, mert ott zajlik le, itt meg a történeti séták, vagy a kolaszbánya látogatás, dűlőtúrák, vagy az evangélikus templom, ahol komoly zenei koncerteket ott hallgathatsz, ahol Kossuthot megkeresztelték. Kúriák között macskaköves utcákon, boros pohárral a kezedben járkálva, biztos, hogy nem az jut eszedbe elsőre, hogy akkor hú, ez a Művészetek Völgye, ez egy teljesen más hangulat, történelmi környezet, és egy szerintem egy megismételhetetlen nyárzáró, és klassz programokkal, aktív programokkal teli, teljesen egyedi arculatú fesztivál. Azért például a Völgyben nincsen Ludas Matyi gyermekfutásunk sem, ahol a kicsiknek egyébként az egész stáb extázisban vásárolgat be kis ilyen papírírószeres a többi boltokban ajándékcsomagokat, és szerintem nincsennél a futásnál cukibb, tehát tényleg csak, hogy ha nem a Quimby miatt jössz, vagy a vagy a bongor és lenke miatt, akkor egyszerűen gyere és nézd meg a gyerekfutást.
1: Mennyire vonjátok be itt is a helyieket egyébként?
0: Abszolút, ha már apropó gyerekfutást, ez ugye a helyi testnevelés tanárnő és a helyi környékbeli településekkel összefogva szervezi meg a futást. Persze a kihívás a vágyóknak 5-10-15 kilométeren is van lehetősége bizonyítani, és van családi futás is, ahol ha bátortalanabb gyermekek, vagy bátortalanabb felnőtt
1: húzzák apukát, meg anyukát.
0: Igen, vagy a bátortalanabb felnőtt szeretne gyermekkíséretet, akkor családilag is van lehetőség párban futni.
1: Na, mesélj akkor nekem egy kicsit a helyszínekről, hogy akkor így keltsük fel a...
0: Hát ugye a Vincellér nagy színpad, az ott van a református templom tövében, ugye a Quimby mellett, itt azért a vasárnapot szokás szerint egy színház zárja, a Momentán társulattal lehet röhögni egy jót. Azt kell látni, hogy azért vasárnap olyan 4 körül vége van a programnak, bőven emberi időbe, bárhonnan is érkeztünk, haza tudunk érni, és rákészülni az utána az úgynevezett elkerülhetetlen hétfőre, és a hétfői bármi kezdésre is, legyen ez iskola vagy munkahely. Több pincészetben is zajlanak programok. Próbáljuk pont a helyieket is megmozgatva átbeszélni azt, hogy kihez milyen pincészethez, milyen borhoz, vagy milyen helyszínhez, milyen jellegű program illik. Például a Szűcs pincészetnél inkább van világzene, Ferenci Gyuri, vagy Barabás Lőrinc, itt van Nové Soma és Csóri Sándorral, ifjabb Csóri Sándorral, Cimbali Bent Trió, vagy Kálelulogyi, Bodor Áron, de itt is tudunk egyébként kicsit estét is zárni, úgyhogy az is. A Bagolyvárban van egy Kollár Klement, Bianca Hajdú, Ster Flanger Kids, vagy például Bongor, Lenke és Lóci Jáci Kacaj, ők meg a Palota Borházban, akik amúgy is ilyen fiatalosabb borokkal is kísérleteznek, úgyhogy ez egy ilyen érdekes, hogy együttállása egyébként ezeknek a programoknak a helyszínekkel. Van egy nagyon az Linden Gardenünk, gasztroportánk, ahol Aba új zemplén ízeivel lehet megismerkedni. Kata, aki a háziasszony, aki ott is lakik a gyerekeivel együtt, egy nagyon klassz programot rak össze, hiszen itt van Kertész Bogi, Kolossai Fecó, vagy Rézeleje fanfárosok, és mellé masszív gasztróélmények, sőt vasárnap még egy pezsgős villás reggelivel is zárhatod a dolgot.
1: Ez így azért elég jól hangzik. Van ennek egy kicsit ilyen... Szóval, hogy most próbálom úgy fogalmazni, hogy nehogy véletlenül leszúrj engem itt a mikrofonba, de hogy egy kicsit ez ilyen...
0: egzisztenciális válságot kompenzáló gasztró.
1: Nem, inkább azt akartam mondani, hogy ez a fesztivál mondjuk egy kicsit, hogy mondjam, az elegánsabb művészetek völgye, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Azt akartam mondani, hogy sznob, de ez így nagyon rosszul hangzik meg, félreérthető, de hogy egy kicsit így feljebb pozícionálja mondjuk akár a korosztályban is, tehát itt valószínűleg nem a tizenévesek lesznek.
0: Azért reméljük, hogy a Bongor és Lenkére megérkezik ez a 10-20 éves.
1: És mint pozitívumként gondolva.
0: Alapvetően annyiból valóban igazad van, hogy ugye 25 családi borászatban lehet belátogatni a borútlevelünket használva, és utána hajnalban gyermekké avanzsálódva összehasonlítani a többiekkel, hogy kinek ágymecsétje van. Na, ha megnézed ezt a borútlevelet, és azt a bortétel kínálatot, amit egyébként a műsorfüzetben lehet is látni, tehát itt nagyon fontos, hogy nem meglátogatunk random pincészeteket, és ott valamit random módon beletöltenek a poharunkba, hanem azért kiemelt borokat, ismert borokat, akár zsűrizett vagy díjazott borokat kóstolhatunk, és ebből 25 tételt. Érdemes esetleg 2 napra szétosztani egyébként ezt az élményt.
1: Vagy kétszer lejárni az egészet.
0: Hát igen, vagy pedig akkor egy dupla borútlevélre, tehát azért ez egy nagyobb mennyiség. Ha belegondolsz, itt azért ez a borkultúrát is megpróbálja úgy pozícionálni, ahol inkább már élvezzük ezt a bort. Valljuk be, szerintem mind a ketten azért 10-20 éves korunkban inkább az árérték arányát néztük meg a hasonló a termékeknek.
1: Cukortartalmat és a fekete szín is, na mindegy, ne beszéljünk a vidékához.
0: Valljuk be, igen, tehát itt azok, akik esetleg ebben a borban is az az értéket látják, meg a családi pincészetek sztoriaiban, az nem feltétlenül a tizenéves korosztály, de próbálunk egyébként nekik is kedvezni nagyon sok programmal, hát ha előbb jönnek rá arra, amire én csak később, hogy ha esetleg ilyen minőségi borokat kóstolsz, akkor nem másnap, meg harmadnap van másnaposságod.
1: Viszont akkor hadd ellensúlyozom egy kicsit az előbbi felvetésemet, mert ugye én azt tapasztaltam így az évek hosszú során, nyilván nagyon sokan sokféle módon próbálnak így a borköré programokat szervezni, és egyre inkább azt vettem észre, hogy ez viszont tényleg kezd a szó nem feltétlenül pozitív értelmében így elsznobosodni ezek a különböző borprogramok, és hogyha viszont innen nézzük a dolgokat, akkor ez meg valószínűleg az a program, ahol valóban minőséget és értéket kaphatnak az emberek, de nem
0: hazasságot
1: a, igen,
0: is.
1: Tehát nem a feszengős, hacsillagos.
0: Az az igazság, Ádám, muszáj elárulnom, ez miattam is van,
1: na.
0: Mert én bár 11 éve szervezek itt fesztivált, továbbra sem értek a borokhoz, és én semmiképp sem szerettem volna egy olyan fesztivált szervezni, ahol csak a top szomeliék tudnak előadni, csak top szomeli ismeretekkel rendelkezőknek, ahol az átlag látogató már is pár ilyen, nem tudom, teroár és savgerinc meg társai kifejezések mellett olyan kicsinek érzi magát, hogy hát akkor ez nem nekem.
1: Mandula füstutó érzetés.
0: Igen, a tufát is érzem, meg a gyakorlatilag az egész gyümölcs palettát. Én szerintem nyilván annak is megvan a köre, de nekem például nincs meg ehhez a képzettségem, és pont amiatt, hogy a hasonszőrűek se érezzék rosszul magunkat, igen, emiatt szerettem volna azt, és ez egyébként sok beszélgetést is igényelt a borászokkal, hogy kezdjük el egyel hátrébb, tehát van egy-két egyébként kifejezett akár szomelié nagyságrendű, és ilyen nagyon white nyelvű, vagy nem tudom, ízbombákat értékelőknek is értékelhető előadások, de azok se érezzék rosszul magukat. Például a dűlőtúra, azt szerintem ezért egy csodálatos program, mert vizualizálni tudod, hogy felsétálsz a szőlőtőkék mellé, hogy igen, itt állsz a szőlőtőke mellett, és ez a bor, amit most kóstoltatunk veled, ez egyébként tavaly vagy tavaly előtt innen származik. És nézd meg, mit látott a szőlő, mit nézett, mi volt, nem csak ugye a kiláter, de hogy látod a körülményeket, látod a talajt.
1: A tufát, a savgerincet.
0: A tufát és a savgerincet, stb. Tehát bejárva azt, ahol készítették, és amiből készítették, számomra ez közelebb hozta.
1: De egyébként szerintem, ha még csak egy kicsit, ha megengeded, még feszegetem ezt a sznobizmus versus minőség kérdés, hogy szerintem ez egy kicsit ilyen hungarikum egyébként, hogy a minőség valamiért kéz a kézben jár egy kicsit ezzel az öncélű gicses sznoboskodással, mert hogyha azért így a kicsit nyugatabbra megyünk így Európában, akkor ott legalábbis én azt láttam, hogy a magas jó minőség, most nyilván
0: az egy nagyobb alap.
1: Igen, de hogy azzal abszolút kéz a kézben is természetesen jár a lazaság, tehát van a gazdag ember, aki a neonzöld, nem tudom, Bentley-vel parkol a Rocky parkolóban három helyen keresztbe, meg egyébként van ez a gazdag ember, aki meg rövid nadrágban, papucsban megy, és a világ leglazább embere és szerény embere. Most nem tudom, mire gondolok, de hogy Magyarországon van sajnos egy ilyen posztbalkáni, vagy nem tudom, ilyen
0: igen, és de közben meg pont emiatt a köréfond programcsomag, vagy a kézművesek jelenléte, tehát az egész azért egy Quimby látogató, nem ilyen, tehát hogy mi most szerintem tényleg eltaláltuk azt, hogy mi az a társaság, amiben mi is jól érezzük magunkat, a borászokat is érzékenyítettük a kevésbé borismeretekkel rendelkezők felé, és szerintem ebből egy nagyon klassz együttműködés keletkezett. Hát 20 helyszínen, 25 borászaton, 45 helyszínen az a pár ezer ember úgy eloszlik, hogy te folyamatosan egyébként mindenki azt mondja, hogy fú, hát ilyen lehetett valamikor a kezdete a völgynek, vagy bármilyen fesztivál kezdete, hogy ennyire kevesen vannak. Úgyhogy itt van tere a beszélgetéseknek. Biztos, hogy ha betérsz egy borászatba, akkor lehet, hogy ott töltesz 2 órát, mert elkezdtek dumálni, és ti vagytok ott csak a társaságoddal. Szerintem ezek értékek. Vagy a Majló kastélyban ugye van egy csomó gyerekprogramunk, tehát a Kazulka gyerekkoncert, Varró Dani és Molnár György, vagy a Virágvarázs gyerekjóga, ami egyébként szerintem már is egy vicces. Tehát van egy ilyen családi vonulat, de mindezt nem tolongva, és egy nagyon klassz kis óvó környezetben versenyfilmeket láthatunk a Malter Vándor Fesztiválnál, dumálhatunk a haverokkal a filmekről, tehát nem egy tömött moziban ülünk, tehát hogy lehet, hogyha közben is pár szót szólunk, akkor nem fogják ránk borítani a popcornt egyébként, vagy a tájoló programja, szőlő szomszédok kóstoló. Tehát ez mind a kapcsolódásról szól, mind az analóg egymás társasága és valamilyen információ és kulturális percek gyakorlatilag élvezetéről szól ez az egész fesztivál.
1: Lehet definiálni a célközönséget, vagy nem érdemes, ha már így erre az előbb így utaltál diszkréten?
0: Szerintem nem lehet azért sem definiálni, mert azért ne legyünk ilyen lemondóak a fiatalokkal sem, tehát van egy csomó olyan tudatos 10-20 éves, akik már egyébként jobban ismerik a borokat és a terroir kifejezést, apropó terroir, kiemelném, hogy a bánya látogatás, a Kolasz bányát meg lehet látogatni, és a geológusok elmagyarázták végre nekem a rétegrendet, és amikor a terroir, vagyis franciául a föld szót, itt hozzád vágják a bor kíséretével, akkor megérted, hogy ő igazából milyen rétegrendről beszél, és miért különleges az, vagy van csak itt, és
1: meg lehet nézni, a föld alatti savgerinceket is esetleg, vagy az külön?
0: Nem, bár a savgerinc az egyetlen szó, ami egyszer egy nagyon rossz bor megkóstolásánál, ami nem táján volt, utána végre értelmet nyert, hiszen annyira savas volt, hogy mondom, na ez a bor tényleg csak egy savgerinc bele.
1: És egyébként az a fajta, hogy mondjam, légieség, vagy nevezzük azt, hogy tényleg nem egy tömegről van szó, ezt egyébként így, hogy mondjam, organikusan alakul, így vagy ti valamilyen szinten limitáljátok a tehát, hogy van egy felső plafon, ami pontosan azt szolgálja, hogy ennek meglegyen az a fajta léptéke. Ami...
0: Hát az az igazság, hogy ez így viszont azért erősen kultúrmisszióvá válik. A környékben egyébként kevés kulturális támogatás csapódik, például az NKA-n a Kerekdom sem kapott támogatást most, ugye az utóbbi körökben, és...
1: De azt a 8 milliárdot visszautaltátok még tavalyról.
0: Úgyhogy innentől kezdve az az igazság, hogy teljesen más a kulturális közeg ott, kevesebb ottani látogatónk van, úgyhogy természetes az, hogy nagyobb városokból érkeznek, és mi azért több látogatót is el tudnánk itt helyezni. Gondolj bele, ez a város, ez tényleg valamikor a hype közepe volt.
1: Tehát a város?
0: Hát nem, most már nem, de valamikor 6500 fős volt. Okay. Emiatt van az, hogy igen, most ha megérkezel, nem érted, tehát nem jönnek össze a Wikipédián olvasott adatok, az ott talált kúriákkal, macskaköves utcákkal, nagy épületekkel, hát ez valamikor a menőség ne továbbja van.
1: Tehát, kicsit ilyen, ilyen mixáti hangulat jön elő bennem. Tehát, hogy
0: igen, hiszen konkrétan mixát ott is írta a különös házasságot. Tehát valamikor egyébként például, ahol az irodalmi programjaink vannak, ugye a Tokaj Ártvány Barka galériánál, a hotelnél, ott a pincében, nem hiába ott vannak az irodalmi programok, lehet ugye találkozni Udvaros Dorottyával, ott lesz egy estje, vagy Csúlya Imre és Hámori Gabival, mert egyébként abban az épületben, az a nagy éttermi rész, valamikor egy régi képeken, ha megnézem, hogy így gyakorlatilag egy pesti kávéház szintű helységsorozat volt, sőt, van egy üresebb telek, ott fájóan a közepén, az valamikor egy színház, nagy színházi épület volt. Tehát, hogyha te nem itt kosútkodtál, rákóciskodtál, akkor igazából, ugye Rákócinak is van egy saját kúriája, sőt, oda hozattak neki angol-francia kisasszonyokat tanítatni őt a kis sárga iskolában.
1: Hát honnan Rákóczi nem messziről származik onnan.
0: Igen, ugye Kossuthot ott keresztelték, és akkor innentől kezdve az összes a politikai és irodalmi elit gyakorlatilag a környékre menekült kipihenni itt a budapesti, nem tudom, stresszt, és egy ilyen Balatonfelvidék most érzete van ennek az egésznek. Tehát innentől kezdve ez azért elbírna több látogatót, a napi 2-3 ezernél többet is akár. Ez most nagyon-nagyon szét is oszlik. A Völgyben azért napi 15-16 ezer embert fogadunk, és akár egy-egy esetben, és itt meg a 2-3 ezer, egy sokkal nagyobb településen, ugye Kapolcs 300 fős, ez meg valamikor 6500 fős volt, vagyis annyi épület van benne, és most 1800-an lakják, úgyhogy arányaiban itt azért sokkal több látogató is lehetne, viszont így tényleg látszik az, hogy mit szeretnek azok, akik az eleje óta velünk tartanak. Csak hát nyilván akkor ki kell találni a gazdasági modelljét.
1: És, de akkor ezt jól értettem, hogy ilyen szempontból, csak ha már ezt így bedobtad, akkor csak megkérdezem, hogy ez azért inkább egy szeretem projekt, mint az, hogy ebből fogtok, nem tudom.
0: Abszolút, abszolút, és hát azért reméljük, hogy itt az utunk során valamilyen támogatók is mellénk állnak azért, mert szerintem ez egy tényleg nagyon szép projekt. Itt azért nem láthatod sűrűn Winkler Nórát, a képzőművészet és a bor között kapcsolódást találni, egy pincészetben, a Somszög birtokon van, vagy van egy rózsapincészetünk jó kis bulikkal, és sütikkel egyébként. A Nyerges udvarban is isteni sütiket találhatunk. Pizzák, egyéb gasztrotermékek, ugye azért a környéken van jó pár jó étterem, és ugye választhatjuk azt is, hogy kikapcsolódunk a programból, meglátogatva őket, azért sokan ki is települnek. Úgyhogy szerintem itt azért sok mindent lehet nagyon-nagyon szeretni, sőt imádni ebben a fesztiválban, vagy hol láthatsz egy olyan épületet, mint a Szóló Pincészet épülete. Egyébként by the way, utána ezt a Szóló bort akár ilyen Michelin minősített éttermekben is itt Budapesten is meg lehet kóstolni, és meg láthatod azt, hogy mennyire fantasztikus új borászatot építettek, ami a köré fonódik, hogy természetesen a maga pezsgésével és érésével a bor hogy löki majd tovább magát, egyébként az épületet átszövő különböző járatokon át, és készül el egy natúrborra, hiszen ez egy natúrbor, és ott abszolút részese lehetsz egyébként annak, hogy ez hogy készül. Szerintem ezek csodásak jön, és akkor itt jön be egyébként a párosítás, hogyha már ennyire kézbűves és magától értetődő a Szóló natúrbora, akkor kézműves programok vannak hozzá párosítva. Úgyhogy
1: egyébként nekem azért egy nagyon izgalmas az a környék. Én jártam arra egyszer, kétszer, háromszor életemben, mert van benne egy ilyen nagyon erős kettőség, mert ugye ha innen így a Margit körútról nézzük a dolgot, akkor így Miskolctól keletre az már így a világ vége után kettővel. Szerintem méltatlanul, de nyilván van egy fajta ilyen sztereotípia. És ugye hát azért Tokaj az Tokaj, tehát hogy ez ugye ez Tokaj vidékhez tartozik, jól mondom, ugye nem akarok hülyeséget mondani, de jól mondom. Na, de hogy ha vesszük azt, hogy tényleg kiváló borokat készítenek ott, van ez a fajta nagyon komoly kulturális, vagy ilyen, magasabb szintű társadalmi múlt, ami kihal. De közben egy nagyon, nagyon méltatlanul elhanyagolt vidékről beszélünk, ami hát azért ennek megfelelően valószínűleg turisztikai szempontból, meg gazdaságilag sem erős, ha csak nem a vallásos zsidók szemüvegén keresztül nézzük, akiknek ugye a világ közepe szinte ott az a környék, és akik sokan járnak oda, de hogy mennyire volt ez, hogy mondjam, nehéz annak idején ott egy ilyen dolgot elindítani, és mondjuk akár 11 éven keresztül fenntartani, és hogy mondjuk tudott-e valamit hozzáadni ahhoz, hogy az a vidék valamilyen szinten ilyen kulturális szempontból is kicsit felé legyen. Ez
0: teljesen más volt itt szervezni, egyébként fantasztikusan együttműködőek azok, akik ott táján fogadnak minket. Eleve már a szervezőként, vagy szervezési folyamatban beleszeretsz, hogy így a sztorikat hallgatod erről a településről, és az meg egy fantasztikus visszajelzés, hogy azokról a településekről, ahol most is szállásokra mennek az emberek, a fesztiválbusz, ahogy körbeviszi őket, sorra jönnek azok a visszajelzések, hogy egyébként vagy a Kerekdomb után érkeztek hozzájuk újabb látogatók, vagy a Kerekdomb felületein ismertek meg minket, vagy ismerték meg őket, és gyakorlatilag a tájai környéket, vagy tája környékét valahogy visszább helyeztük a térképre sokaknak. Nyilván nagyon sokan jártak Mát felé, vagy Tokaj városában, de hogy ott azon a környéken egyébként van sok gyönyörű település, melyek egyébként ilyen-olyan szempontból érdekesek, például Bodrog keresztúrra, ugye minden évben van egy ilyen nagy, több világ több pontjáról érkező csodarabbikat meglátogató. Hát
1: ezért mondtam, hogy a vallásos zsidók számára ott ez a világ közepe igazából.
0: Na, de hogy kézzel, de azért táján is voltak csodarabbik, csak itt, hát igen, igazából az az igazság, hogy azért itt is a csodarabbik között is valaki sikeresebben vitte tovább a PR-jét. Na hát nekünk is van ám táján, de ő nem lett annyira híres, nem lett instacelebb, viccesen megfogalmazva, de sok csodarabbi volt egyébként a helyszínen, hogy magának az orvoslási metodológiának, belső oktatásoknak köszönhetően azért demisztifikálva, itt azért nem nettó, nem tudom, 100 ember bolyongott, és mindenkit meggyógyított, hanem amikor azért azt látod, hogy hozzájuk tudsz, és hogy tudják azokat a gyógyfüveket, tudják, ugye fűszer, meg növényes vonulat, és egyébként ehhez a zsidó közösséghez kapcsolódik ott a környékben. Úgyhogy nyilván egyébként ez abszolút ad egy ilyen érdekességet is a környéknek, de az, hogy ez egyébként egy, nem tudom, csak úgy a túraútvonalai miatt, vagy e-bike-ozva, vagy akár evezve a Bodrogon bejárható környék, nagyon sokaktól jön vissza információként, hogy így akár a Kerekdomb Fesztiválon keresztül vált egyértelművé.
1: És mondjuk, ugye, ha már említettük a kultúrmisszió részét a dolognak, és azt is mondtad, hogy hát azért a helyeket kevésbé lehet bevonni, hogy egyébként mivel lehetne őket szerint? Tehát ha már az ember egy kicsit túl gondolja magát a fesztivál részét, de ha mondjuk így a társadalmi felelősségvállalás szempontjából közelíti meg ezt a dolgot, akkor lehet őket valamilyen, a helyi lakosokat valamilyen módon jobban angazsálni ebbe, vagy nem igazán?
0: Igazából azzal, hogyha kitartóan szervezet, egy idő után kivívod ezzel a helyieknek az elismerését, és csak megnézik, nem ismerik, és aztán megismerik, és lehet, hogy akkor utána ők is, ki tudja, kis csillagrajongók lesznek, vagy bohémien betyársz és Quimby rajongók.
1: De hogy például lehet őket hasonlóképpen bevonni így a lebonyolításba, mint mondjuk azt a Völgyben teszitek a helyet?
0: Abszolút. Itt a legtöbb pincészetnél a maguk a családok fogadnak titeket, mint látogatókat, és töltik meg a boros poharaitokat.
1: De mondjuk a pincészeten kívül gondolom.
0: Nagyon sok pincészetben van programunk is, uh-huh. Úgyhogy ez abszolút szimbiózisban kerül, ugyancsak csak megrendezése, mint egyébként Kapolcson is. Úgyhogy nagyon sokat készülnek tényleg a helyiek, és ez velük közös munka.
1: Hogy például nem tudom, szállásfoglalás szempontjából, hogy van egy hasonlóképpen így a helyieknél.
0: Abszolút.
1: Lehet egyébként aludni?
0: A helyieknél, a és házukat? Akkor egy helyi hölgy, Knizder Petra az, aki várja a hívásaitokat, meg e-mailjeiteket, és ő az, aki a környéket bejárta, és ismeri a szállásokat. De egyébként itt is lehet sátrazni, amúgy azt sem vetném el. Most teljesen úgy néz ki, egy ilyen idilli 25-26 fokos szikrázó napsütéses hétvégénk leszem. Úgyhogy én azt sem vetném el egyébként annak helyébe, aki azt mondja, hogy esetleg csak most ébredt rá, nagyobb társasággal érkezik.
1: Egyébként, ha már az időről beszélünk, idén nem volt olyan igazán nagy vihar a völgyben, mint ami minden évben szokott lenni, ugye?
0: Hát igen, de lett helyette hőségriató, tehát hogy igazából egyik se jó.
1: Meg aztán kidőlt egy fa valamelyik kempingben, ugye volt? Egyszerre tűzoltók ott mentek, jöttek, mentek ott, szirénáztak, mindegy, de hogy hál' Istennek nem volt semmi komoly, mert hogy azért a völgyben mindig szokott lenni legalább egy nap ilyen nagy brutál vihar, amiből utána hogy az emberek ott száradnak, és most idén ez így kimaradt. De volt meleg, igen.
0: Hát egy szabadtéri rendezvénynél nyilván nem lehet arra számítani, hogy most csak egyébként egyfajta időjárás
1: nyilván,
0: lesz.
1: De hogy ez már egy ilyen, ahogy mondjam, a folklór része volt, hogy augusztus 20-án is mindig vihar van Budapesten, tehát hogy azért a völgyben mindig van egy nap, ami ilyen nagyon viharos nap, és rendesen hiányzott már, hogy legyen egy nap szar idő, mert akkor az ember egy kicsit kihozanodik, és pihen, így regenerálódik, és most nem tudod, nem tudod ezt megtenni.
0: Vagyok be, hogy is mondjam, szervezői oldalról én. Nem annyira ideális ennek a képnek a megítélése, de örülök, hogy te jól szórakoztál, Ádám.
1: Jó, hát tudod, hogy itt elmondunk mindent. És akkor gyakorlatilag... akkor még egy kicsit, ha mondanál ilyen konkrét programokat, az lehet, hogy jó lenne. Csak hogy úgy tényleg
0: hát mire vágy? Szepesi Matyira? Bogira? Nem tudom.
1: Én arra vágyok, hogy sikerüljön eljutnom oda, mert több éve nem sikerült, mert ja, és egyébként nekem még ilyen kedvenc, ha már az irodalomról volt szó, nekem ez nem is tudom mikor volt, lehet, hogy te emlékszel rá, lehet, hogy nem a Cserna Szabó, meg azt hiszem a Laszkfival a Pacal könyvének a bemutatója volt a Cserna Szabónak, hát ez egy annyira zseniális élmény volt nekem, de az már jó sok évvel ezelőtt volt szerintem.
0: De helyette van most Szilárd Piano projekt, vagy Varró Dani Molnár Gyurival, vagy Udvaros Dorottya Estje, Csúlya Imre, Háborik Abi, Hiszek Egyben, viszont Lackfinak a Medvelesét adja elő egyébként Csibi Gergő és Márton Róbert. Ugyan nem Lackfi manifestálódik benne, de hogy is mondjam, gondolatilag igen. Györei Zsolt Latabárné fiát, Teller Károly játsza, Márfi Márk pedig a Lassan előadással érkezik. Lesz Herr előadásunk is egyébként, úgyhogy nem tudom, el lehet hozni a gyereket egyébként a Majló Kastély koncertjei ringató mellett, amúgy mesterségbemutatókra is a Hegyaljai Mesterek Alkotóházában, ott továbbra is kiemelném az Arany Uri hímzést, ami tájáról származik, és nagyon utolsó utáni pillanatokban vagyunk, hogy ezt meg lehessen tanulni, úgyhogy hajrá Ádám, kérlek szépen.
1: Én hímezni? Az
0: igen.
1: Én csak hímezni és hámozni ez.
0: De hogy tényleg akikkel lehet, akkor szerintem itt nagyon sok kiállításunk.
1: De mint hagyományőrző adatközlő, tehát hogy hagyományőrző emberek által?
0: Így van, uh-huh. És ugyanezt a fafaragás vagy egyéb mesterségek szintjén, csak tényleg itt ez a tájai Arany Uri hímzés, ez egy nagyon kiemelt dolog, azért is, mert tényleg utolsó utáni pillanatok választanak el attól, hogy ez csak így innentől kezdve múzeumban nézhessük a kiállítási darabként, vagy esetleg tudjon is csinálni valaki ilyet. Lesz egyébként a tájai evangélikus templomban reneszánsz barokkestünk, Bach cselló estet, Miskolci Egyetem ugye zeneművészeti szakának is különböző diákjai jönnek, vagy egy fuvola együttest hallgathatunk, sőt az Életet az éveknek kórus is megérkezik hozzánk utolsó vasárnap, az Országos Klubszövetség jön közel hozzánk, úgyhogy színház, komoly zene, kézművesség mellé fog bekeveredni a Pavilon, Várhegy utca, Kacaj, Lóci játszik, vagy Lenke és Bongor egyébként.
1: Ugye, ha már itt vagy, akkor egy kicsit azért kihasználom az alkalmat arra, hogy kicsit szélesebb kontextusában beszélgessünk ezekről a dolgokról. Ugye volt egyfajta tendencia pár évvel ezelőtt, hogy Magyarországon már így minden hétvégén volt 72 darab fesztivál, amik
0: ez azért... Ez most is van.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire... Mert ugye akkor utána jött a Covid, utána volt nagyon komoly átalakulás, és akkor az volt a mondás, hogy ez azért egyfajta egy ilyen természetes szelekciót fog alkalmazni, és a jobbak megmaradnak, a kevésbé jobbak meg nem. Hogy milyen most egyébként így a te, aki azért nem csak a Völgyet meg a Kerekdombot vezetett, hanem a Tévával ilyen szakértői szinten foglalkozol, tehát hogy néz ki most egyébként így Magyarországon így a fesztivál világ? Tehát még mindig túltelített a piac, vagy megtörtént ez a fajta ilyen minőségi szintű szelekció, és mondjuk ezen a széles térképen mondjuk egy ilyen jellegű őszi fesztivál az így hol helyezkedik el?
0: Hát nyilván most itt átállások voltak, stb. Azért sok rendezvény szűnt meg, nem kapott esetleg időben finanszírozást, vagy mondjuk eleve nem megszűnt rá az igény, így fogalmaznék, de azért a telite mindig vannak újabbak. Ha belegondolunk, egy csomó 20 éves társ kezd bele fesztiválozni, amikor mondjuk rájön, hogy a házi buliában egyébként ott van egy zenész, sőt, most már akár fel is lép egy csomó helyen, meg itt vagyunk mi is, és mindig mindenkiben összeáll a fantasztikus ötlet, hogy akkor ezt megmutatjuk másoknak, és majd akkor kitelepelünk. A Berekfest is egyébként pont ilyen, pont ugye itt nem is messze Budapesttől júniusban rendezik meg, és most rendezték meg első alkalommal amúgy a Völgyhöz is közelálló csapattagok, 20 éves csapattagok, és pár százan ott voltak már, és imádják azt, hogy együtt közösen alkothatnak, workshopjaik vannak, tehát itt mindig is lesz új fesztivál is, hiszen tényleg 20 évesen ezt nagyon könnyedén, nagyon sok önkéntes munkával összehozod. Az a kérdés, hogy mely fesztivál tud megragadni a kulturális szövetünkben, melyre van igény azokon kívül, mint akik éppen korosztályilag esetleg ott vannak, melynek van esetleg hozzáadott értéke, hát vagy turisztikailag, mondjuk... vagy kulturálisan, tehát vagy akkor turisztikai szempontból érdemes életbe tartani, vagy egy olyan kulturális értéket képvisel, például a tájai úri hímzést mutatja be az alkotóház, nyilván azt megpróbáljuk közösen felemelni, és itt tartani, életben tartani közöttünk. Úgyhogy az is egyébként teljesen természetes, hogyha mondjuk 40-es korodra meg úgy eljutsz oda, hogy te már nem a fesztiválos világban szeretnéd látni magadat, hanem valami másik, ilyen kicsit családdal összekombinálhatóbb környezetben. Úgyhogy ez személyiségekhez, életfázisokhoz, mind látogatói, mind szervezői szempontból változóan illeszkedő vagy nem illeszkedő műfaj, ami miatt teljesen természetes a mozgás.
1: Oké, de azért Magyarországon az egyfőre jutó fesztiválok száma azért lényegesen nagyon sok. És akkor itt ugye az a kérdés, hogy vajon egy fesztiválnak, tehát hogy mennyire... Szóval mennyire kéne, hogy alapfeltétel, vagy mennyire kéne, hogy egy ilyen kontraszelekciós szempont legyen az, hogy egy fesztivál megél a piacról, vagy mennyire kell támogatni mondjuk fesztiválokat. Mert itt azért nyilván volt egyfajta ilyen mesterséges felfújása is azért bizonyos adott esetben bizonyos rendezvényeknek.
0: Nézd, az az igazság, hogy ha vannak rendezvények, amelyek turisztikai szempontból érdekesek, azok általában azért olyan fesztiválok is, melyek akkor mondjuk a szállodákat, vagy a vendéglátóipari egységeket megtelítik. Ez ugye most egyébként az entakadatokban, amelyek az MTÜ felé jönnek, látszik is, hogy hol van kipúposodás, és akkor ott például Debrecenben lehet, hogy pont a Campus Fesztivál van, tehát azért lehet már ilyen összefüggéseket is látni adatokból. Nyilván ott sokszor egyébként valamilyen plusz dolog miatt érdemes támogatni, mondjuk akár a közlekedés javításával, vagy külföldi kampánya, hogy külföldiek felfigyeljenek.
1: Hát, vagy akár a helyi lakosságnak a, hogy mondjam, kulturális így életének van.
0: És igenis kell rendelkezni ország szinten egy kulturális stratégiával. Most szerintem ez egy tök izgalmas időszak, hiszen sok egyeztetés zajlik. Közösen, mint társadalom eldönthetjük, hogy nekünk értéke a komoly zene, mi mindenképpen szeretnénk-e visszavezetni a populáris műfajok közé, akár azzal, hogy életben tartjuk, és csak is dotációs alapon visszük tovább, vagy a színház, vagy nem tudom, alternatív színház, vagy kísérleti filmek, tehát azért jó sok műfaj van, ami, hogy is mondjam, nehezebben emészthető.
1: De létezik ilyen stratégia egyébként? Vagy van
0: szerintem kialakulóban? Most nagyon sok munkacsoportban én is részt veszek, vagy négyben, ugye a cselekvés hatálra, vagy cselekvés halála az, hogy hoz létre egy munkacsoportot, de azért én ígérem, csak olyanokban maradok benne,
1: ez és olyan,
0: veszek
1: részt. Workshop a fesztiválon,
0: így ugye? Van, veszek részt, amelyeknek azért látom, hogy utána értelme is van. Most szerintem van egy izgalmas időpillanat, mindenki iszonyatosan lelkesen vesz részt a munkacsoportokban, és lelkesen rak össze anyagokat, és reméljük, hogy akkor ezzel a közös iterálással, és nem csak reméljük, mert egyébként közös folyamatos egyeztetések is vannak adott minisztériumokkal. Most valami újnak a kezdetén vagyunk.
1: De hogy ez egyébként közvetlen összefüggésben van a tavaszi történésekkel? Tehát, hogy a kulturális életben is van egy olyan irányba
0: való... Hát most egy újra struktúrálódása van mindennek, és új minisztériumok vannak, új stratégiákat igényelnek egyébként, és hát lelkesebb is mindenki, valljuk be, hogy látszik is, hogy meg is hallgatják
1: de
0: az embert.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy megvan egyébként
0: abszolút.
1: A konstruktív hozzáállás a túloldalról?
0: Abszolút, tehát ezért is bátorodtunk föl a notórius munkacsoportokat képezők, akár az, nem tudom, a Magyar Zenei Tanáccsal egy zeneipari stratégiát is összeírtunk, ott természetesen a fesztiválokra is, az élőzene közösségi terekre is kitértünk, és nyilván a döntéshozónak pedig, jogalkotónak meg most az a feladata, és látszik is, hogy végzi, illetve egyeztet velünk, látszik az, hogy visszakérdeznek, hogyha valami nem tiszta, vagy félre lett gépelve, úgyhogy ez már nem az a fázis, ahol el kell rejteni azt a mondatot, hogyha ideig eljutottál, kapsz egy ingyen sört, hanem visszakérdeznek, egyeztetnek, de nyilván utána a döntéshozó dolga azt mérlegelni, hogy mit emel be és mit nem. Nekünk meg, mint szakma, ezt visszatükrözni, hogy a sok-sok stratégiában, mert azért ne legyenek illúzióink, ahány csoportosulás, annyi féle stratégia van, úgyhogy ember legyen, meg döntéshozó, meg jogalkotó a talpán, aki ebből bármi olyat ki tud hámozni, ami legalább a 20%-ának a íróknak utána egyébként tetszeni fog végeredményben. Én nagyon izgalmasnak tartom ezt az időszakot, úgyhogy igenis ebből ki fog alakulni valami stratégia, valami prioritás, sokat fogunk látni majd hamarosan, és akkor azok mentén látjuk azt, hogy éppen egyébként jelenleg mi lesz fontos.
1: Most lehet, hogy naivnak tűnik a kérdésem, de óvatatlanul érdekel a véleményed, hogy te, aki azért már elég régóta mozogsz ebben a világban, hogy na, van egy telefonunk. Vedd fel, légy szíves a fülest, és akkor hallani fogod a telefont. Halló, halló?
2: Halló?
1: Halló, szia, adásban vagy.
2: Sziasztok! Nem örülök be ennek. Arra gondolok, hogy ez az egész fesztiválozás, ez nem jelent számomra más, mint a fogyasztás. Ezt lehet, hogy hallottátok már tőlem, de mutassatok nekem valami olyat, amivel ez túlmutathat ezen, és végül is fönnmaradhat, mert ez az agitálás emellett, hogy egyébként ez maradjon fönn és működjön, ez ügy üres.
1: Ezt egy kicsit...
2: Én nem érzem, hogy ebben lenne tartalom, mert hogy összemossuk a kultúrát a fogyasztással, hogy valójában csak fogyasztunk, azt hívjuk kultúrának. Ezt meg innentől kezdve az ipar megcsinálja. Az ipar előtt sört iszod, lassan a filmiparától előállított filmet nézed, vagy akármit, tehát egyszerűen eltűnik az, amivel én, aki nem tudok más csinálni, csak fogyasztani ezt az egészet. Tehát nincs már hozzáadott olyan érték, hogy oda megyünk egy fesztivál, és attól az valamit ott jelent. Egyszerűen én szerintem ez itt így önmagát fogja felfalni. Tehát nem lehet csak fogyasztani állandóan.
0: Ebben teljesen egyetértünk. Szia, Oszkó Jakab, Nati vagyok. Én mi pont emiatt egyébként nagyon sok részvételi programmal készültünk, nagyon sok workshop van, itt beszélgetések is vannak. Nyilván, amikor cizellálom azt, hogy valamilyen tája jövőjéről szóló beszélgetésen is részt lehet venni, valószínűleg nem ugyanannyian szállnak föl a vonatra, mint amikor kimondom azt, hogy Quimby-re lehet jönni, de mi nagyon figyelünk arra, hogy itt egyébként olyan szív programok is, előrevívő programok is megtörténjenek, meg ne is egyébként ne felejtsük el, van fenntarthatósági stratégiája akár a Völgynek meg Kerekdomnak, de ez igazából már csak a leírata volt annak, amit teremtünk. Ezekkel a projektekkel, akár egyébként Kapolcson a Művészvölgy kúriával egy állami feladatot magunkra vállalva a kulturális központot működtetünk a helyieknek, hogy ők is egyébként ugyanannyira részt vehessenek, mint aki Budapesten él, vagy a Természetben Egyenlően programmal egyébként 7500 gyermeket viszünk el közeli erdei iskolákba, halmozottan hátrányos helyzetű egyébként környékekről.
2: Hát ők eltöltik ott az időt. Ez igazság, szerintem az emberek, akik részt vesznek ezen, más nem történik nagyon. Tehát, nem kézni akarom ezt a dolgot, csak hogy nézzünk mögé, hogy legyünk őszinték, hogy ez miről szól. És ugye ennek mind erőforrás valahol az alapja. Tehát ami valójában, hogyha csak önmagáról szól ez a dolog, akkor nem fogja tudni önmagát fenntartani, bármennyire szól az önfenntarthatóságról.
0: Az igazság, hogy nem arról szól az én értelmezésem, és nagyon remélem, hogy eljössz, és akkor megnézed egyébként, és esetleg ugyanerre a végkövetkeztetésre jutsz. Szerintem az emberi természetben benne van az, hogy szeretnénk találkozni, szeretnénk kapcsolódni a másikhoz, szeretnénk egymással időt tölteni, és mi egyébként ehhez szerintem egy nagyon jó kis minőségi családbarát, meg egyébként beszélgetésekkel és nagyon sok átadott tudással. Hát azért megint csak azért kiemelném, hogy történelmi sétákkal sem szoktak sok fesztivált egyébként.

0: iszik, megnézi az ilyen műsort, olyan műsort, és nyilván nem mindegy az, hogy mondjuk miből válogathat. És nyilván ez, hogy mondjam, tehát egy az egyben van a fogyasztók igény szintjével is, de azért szerintem nagyon nem mindegy, hogy...
1: Sőt, én azt mondanám, hogy ehhez most már azt fogják mondani, hogy joguk van. Tehát a mai fiatalokat megnézed, én nem gondolnám, hogy ők szeretnének bármi egyebet, csak fesztiválon részt venni. Tehát az az élet.
0: Ezt szerintem erre nem tudok nagyon mit mondani, mert jó, ezt azt gondolom, hogy ez egy ilyen...
1: Jogot formálunk már arra is, akár úgy, hogy akkor a környezetet lecsesszük ezért. Tehát egy fesztivál környékén nézd meg, hogy letiporják azt, ami ott van. Kimennek a természetbe, és jogunk van, tehát akár a szigetet, bármit, de most nem akarok, nem, ezt tényleg nem kézni akarom az egészet, csak nézzük már meg, hogy ez mind valaminek a terhére van, és nem tudjuk elengedni, hogy ne legyen valamik a terhére. Nem tudunk olyan fesztivált csinálni, ami azt mondom, hogy ad vissza a környezetnek, hanem mindig csak elveszünk.
2: Hát én azért tényleg bátorítanálak, hogy a www.művészetekvölgye.hu oldalon a Mi a Völgynél nézd meg az ESG fenntarthatósági stratégiánkat. Egyébként karbonlábnyom számításaink is vannak, és emellett egyébként társadalmi felelősségvállalás programjainkkal egyébként tényleg ott a helybélieknek nagyon sok mindennel próbálunk visszaadni, tehát mind a, egyébként az emberi értéknek, ami nagyon fontos, ugyanúgy próbálunk visszaadni a környezetnek is.
0: Meg én azt gondolom...
1: Oké, legyen így,
2: kiszállok. Köszönjük, szia!
0: De én meg én azt gondolom egyébként, hogyha ezt ilyen kicsit ilyen általánosabb megközelítésből közelítjük, akkor lehet, hogy talán pont az tud ebbe egy picit segíteni, hogyha mondjuk lesz egy épkézláb stratégia, ami valamilyen módon egy... Hogy mondjam, tehát, hogy nem a kézirányítású felfújt túlkínálatot generálja, hanem azért valamilyen módon összehangolja pontosan azt a fajta, hogy mondjam, értékalapú, vagy legalábbis bizonyos minőségi szempontok alapján levő szelekciót, ezt mondjuk összehozva a kínálattal, meg a kereslettel, és akkor ezt egyfajta fenntartható valamiként veszi, az nyilván le fogja csökkenteni a mennyiséget, de óhatatlanul talán felemeli a minőséget, nem?
2: Ez így van, de az biztos, hogy egyébként ezek a fesztiválos zöldmező beruházásos projektek most valahol újra gondolás szélén vannak, mert annyira megnőttek az infrastruktúrális költségek. A látogatók közben egyébként inkább értékelnek egy tömegfesztivál helyett, ugye a Kerekdombot, azért is szeretik ennyire, mert tényleg tudnak kapcsolódni, és de tényleg semmi értelme amúgy 2 órát azért vonatozni, hogy mondjuk egy tömeg közepén érezd egyedül magadat, hanem itt leülsz, és biztos, hogy a workshopon, meg a új, nem tudom, borászatnál talált barátaiddal utána lesz közös témád. És hát nyilván ez egy teljesen másik igényszint, amihez viszont a mostani infrastruktúrális költségek, meg programköltségek, hát, hogy is mondjam, nem állnak pariban. Uh-huh. Innentől kezdve valóban lesz egy idő után egy természetes szelekció. Azért vannak furcsa, hogy fogalmazok, furcsa vonulatok is, amikor mondjuk egy rádiós DJ, és nem rád gondoltam, Ádám, sajnos.
0: Én nem vagyok DJ.
2: Akkor nem feltétlenül...
0: 60 000 ember eljön a gagyi izéjére, erre gondolsz?
2: Úgyhogy nyilván nagyon szeretik a látogatók mostanában inkább a stadionkoncerteket is akár preferálni. Tehát van mindenképpen valami átrendeződés, és egyáltalán ennek a típusú fesztiválos világnak, ami egy ideig volt, ilyen szempontból is vége van. Uh-huh. Úgyhogy amellett, hogy mi szeretünk eleve a Völgynél is, Kerekdombnál is kisebb léptékű helyszíneket csinálni, és sok kicsi helyszínnél szétoszlatni a közönséget, innentől kezdve nyilván egy adott zöld felületre is kevesebb lábnyomot helyezni, karbonlábnyom számításainkkal egyébként tényleg elmajolunk, és kielemezgetjük, és nézzük, hogy miben tudunk javulni, hogy minél kevésbé terheljük meg a környezetet. Emellett azért abszolút változnak a fogyasztói szokások is.
0: Meg hát ugye, amit itt a telefonáló elmondott, hogy nem lehet nyom nélkül adni, ezzel párhuzamosan az is van, hogy igazán

0: Igazából, ha egy lakott területre vagy lakott területhez közel csinálsz egy fesztivált, mert pedig azért a fesztiválok 99%-a az lakott terület vagy ahhoz közel van valamilyen formában, akkor ott mindig lesznek azok, akik mellette vannak, és mindig lesznek, akik ellene. Te említetted az EFOT-ot, ugye, akik ilyen nagyot mentek idén, és mint Velencei tó környékén vagy tópartján élő ember, ez egy minden év, és ugye most idén utoljára lesz Velencén, vagy volt Velencén az EFOT. És hogy ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon érdekes jelenség az, hogy már az EFOT előtt minden évben megjelennek a francnak, jönnek ide és takarodnának már el a francba hangok, meg a másik oldal, aki igen. És ugye ez azért is egy ilyen érdekes dolog, hogy a Velencei tó környék az eleve egy ilyen turista, hogy mondjam, egy turista környezet volt. Hát igazából most inkább egy nagy semmi, és ez nem csak a vízállás és az idei nyár, hanem az utóbbi években volt egy ilyen nagyon komolyan leépülő tendenciája, ami egy nagyon szomorú dolog, de hogy tényleg ilyen nagyon komoly. Szóval, hogy mondjam, tehát, hogy az a fajta ilyen kettéoszlás, ami egyébként a magyar társadalomra jellemző az elmúlt közel 20 évben, ez egyébként itt is megjelent, és akkor voltak a pro-EFOT, meg az anti-EFOT tó környékén lakók, és hihetetlen véremenő vitákat folytattak, és nyilván mindenkinek meg volt a maga igaza, meg a maga szempontja, és ebben sose fogsz tudni igazságot tenni igazából. Tehát, hogy ez az egyik. A másik, hogy engem az érdekelne, hogy ez a fajta tendencia, ami Magyarországon van, ez mennyire jellemző egyébként Európában más országokra, vagy ez is megint a mennyire ennek a túltelített magyar fesztiválpiacnak a sajátossága?
1: Ugye nálunk eleve van egy támogatási rendszer, tehát vannak innentől kezdve akár ingyenes fesztiválok is, amikkel azért többen a szakmában nem igazán értünk egyet egyébként, mert az ingyenes fesztiválok, falunapok azért nem mindig ugyanazzal az értékkel érkeznek meg hozzánk. Hát, viszont ha nyilván egy árérzékeny társaságnál, hogyha az a kérdés, hogy most mindannyian veszünk jegyet és elmegyünk egy fesztiválra, vagy már pár embernek ez esetleg problémát okoz, akkor jó lesz ez az itthoni falunapunk is, akkor azért elvesz látogatót. Nagyon fontos dologról nem beszéltünk még a változó szokásoknál, ami viszont egyébként külföldön is tizedeli a fesztiválokat, hogy egyfelől a nagyobb kereskedelmi fesztiválokat elkezdték felvásárolni a Live Nation vagy Superstruck, nagyobb cégek is, és esetleg egyébként utána egy kicsit ilyen befektetői logikával valamelyeket be is zárni. És hát a logika egyébként onnan is jön, hogy eleve a magyar, meg a külföldi klub élet is, meg a fesztiválok is egy ilyen emelkedő alkoholfogyasztásra is épültek. És azok a fesztiválok, amelyek ezt nagyon-nagyon beleépítették az üzleti modelljükbe, például egyébként a Kerekdom vagy a Pláne a Művészetek Völgye nem ilyen, tehát nekünk nincsen olyan szempontból nagy lenyomata az ottani fogyasztásnak a költségvetésünkben. Emiatt, ha nem jegyre, hanem inkább erre az alkoholfogyasztásra épültek fesztiválok, azokból nagyon sokan elkezdtek megszűnni külföldön is. Uh-huh. Úgyhogy vagy már a befektető zárta be, de volt olyan is, hogy akkor maguk a szervezők zárták
0: be. Ez egyébként a Sziget esetében is egy hasonló történetről szólt, vagy... Ugye nem állunk messze tőle, mondjuk így akkor.
1: Hát szerintem arról jelentek meg cikkek itt 2025-ben, amikor az éves jelentésük, vagy 24-ben talán kijött, hogy ilyen döbbenetes, milliárdos nagyságrendű számokban mérhető az, hogy mennyire maradt el esetleg maga csak az alkoholfogyasztás, vagy az a cateringből származó bevétel. Szerintem erről sok cikk elemzés is született akkoriban. Nyilván ennyire pontosan nem ismerem a számokat, azért mi drukkolunk a saját nagyunknak, ugye, de azt tudom, hogy külföldi kollégáktól, ugye nagyon sok Európa Fesztivál Szövetségben benne vagyok, hogy és tehát az az igazság, hogy hát nem tehát nagyon sok furcsa beszélgetés van ott a fesztivál szövetségek berkeiben, mert az európai művészeti fesztiváloknál, ahol sokszor támogatásban vannak a fesztiválok, ott, hogy is mondjam, különböző politikai átrendeződések miatt szűnnek meg akár fesztiválok, és hiszen egy kulturális támogatás nagyon sok esetben, ugye a mi NKA rendszerünk amúgy, most a mostani sztorit félretéve, amúgy egy elég demokratikus, nem tudom, szakmai szervezetek által jelölt emberek kurátoraiból álló grémium. Nem csoda, hogy az utóbbi években csökkentették folyamatosan a költségvetését, de ugye nagyon sokszor azért politikához kapcsolódik. Ha politika liberálisból konzervatívba, vagy konzervatívból liberálisba, akkor az egyik a kosárfonást, a másik meg az alternatív színházat fogja támogatni. Ugye ez akár a Művészetek Völgyén is, amikor mi átálltunk a 100% állami finanszírozásról, pár százalék van már csak idén benne. Egyébként valahol logisztikai is volt számomra az oka, hiszen eleve az állami támogatások a költségvetési logikából kiindulva valamikor tavasz végén, ne adj Isten, június-júliusban derülnek ki, és addigra már lement a fesztivál. Tehát, hogyha te ezt olyan be akarod várni, akkor sok értelme nincsen, meg hát én azért régebben itt, amikor váltások voltak, azért megéltem azt, hogy voltak fesztiválok, akik szinte teljes arculatváltáson estek át, mert hogy egyik vagy másik oldali támogató volt. Na hát a Művészeti Fesztiválok Szövetségénél ilyen problémákról beszélnek, a Europe, illetve egyéb könnyűzenei fesztiváloknál pedig a különböző multik és a multik adatbázisainak harcáról, és az elmaradó alkoholbevételekről, vagy nem tudom, hogy emlékszel-e, elkezdtek nagyon cikkezni, hogy akár Angliában is nagyon sok kis kocsma is bezárt, és pláne klub. És hát valahol a könnyűzenének ez... nem tudom, ezt gondolták a sorsának egy ideig, hogy azért sem kell támogatni, vagy nem kell vele törődni különösebben, mert hát nem magas művészet, és amúgy is az alkohol eltartja. De hát gyermekei mennek az időnek vége. Úgyhogy itt jön, és van visszatérve a stratégiai írásokhoz, vagy kanonizáljuk, és úgy gondoljuk, hogy ez ennek bizonyoságai értéket képviselnek, és igen, itt sokszor, mivel mindent nem lehet finanszírozni, mert akkor béke és ingyen sör lenne mindenhol, mindegyik országban nagyon gyorsan, hiszen mi másra vágynánk. Emiatt akkor ki kell mondani igeneket is, nemeket, jobban definiálni dolgokat, úgyhogy ez is izgalmas, nyilván sokszor feszültségekkel teli is az időszak.
0: És egyébként ebben a nagyon kétfelé szakadt társadalomban, ami jellemző a magyar társadalomra is, hát ugye itt azért megjelent egy olyan terminus technikus sok évvel ezelőtt, ami egy szempontból abszurd, és még a mai napig külföldön, ha ez így szóba kerül, akkor rémülten néznek még néhányan még mindig. Másik oldalon meg nagyon is mutatta azt a fajta működési módot, ami ezt az egészet jellemezte, hogy létezett ilyen, hogy jobboldali művészet, meg baloldali művészet, ami magában egy teljesen értelmezhetetlen szókapcsolat.
1: Lenne mondjuk egy néptáncban, amikor már ott tartottunk, hogy van jobb oldali és baloldali néptánc.
0: Igen, és voltak liberális néptáncosok, igen, ez, igen. Szóval, hogy a kérdés az, hogy szerinted, és ez tudom, hogy ilyen nagyon naívnak tűnő kérdés, de tényleg érdekel a véleményed, hogy szerinted egyébként, hogy mondjam, nagyon aktív szakmai munkával össze lehet hozni egyfajta tényleg szakmai alapon, hogy mondjam, megnyugvó szakmai egységet, ami egyfajta olyan kultúrpolitikát, vagy egy olyan szempontrendszert, vagy értékrendszert fog hozni, ami ezeket a baromságokat így kicsit félre tudja tenni?
1: Egyfelől remélem, másfelől azért izgalmas kérdés, amit felteszel, mert ha belegondolsz, akkor érzünk aktuálisnak egy művészeti megnyilvánulás bármilyen formában, tánc, ének, színház. Ha valami érzést vált ki belőlünk, reagál valami aktuális helyzetre. Nyilván vannak semleges témák, és az egyébként tudnék azzal élni, hogyha mindenki a klímaváltozásra próbálna most ráállni és arra reagálni.
0: Na de hát ez se semleges téma, mert hogy már ez is egy, hogy mondjam, ideológiailag
1: igen.
0: És politikailag
1: na
0: is
1: belhatárolt. Egyébként teljesen
0: dolog.
1: Igazad van, tehát valaki ezt tagadja, valaki, na, tehát ugye, na, de érzed, hogy mi a
0: persze.
1: Probléma, hogy a művészet az valami viszonyulást okoz, viszonyulást kér tőled, és ha egynemtől kezdve magának a szakmának is, a szakmai grémiumnak is nehéz ezt ettől a viszonyulástól eltekinteni, illetve a szólásszabadságnak a határait meghúzni. Vannak azért ugye ilyen kérdések is. Úgyhogy én nagyon remélem, és nekem nagyon sok színű az ízlésem, nem hiába van összművészeti fesztiválban részem. Tudom, hogy ezzel kevesen vannak így. Én remélni tudom, hogy nem egy ilyen ideológiai harc tud csak folytatódni, de azt is megértem, hogy azért ez egy fájdalmas időszak volt, tehát hogy nem tudunk elmenni dolgok mellett. Úgyhogy nehéz lesz itt azért sorolni. Nehéz egyéb, és akkor innentől kezdve, ugye, hogyha mondjuk akár az előző időszakban is azért tudok olyan művészt, aki mondjuk azért került ki fesztiválokra vagy koncertekről, mert nem nyújtott olyan színvonalat, nem lehetett vele jól együtt dolgozni.
0: Na jó, de ez már egy szakmai szempont, ami...
1: De a közönség se volt legalább rá kíváncsi, tehát hogy igazából egyik része sem volt jó a képletnek, és mondjuk ezért került ki, és ő utána nyilván jól tudta azt a narratívát használni, hogy hát ő itt politikai okokból került ki. Kíváncsi vagyok, hogy...
0: Jó, ez egy kétélű fegyver, tudod, de ugye az van, hogy nekem az a véleményem egyébként, hogy odáig ez szerintem teljesen rendben van, hogy tehát, hogy nagyon szép dolog a nem tudom, a nyári napsütésről, a madárcsiripelésről és a szerelemről megnyilvánulni bármilyen művészeti formában.
1: Na de azért... Na de milyen szerelemről?
0: Hát, bizony. És egyébként, ha az a madár meg már illegálisan érkezett Magyarország, igen. Na de pont ez a lényeg, hogy szerintem annak teljes mértékben helye van, hogy a művész az megnyilvánuljon súlyos társadalmi, bármilyen, akár világnézeti dolgokban, ez tök oké. Szerintem a problémának az első, és ez ilyen, az én meglátásom szerint ez ilyen kétütemű dolog, az első lépése, az első ütem az az, hogy utána különböző politikai szereplők, akik általában leginkább a saját adónkból vannak fizetve, azok ezeket így kisajátítják, és már így maguk mellé húzzák a dolgot, és ennek a következő ütem az, amikor az adott művész meg hogy mondjam...
1: Magától esetleg csatlakoz.
0: Hát igen, vagy hozzájárul ehhez a dologhoz, és legitimizálja ezt az egészet.
1: Jó,
0: ezzel
1: de
0: van
1: ez
0: a probléma.
1: Most már bocsánat, meg messze is vezet ilyen szempontból ez a gondok.
0: Percünk van a műsorból.
1: Igen, tehát, hogy ha belegondolsz, van, akinek a véleménye közel áll hozzánk, valakihez, kimhez meg nem áll közel, és akkor itt jön be az, hogy ha éppen valaki az erősebb, akkor vigyázni kell, hogy azért kulturált körülmények között mindig is legyen helye a kritikának, a párbeszédnek.
0: Hát, hogy igen, legyen ebben
1: csak azért mérte. Egy fájdalmas időszak után vagyunk.
0: Nyilván, és ezt...
1: És az viszont nyilván egy ilyen alapvonal, hogyha valaki nem megfelelően használta mi a közös, tudod, társasházi közös költségünket, akkor az annak következményei.
0: Amikor a pedellus elkezdett bentivel járni, igen.
1: Tehát. Csak művészetnél ez nehéz lesz.
0: Igen, meg szerintem ami még nagyon fontos az, hogy nagyon...
1: Legalábbis bizonyos projekteknél.
0: Nyilván, és szerintem az, ami nagyon nehéz, hogy egy, ahogy mondtad, hogy vannak sebek, és van egy hát egy másfél generációnyi, de minimum egy generációnyi időszak, hogy ne essen át az, akinek az a dolga, hogy ebben most tudjon mit tenni, ne essen át a ló túloldalára, és ugyanezt csinálja Pepitába egyfajta revansként, tehát hogy ezt nagyon nehéz szerintem megtartani. De hát kívánom azt, hogy a sok munkacsoport, ami van, és amikben te is részt veszel, az hozzon egy olyan, hogy mondjam, pozitív hozadékot és hozzáadott értéket ahhoz, hogy talán ez valahogy tudjon jobb lenni.
1: És hát mindenki jöjjön a Kerekdom Fesztiválra, addig is szeptember 18-tól 20-ig lezárni a nyarat Quimbivel, Bohémien Betyárszal, Parnograsztal és sok-sok irodalommal.
0: Én nagyon örülök, hogy eljöttél, és örülök, hogy beszélgettünk komolyabb és kevésbé komolyabb dolgokról is, vagy így, hogy meg kellemesebb dolgokról is, a kicsit nehezebb dolgokról is, és gyere máskor is, és
1: köszönöm.
0: Gyere gyakran. Szia, Nati, örülök, hogy itt voltál. Ez volt már a Szlovák kapcsolat. A vendégünk Oszkó Jakab Natália volt, a Művészetek Völgye és a Kerekdom igazgatója, háziasszonya, megálmodója, megalkotója és fenntartója, aki gyakori vendégünk, és szeretjük, ha eljön. Úgyhogy gyertek, hallgassatok Tilos Rádiót, menjetek Kerekdombra, két hét múlva folytatjuk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adamis Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet és visszakenúztak a városba. Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának, az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
2: A házmacskák vesélyt szinte kitöltő szokatlan nagyszámú zsírraktározók, az úgynevezett lipidcseppek kémiai rezervoárként szolgálnak, segítve a macskákat abban, hogy stabil illatjegyet tartsanak fenn a vizletükben, még akkor is, ha a szag idővel változik. Masao Miyazaki, az Iwate Egyetem professzora és kutatótársai felfedezésükkel egy 110 éves rejtélyt oldottak meg. A macskák a területük szagjelölését 13 elágazó láncú zsírsav segítségével oldják meg, amelyek olyan vegyületek, amelyeket korábban nem dokumentáltak emlősök vizeletében. Ezek segítenek megőrizni a korábbi jelöléseket. A Current Biology-ban olvasható új tanulmány szerint minden macskának megvan a saját jellegzetes arányú zsírsav kombinációja. Ez a kémiai újlenyomat viszonylag állandó marad az idő múlásával. Csupán lassan párolog el, így a macska vizelet célzatos elhelyezése után legalább egy napig kimutatható marad a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Halló, halló, ez itt az Excelsi és Agónia. Mindenkit szeretettel üdvözöl a két műsorvezető, Bolox és Diszmény. Hello!
1: Sziasztok!
0: Mai témánk Peter Murphy, a gótikus zene keresztapja. 69 éves, nem lesz fiatalabb, de volt Bauhaus adásunk, talán kettő is, vagy Bauhaus és leágazásai, utódzenekarai. És akkor most visszatérünk annak az énekesnek a személyiségét egy kicsit boncolgatni, aki hát talán a magyar nyilvánosság életében a legtöbbet szerepelt áttételesen. Méghozzá minden nap este a Híradóban megjelent Siklós András fizimiskáját keresztül, ugyanis a Hontvári Siklós Lexikon az új hullámról egyik szerzője éveken át vezette az esti Híradót a 90-es években, vagy valahogy így. Nem tudom, emlékszel rá.
1: Igen.
0: Szóval, hogy ő minden este elhozta nekünk Peter Murphy-t, mert hát az ő frizuráját, emblematikus frizuráját mutatta be a Híradó kamerája előtt. Na de félretéve a tréfát, mert ugye erre a fiatalok nem emlékeznek, valószínűleg nem is tudják ki ez a Siklós András. Nekem őszintén fogalmam sincs, mi van vele. De a Hontvári Siklós lexikon az mégiscsak egy emblematikus mérföldkőnek számító kiadvány volt a magyar zenei könyvkiadás történetében. Szóval, hogy miért pont ő? Hát így boncolgatjuk a gótikus zene lélektanát, vagy miben létét, már jó ideje kerülgetjük. Igazából, amit én olvastam vele kapcsolatban komolyabb zenei szakírók műveiben, mondjuk azt, hogy Simon Reynolds az, hát ő például se lenyelni, se kiköpni nem tudja, és inkább van rossz véleménnyel erről a szubkultúráról, mint jó véleménnyel. Szóval, ha olvasgatunk, nem biztos, hogy meg tudjuk fejteni, hogy mi adja a varázsát ennek a szubkultúrának. Ugye friss hír, hogy a Mission jövő év májusában, talán a Dürerkertben föl fog lépni. Ugye a műfaj egyik emblematikus zenekaráról van szó. Azért ez is furcsa, hogy visszajönnek ide, mert első alkalom, amikor itt voltak a taxisztrájk idején, senki nem tudott eljönni a koncertre a sztrájk miatt, vagy nagyon kevesen, emiatt, tudom én, állítólag 200-an vagy 300-an voltak a Budapest sportcsarnokban, vagy óriási helyen, vagy a Petőfi csarnokban.
1: Tehát jó, de hát a Pecsában a Suzy and the Banshees-en is alig volt valaki. Pedig ugye azt hitte az ember, hogy az kult zenekar Magyarországon.
0: Hát a Missionről is azt hittük, nem?
1: Hát azért a Mission nagyon-nagyon más, és itt a Peter Murphyvel szerencsére megint az a jó, hogy ő sokkal több, mint egy Goat Bauhaus énekes, és hát gyakorlatilag szerintem a szóló karrierje az sokkal fontosabb, és ugye hát volt itt kétszer is revival a Bauhaus kapcsán, de gyakorlatilag itt túlszárnyalta szerintem a Bauhaust sok mindenben. Nem tudom, te hogy vagy vele, és hát amit manapság csinál, vagy csinált a szóló lemezeiben, hát az gyakorlatilag nagyon-nagyon távol áll már az úgynevezett gót zenétől. Na és most, nincs meg benne ez a nyugdíjra gyűjtünk, tehát hogy saját magunknak a, hogy is mondjam, tribute zenekara leszünk, mint a legtöbb zenekarnál. A Missionnél én kicsit így érzem. És hát ugye Sisters of Mercy is lesz különben, azt hiszem nem sokára, október elején, szóval támadnak vissza ezek a fiatalkorunk zenekarai, ami hát, hogyha nem ugyanazt játszanák, akkor még izgalmasibb is lenne, de nekem kicsit olyan, hogy is mondjam, megélhetési utolsó búcsútornéhez hasonlít, amiből ugye mindig nagyon-nagyon sok szokott lenni minden egyes magyar zenekarnál.
0: Na igen.
1: Peter Murphy meg a 11. lemezét készíti éppen, állítólag ma a stúdióban mixelik. Ugye elmaradt a 20-25-ös World Tourné, mivel volt neki egy szívrohama, és két söntöt ültöttek a belé, és emiatt, hát, hogy is mondjam, az egészsége az most már nem a régi, viszont helyette, ugye ő se csak egy rock zenész, hanem festő, ezért a Legacy nevezetű festészeti alkotásait készítette el az alatt, a turné ide alatt, és hát, hogyha jól láttam a weboldalán, szinte az összes képet sikerült el is adni a rajongóknak.
0: Na most számomra ő egy enigmatikus figura, de inkább ilyen befogadói szemszögből, tehát nyilván el lehet róla olvasni sok mindent, és feltérképezhető az ő életútja és munkássága. Ugyanis nem nagyon tudom neked megmagyarázni, hogy miért van az, ha én meghallom az ő hangját, egyből borsodzik a hátam. Tehát, hogy ő nem egy képzett énekhang. Katolikus neveltetést kapott, 16 éves korában úgy döntött, hogy neki az oktatásból amennyi jutott, bőven elég volt, és utána ő 5 évig a családi vállalkozásban dolgozott, a családi nyomdában, a könyvkötészeten, meg a szedésen, és esze ágába se volt mást csinálni, miközben Daniel Ash úgymond egyengedte az ő pályafutását, anélkül, hogy ő tudta volna, hogy ő előbb-utóbb számítani fog rá, mint énekes, de ő sem elsősorban azért gondolt rá, mert tudta, hogy milyen különleges énekhang rejtőzik a Fizimiska mögött, hanem azért, mert egy különleges jelenség volt Peter Murphy, vékony, magas, szoborszerű arc, igéző tekintet, a tökéletes frontember, ahogy Daniel Ash nyilatkozta ezt egy későbbi interjúban, legalábbis számára. De ha jól értem, ő nem tudta, hogy micsoda hang rejtőzik ebben az emberben. És nem tudom, Peter Murphy tudta-e, de...
1: Várjál, ez annyira nem igaz, mert ugye a képzőművészeti főiskolát utasította el, és 14 évesen egy éjszakai autózás során felriadt a hátsó ülésen egy kocsiban, és belső sürgetést érezve kijelentette, énekes leszek, és miközben nyomdászként dolgozott, festett és írt közben, és énekelni is tanult. Szóval azért valamire képezte magát, és hát ennek köszönhető szerintem, hogy a Bela Lugosi's Dead című debütáló kislemez, az 12 fontból rögzítették, képzeljük el akkor, ez mennyi pénzt ért, és Murphy az éneket egyetlen egy bladból, egy tékből vette föl, szóval azért ehhez kellett némi képzettség, és amire te utaltál, ez a karakter énekes, ugye egy bariton hangról van szó, ami mély, reszelős, drámai, időnként operai, különösen az új lemezen, és néha suttogó, és nagyon jó a szöveg artikulációja, és ezért működnek a szövegei, amik hát ilyen többértelmű, szúfi, költői szövegek, és gyakorlatilag ezt teremtette meg ezt a gótikus hangulatot a Bauhausban, viszont a szólalom ezeken érdekes dolog, hogy nagyon sokszor ilyen narrátorra vált át.
0: Nekem az is bejön. Mármint hangilag. szövegei azok, hát mit tudom én, ingadozó róluk a véleményem, bár azt gondolom, hogy nem, nem, hogy a jobbak között van, tehát nyilván a gótikus szénán belül, meg mit tudom én.
1: De utána a szóló karrierbe azt tudod, hogy a legnagyobb slágerek azok igazából mind szúfi filozófiai szövegek, Kácio Áp és társai, Dragnek Drag, amit ugye hát a közönség nem igazából tud, és aztán így kezdődtek el a különböző vadabb és vadabb értelmezések, ami hát, hogy is mondjam, egyfajta titokzatossággal övezte az énekest. Ugye a Kácio Ápot szerintem annak idején az MTV-be majdnem egy éven keresztül lehetett mindig a toplistán hallgatni, úgyhogy szerintem az már mindenkibe beleívódott, aki annak idején ilyen hallgatókorban leledzett.
0: Igen, talán az a legismertebb száma. De hogy a szufizmus az teljesen oké nekem. Meg hát a dalszövege így persze, de hogy mondjam, ugye a gótikus zenéhez mindig hozzátesszük az irodalmi hagyományt. Tehát ez egy olyan zenei műfaj, ahogy te is említetted, hogy például a szufizmus az nem csak egy vallási mozgalom az iszlámon belül, hanem egy nagyon, nagyon erős irodalmi hagyomány, amelyik hát időről időre ugye megrengette az különféle iszlám közösségek mindennapjait, mert hát a hatalom egyébként inkább tudtommal, a mindenkori hatalom a szufizmusra egyébként inkább gyanakvón tekint, mint elfogadóan. Nem tudom, hogy most milyen állapotban van ez a közösség, de a történelem során hát néhány szufi költőt azért kivégeztek azért, amit írt. Szóval nem a legegyszerűbb.
1: Nem a mainstream iszlám, akkor mondjuk így.
0: Igen.
1: Tehát azért ki kell jelenteni, hogy Peter Murphy nem tért át ugye a katolikus vallásról, hanem ő csak azt hangsúlyozta, hogy amikor Ankarában élt a feleségével, az Ahmed Kayla Dede volt a szúfi mestere, tehát ő gyakorlatilag ebben találta meg a kiteljesedését, tehát ez nem egy iszlámra való áttérés, hanem inkább egy szellemi kapcsolat. Különösen az, hogy azért meg lehet találni a Gurdjieff és G.J. Bennett ezoterikus tanítását is a munkásságába, a francia szimbolizmus és dekadenciát, az Antonin Artaud-t, hogyha ránézzünk az alakjára és ugye a színpadi mozgásra, akkor rögtön megjelenik, és hát gyakorlatilag az olvasottság, ugye, a filozófia Nietzsche, Baudelaire, az egzisztencializmus Camus és Sartre, és a gnoszticizmus és okkult misztikus gondolkodás is, és hát ezt megtetézi ez az iszlám misztika és szúfizmus, szóval lehet itt megfejteni ezeket a dolgokat, és akkor még van, aki szerint inkább William Blake, ami legnagyobb hatással volt rá, szóval egy nagyon furcsa dolog ez az egész. Saját alapállása az, az ember nem attól lesz egész, hogy megszabadul a sötétségétől, hanem attól, hogy megismeri. És akkor ezt ugye mondhatjuk, hogy nagyon gót.
0: Na és akkor kezdjük az egyik nagy kedvencünkkel, Burning from the Inside lemez 1983 Bauhaus She's in Parties.

0: Na, ez volt a She's in Parties. És akkor ugye ott tartottunk, hogy mint a skatujából rántották volna elő, 57-es, 21 évesen úgy állt ki a színpadra, hogy teljesen kész frontembernek tűnt. Itt vagy?
1: Természetesen. Ja,
0: ja, csak valami hangot.
1: A fekete öltönyre gondolsz.
0: A karizmájára úgy unblock. Tehát, hogy ő soha nem lett egy befutott énekes szerintem. Mindig nyűglődött azzal, hogy átütő sikert érjen el. A Bauhaus mielőtt nagy zenekar lett volna, ugye szétesett. Nem tudom, volt egyáltalán 5 év, amik együtt voltak? Tehát ugye külön-külön...
1: 83-ban jelent meg ugye a Burning From Inside lemez, amiről ugye lement ez a szám, de ebbe ugye Peter Murphy a betegsége miatt igazából nem vett részt, és hát azért is esett szét az egész zenekar, mert Peter Murphy volt, aki elvitte az egész zenekart, és a többiek háttérbe szorultak, és mivel éppen tüdőgyulladása volt, a Burning From Inside összes anyagát megcsinálták, meg a vokál részeket is, csak kihagyták a szólóéneket, és hát ezen eléggé besértődött, és hát gyakorlatilag még belejött ebbe az is, hogy majdnem színész lett például a Tarzanba és a Bounty lázadás című filmben is szerepelt volna, csak hát Peter Murphy dadog igazából a hétköznapi életben. Ugye elég érdekes egy ilyen énekestől, és hát így csak ugye a Hunger című éjség, vagy éjség című film nyitó jelenetében ugye ez a ketreces koncert részlet jelent meg, illetve megszelkazett a reklámokban, és hát gyakorlatilag a zenekar Davy G és Daniel S írta az összes számot, ugye hát megsértődtek erre, és ez a negyedik album alatt csúcsosodott ki, amikor gyakorlatilag a többiek nélküle folytatták a munkát, és hát gyakorlatilag a Hammersmith Palais-ben lévő koncertjük volt 83. július 5-én a Rest in Peace, mondta Davy G-be, és ezután jelent meg az utolsó album, és volt utána később még egy ilyen nagy visszatérés lehetőség, de Peter Murphy annyira besértődött, hogy erre nem ment el, és ennek köszönhető a Laverne Rockets nevezetű formáció. És hát Murphy ezt azért, hogy is mondjam, nagyon-nagyon beszívta, és hát amikor voltak ezek a nagy-nagy összeröffenések és újra revival koncertek, akkor is érezhető volt ez a, hogy is kiki mást csinál dolog, rövid életűek voltak, de egy eléggé elviselhetetlen ember, mert ugye a Dallas Carr-ról is majd fogunk beszélni, ahol Mick Karr-nal se tudott kijönni, szóval azért... ő nehezen belerakható egy-egy projektbe. Ha megnézed a szóló karrierjében, hogy milyen és hány zenésszel játszott együtt, akkor Hughes-tól kezdve föl lehet sorolni a zeneipar nagyjait. A legutolsó lemezen ugye a Tool több tagja is részt vesz, de ott van Trent Reznor és Boy George is, szóval eléggé fura ember. Vagy nehéz inkább, mondjuk így.
0: Tehát, hogy őt tulajdonképpen Daniel S., a gyermekkori legjobb barátja. Ez túlzás lenne, hogy életre szóló, de hogy egy olyan barátságról van szó, amelyikről mind a ketten megemlékeztek interjúkban, és egyik ő is sem tagadta, hogy egy elemi erejű vágyódás, nem szexuális értelemben alakult ki közöttük, hogy együtt legyenek, mert valahogy úgy érezték, hogy ők lelki társak, és tökéletesen kiegészítik egymást. Ezt megérezték 14 éves kamaszként. Most ehhez képest 10 évvel később, ugye, amit te is mondtál, megéneklik a Tones and Tales egyik lemezén, Everything című lemezén, a Movement of Fear című számot, amit Peter Murphy azonnal magára is vett. Vagyis, hogy Vagyis, hogy ő olyan személyiség, aki bizonytalanságot generál és tart fönt a környezetében. És hát, hogy mondjam, nem a legjobb érzés egy zenekar tagjaként működni úgy, hogy folyton bizonytalanságban tart az a személy, akin az együttes sikere vagy kudarca áll. A másik probléma ugye Murphyvel kapcsolatban az, amit te is említettél már, hogy betegesen rettegett fiatal korában, nem tudom most, hogy van, talán hasonló, hiszen emiatt volt éveken keresztül az a problémája, hogy szerhasználat nélkül egyszerűen nem tudott koncertet tartani, csak hogyha túltolta, akkor ugye őrült módjára kezdett viselkedni, és még azelőtt ki kellett dobni például, aztán Stockholmban.
1: Hát a Stockholmban nem csak ez volt, ő a koncert közben bedobott néhány üveget is, és ami azért megsértette az ott tomboló közönséget, és aztán a biztonságért is le akarta rendezni.
0: Tehát, hogy neki ez egy visszatérő problémája, hogy iszonyatosan retteg a színpadi megjelenéstől, nincs elég önbizalma ahhoz, hogy ő megnyilvánuljon, ami hát furcsa, mert ilyen hanggal hát a csillagokat le tudja az égből rántani. Ez mégsem ment neki soha, és ettől az együttes tagjai ugye besokaltak, olyannyira, hogy még utána évekkel is üzengettek neki, például a Movement of Fear című számmal, ami hát lássuk be, nem a legszebb búcsú Peter Murphy-től. Úgy, hogy mondom, mindketten úgy érezték, hogy ez egy életre szóló kapcsolat, mert ő a másikban a lelki társat vélték felfedezni. De ez a varázs megtört, és nem igazán keresik egymás társaságát immáron 40 év.
1: Hát de azért volt ugye a voltak reuniónok, igen. Sorozat, de ugye itt a Love and Rockets is föllépett úgy, hogy David G. helyett a Daniel S.-nek a lánya basszusgitározott, szerintem jobban különben. Aztán újra összeállt a Love and Rockets, meg ugye van most Daniel S. szólóalbum is, ugye mindenki már Amerikában él, Peter Murphy is ott kapott szívrohamot, nem véletlen itt az adókra kell gondolni legfőképpen. Itt azt írja erről a stockholmi eseményről, hogy gyakorlatilag ugye a Bauhaus esztétikája mi volt? Korlátolt veszélyesség, teátralitás, vagy kontrollált veszélyesség, bocsánat, erotika, agresszió, káosz, Stockholmban a veszélyes frontember szerepe láthatóan átcsúszott a valóságba. És ugye ez volt a 40. évfordulót ünneplő koncert, amikor a színpadról el kellett venni, és hát így a saját paródiájává vált a Bauhaus. És hát az az igazság, hogy gyakorlatilag mi volt a kiváltó ok? Az, hogy szar volt a technika, és hogy nem hallott semmit Peter Murphy, és hát kiakadt ezen teljesen. De 2018-ban is ugye volt egy ilyen lejtős korszak, akkor is az alkohol és a szerekhez nyúlt, úgyhogy ebbe illeszkedik ebbe maga ez a stockholmi botrány. De új számokat ugye már nem igazából csináltak, volt egy ilyen visszatérő lemez, mert Peter Murphy nem volt hajlandó a Stigmata Mártír és más katolikus dolgokat kifigurázó számokat eljátszani már a szufizmusa miatt állítólag, szóval azért voltak itt a háttérben különböző másfajta dolgok, illetve hát a zenészek is a Love and Rockets-ben már nagyon-nagyon másfajta zenét játszottak igazából.
0: Na hát hallgassuk meg most a Tones and Tail előadásában a Movement of Fear című számot, amely hát egyfajta búcsú volt Peter Murphy-től, a frontembertől, az együttes többi tagjai részéről.

0: Not ez volt a Movement of Fear a Townsend Tiltól. A 90-es évek végén nagyon sokat hallgattam ezt a zenekart, és eszembe nem jutott, hogy ez egyfajta beolvasás Peter Murphynek. Szerintem egy kicsit ő túlreagálta ezt, de lehet, hogy beismerték, hogy rólad szól, öcskös, de megint ez a probléma, hogy amit mi, vagy amit a külső szemlélő úgy vél, hogy egy egoista gyökér szétver valamit, ami tehetséges emberekből áll, és egy kiváló zenekar már most, amögött állhat egy pánikbetegség, és én nekem az a gyanúm, hogy...
1: Hát ez bizonyított is, biztos emlékszel, ugye, hogy mikor vége volt magának a Bauhausnak, akkor utána jött a Dallas Carr, ugye Peter Murphy Mick Carnal 84-ben csinált egy albumot. Hát ugye két legendás zenész, ugye a Japan ördögi basszusgitárosa és Peter Murphy, és hát gyakorlatilag ez úgy jött létre, hogy Murphy nem tudott mit csinálni magával, és a Quiet Life-ban adott egy interjút, ahol megdicsérte Mick Carnt, ahol az újságíró megadta ez az interjú után a Mick Carnnak a telefonszámait, és találkoztak egy étterembe, és Paul Lawford dobossal akkor kipróbáltak egy ilyen jammelést, és akkor innen jött a Dallas Carr, ami gyakorlatilag, hát vitatható, nem mondják meg, hogy Salvador Dali 30-es évekbeli szürreális autóalkotásáról, vagy Murphy egy álmáról szól, amivel Salvador Dali autóját készül megvásárolni egy nagy, misztikus tapasztalat reményében. És 84-ben ugye elkészül a Waking Hour, ami minden zeneipari bukás legnagyobbika lett, ugyanis 60 ezer fontba került a Beggars Banquetnek, és a Virgin erre 40 ezeret irányzott

0: És akkor jött még az is, hogy a borító teljesen ugyanaz lett, mint a Muddy Blues egy évvel korábbi The Present borítója. A Maxfield Parrish Daybreak című festményéről van szó, és hát gyakorlatilag ez betett az egésznek. Volt ugyan a Judgment is the Mirror című szám, amit ugye toltak mindenhol, még az MTV-be, vagy a Hisboxot is eljátszották, viszont annak az élő fél playback fellépése az annyira rosszul sikerült a decens öltönyökben, hogy úgy néztek ki Peter Murphy szerint, mintha a befektetési bankárok, akik éppen rossz napjuk volt a tőzsdén. Szóval a kudarc volt mindennyire, és már el sem ment a B oldal felvételére, ez a High Places, amit Card maga csinált, és 26 évig nem is beszéltek egymással hasonlóan, mint a Bauhaus tagjaival. Viszont ugye 2012-ben lett egy másik lemez, mert ugye Mick Karn végstádiumú rákban szenvedett már ekkor, Görögországban élt, és a kocsmája csődbe ment, a gyógykezelés miatt, és akkor Peter Murphy javára írandó, hogy ő kezdeményezte az újraegyesülést, szerzett pénzt egy francia mecénás barátjától, hogy méltóságban és pozitív alkotói energiákat hozzon el a barátja utolsó hónapjaira. És hát Kán kerekesszékben is még végigcsinálta a lemezfelvételeket, az utolsó számot viszont Steve Jensen, a Japan egyik az egykori dobosa fejezte be és keverte. Ez lett az In the Glad Aloneness című EP, ami 2012-ben jelent meg. Ez nagyon más, mint az eredeti Dallis Scarb, kicsit már jazzesebb, japanesebb, igazából pont ezért az utómunkásságért, és gyakorlatilag ez szépen bekeretezte ezt a projektet, ami elindította Murphy szóló karrierjét tulajdonképpen, hiszen rájött arról, hogy amit ugye Daniel Ash és David G csinált a stúdióban, azt ő is ugyanúgy megtudja, és a Bauhaus tagok nélkül is zeneszerzőként tud érvényesülni, és a többi már ugye egy sikertörténet és egy másfajta világ.
1: Mielőtt a Dallis Scarba belehallgatunk, hoztam nektek a választ. The answer is clear, a The Movement of Fear című számra. Should the world fail to fall apart című lemezén.
0: Ez volt az első, ugye, szóló lemez.
1: Válaszolta az egykori barátainak, vagy a tagtársaknak. És hallgassuk meg ezt most.

0: Na, ez volt a válasz a Townsend Tale Movement of Fear című számára Peter Murphy előadásában. És akkor visszatérve a Daliskára, egyébként nem egyedi a történet, amit itt vázoltál, hogy két rendkívül tehetséges ember, aki ilyen-olyanokból kiábrándult, összeáll, és megpróbálnak valamiféle nagyszerű dolgot összehozni, ami utólag kiderül, nagyszerű is volt, csak hát, hogy el kellett telni, ahogy mondtad, 30-valány évnek, hogy azt állítsa róla egy értelmezői vagy befogadói közösség, hogy ez egy kiváló anyag.
1: Nem kellett, hát annak idején a 84-ben ez egy kultikus darab volt, csak nagyon kevés embernek jött be, és nagyon kevesen kedvelték.
0: Igen, csak...
1: Például a kulturális szemle basszusgitárosának az egyik nagy kedvence volt, és ő nagy Carr rajongó is volt, és Peter Murphyvel együtt szerinte az évszázad legnagyobb lemeze volt. Mondjuk néhányan voltuk, akik így gondoltuk annak idején Szegeden szerintem.
0: Igen, csak ugye minek a szorításában élsz művészként, amikor eleve utasítod azt a lehetőséget, hogy mainstream-esedj. És ugye Carr és Peter Murphy esetében két olyan művészről van szó, akik minden lehetőséget elutasítottak, amikor felkínálták nekik, hogy gagyisodjunk, mainstream-esedjünk, jól fogsz élni, sokat fogsz keresni, csak hát ehhez bizonyos kompromisszumokat kell kötni.
1: Legyen Mick Carr műsor is szerintem, mert azért Peter Murphy nagyon szeretett volna, és hát hogyha megnézed itt ugye 10 vagy 11
0: lemezen van itt.
1: A Deep-el jött ő be a mainstreambe, ugye amikor az MTV-ből végig a számai jöttek, de mindig ugye valami más dolgot csinált, például az én kedvenc lemezem, amikor Nizzában a piacon dolgoztam, a Holy Smoke volt, ott lehetett kazettán megvenni. Hát, hogy is mondjam, a piacon dolgozó francia és magyar származású ismerőseimet nem hatotta meg Peter Murphy, mert szerintük ez egy nagyon gagyi, hogy is mondjam, Stooges koppintás volt. Hát, nem igazából értettem meg, de gyakorlatilag azért, hogy is mondjam, kell egyfajta fül és hozzáállás, hogy valaki ezt megszokja, szóval mindig is túl, hogy is mondjam, komoly zene volt, és szerintem ez azért is volt, mert nem úgy dolgozott a Bauhaus, és utána Murphy se, mint egy normális ilyen popzenész a stúdióba, hanem például, amikor elakadt, az úgynevezett alkotói válságba került, akkor például Brian Eno híres kártyapakliát, az Oblique Strategist vette elő, ami semmi más, mint hogy gyakorlatilag egy ilyen kizökkentse a hasonló megszokott sémából a zenekart, vagy a Barrows-féle cut-up kivágásos technika, véletlenszerű dolgokat raknak be, a Bauhausnál a Lilies of Remains, de Peter Murphy elmondja, hogy nagyon sokszor használta ezt, tehát gyakorlatilag volt egy álma, leírta egy papírra, és a zenész társai a papír másik oldalára írtak egy dalszöveget, és utána rögzítették a különböző sávokat, a stúdiót pedig egyfajta improvizációs alkotó térként kezelték, elutasították a hangmérnökök hagyományos dalszerzési folyamatait, többször teljesen felkészületlenül, előre megírt dalok nélkül mentek be, fizetve a stúdióidőt, amit ugye a kiadó adott, és hát gyakorlatilag, hogyha a Skies Gone Out című albumot meghallgatod, akkor annak az összes száma így született meg, hogy a Lilies and Remains például semmi nem volt előre, megkérték a hangmérnököt, nyomja meg a play, a rec gombot, és felvették, ami történt. De felhasználtak mindenféle fura hangszereket, ugye David G-nek legendás ez a gitárszíkítője a Metal Battle-nek, amit a basszusgitárján használt, ez a Mask albumon is hallható, a Vízhang, a Bela Lugosi is Dead, és különböző technikai eszközök, ami akkor nagyon furák voltak, a szindram, az elektronikus dob például, amit direkt gerjesztettek, és hát a Daniel Ashnek meg az Ibo, ez egy elektronikus vonó, de gyakorlatilag egy ilyen kis eszköz, tehát nem egy hagyományos rendes vonót kell elképzelni, de volt itt azért más is, például ópiumos fekete hasis szívtak, vagy viszkit ittak a Rimbó tiszteletére, és így vettek föl dolgokat, és hát utána Murphynek meg az volt a happy, hogy a szufizmus mellett, hogy különböző egzotikus távol-keleti hangszereket, vagy sampling dolgokat használt, ezért annyira fura, és a hagyományos popzene rajongóinak befogadhatatlan, vagy hogy is mondjam, ilyen kizökkentő hatást okoz, hogyha belehallgat egy-egy ilyen pop zenének mondott Peter Murphy szólóalbuma, amik ugye azért mindig változnak, és hogyha valaki véletlenül most Peter Murphynél a Dust című albummal kezdeni, akkor eléggé meg fog döbbenni, hogy az egészen más, nem pop zene.
0: Na, akkor jöjjön a Dallas Carroll talán a legismertebb szám, ugye ahhoz készült egy viszonylag sokszor lejátszott klip, én is belefutottam a VH1-on, no, az is már hol van. The Judgment is the Mirror. Most.

0: Na, szóval, hogy szóval, hogy ezek az emberek nagyszerű dolgokat hoztak létre, és akkor utólag jöttek rá, hogy ebből soha nem fognak pénzt látni, amikor már érdekelte őket, de ugye a 80-as évek zenei alkotók közösségei, és itt most elsősorban Angliáról beszélünk, jellemzően antibürokratikus gondolkodásúak voltak, jellemezte őket egy erősen antikapitalista attitűd, vagyis amit mondtál, hogy Mick Karn egy tulajdonképpen kisemmizett nyomorgó emberként szembesült a véggel, és csak azon múlt, hogy még tudott küzdeni, hogy összefogtak a barátai és a kollégái, és segítették őt. De ugye Vinnie Reilly, a Dirty Column, és ugye ő a zenetörténet egyik legnagyszerűbb basszusgitárosa, tehát ez vitathatatlan. Vinnie Reilly pedig a zenetörténet egyik legnagyszerűbb szólógitárosa, a Dirty Column frontembere. Ugye ugyanezt történt vele, csak ő most visszatért, tehát összeszedte magát. Stroke-ot kapott, anélkül, hogy bármiféle társadalombiztosítási kártyája, vagy mit tudom én, mi lett volna. És azoknak az embereknek kellett összefogni, hogy ugye megbénult a keze, nem tud rendesen beszélni, stb. Akik szeretik és becsülik őt, azoknak kellett összefogni és gyűjtést rendezni, hogy megtörténjen rehabilitáció, gyógytól, mit tudom én, és akkor most újra aktív, 70 évesen, és van új Dirty Column lemez, én még nem hallottam, mert te sem, nem tudom.
1: Én hallottam róla, számot föl is raktam a Facebookra.
0: Na, hogy, tehát, hogy ez nem egy egyedi eset, és ugye a leghíresebb talán, amit már sokszor elmondtunk nektek, Rob Gretton, Tony Wilson, ugye a Factory, a New Order legnagyobb slágere a Blue Monday, ugye milliók hallgatták esténként a 80-as években, különféle diszkókban, akár többször is lejátszották, az együttes tagjai soha egyetlen kurva fillért nem láttak abból a szerzői jogutígyból, ami nem létezett, ugyanis a Factory-ben Tony Wilson és Rob Gretton ezekben a úri huncottságokban vagy kapitalista praktikákban biztonságban egyszerűen nem hittek, az együttes tagjait meg ez egyáltalán nem érdekelte, és utólag döbbentek rá, hogy soha egyetlen fillérük se lesz ebből a számból, mint ahogy nem
1: hát
0: is lett.
1: Egy kis közbevetés, hát tudod, hogy a magyar rockzenészek is így jártak, hogy a TB-t elfelejtették befizetni utánuk.
0: Igen, hogy minimál nyugdíjas,
1: igen, de igen, Gyula tehát, meg... hogy azért máshol is összeült. Egyébként a Daliskárhoz még egy hozzávetés, hát hogy annak idején nem lehetett megpörgetni, mint manapság egy-egy számot a leendő nagy lemezről, és felmérni fókuszcsoport meg egyébben, hogy éppen hogy fog menni, hanem hozzárendeltek az előző sikerek, vagy éppen úgy gondolkodott egy-két menedzser az Excel táblázat mellett, macska körömbe, és akkor úgy gondolták, hogy vagy bejön, vagy nem, és hát gyakorlatilag így történhet az, hogy bizonyos zenészek különböző stíluskorszakokban dolgoztak. Ugye Peter Murphy is gyakorlatilag, amikor elkezdte a szóló karrierjét 86-ba, az említett Shoot the World, Fail to Fall Apart 86, Love Hysteria 88, ez gyakorlatilag a Paul Stetten producerrel való együttműködés volt a háta mögött, ami ugye a Deep-ben 89-ben, ugye ez a leginkább kereskedelmi és siker orientált lemez, ami gyakorlatilag akkor a hangzással, ez a feszes gitár centrikus és a Bauhaus hangzásának a poposításával gyakorlatilag fölmászott a slágerlistákra. Ezek után még a Holy Smoke, amit már Mike Sor producer készített, tehát nem adtad úgy ki lemezt, hogy nem volt ott mögötted egy ilyen, hogy is mondjam, stúdió vagy és producer mákus, és hát ezek után ő átugrott a ambient popba 95-be, érthetően ugye az elektronikus zene az már eléggé ment a különböző kiadóknál is, tehát hogy gyakorlatilag az ambient pop az egy ilyen, hogy is mondjam, ez a végtelenített gitáros Michael Brook-os hangzás volt, amiből ki tudott ugrani, majd aztán jött ugye a 2002-es Dust, ez a világzene és szúfi kísérlet, és ugye visszatér az alternatív rockhoz a Ninth és az Unshattered-el, ez a 2000-es évek eleje és közepe, és ki volt az, aki visszahozta nagy Peter Murphy hangzást, ezt a kései industriál elektronikust? Martin Glover alias Youth, a Killing Joke basszusgitáros, ez a Lion, a Silver Shade, ugye a tavalyi lemez, amin hát ugye nagyon-nagyon hallatszik ez a kísérteties David Bowie hangulat. Ugye a Swoon, de az Art Room Wonder című számokkal, persze megdobva a 90-es évek ilyen elektronikus hangzásával ez a szinti punk funk, és hát ugye a túlos emberek is itt vannak, a Danny Carey és a Justin Chancellor, szóval azért Peter Murphy mögött mindig azért ott voltak, akik kisegítették ebbe a zeneipari és produceri, hogy is mondjam, kalandozásba, mert amúgy másképpen nem maradsz fönt ebbe a fajta zeneiparba.
0: Igen, ez igaz. Tehát, hogy ő mindig a határon mozgott, hol...
1: Igen, tehát, hogy mindig azért benne volt ebbe a mainstreamben, de nem az, ami a rádió barát, mondjuk így, és hát gyakorlatilag azért az egész Bauhaus csapat azért ugye átköltözött Amerikába, ugye, akik nagyon el-amerikanizálódtak, ugye, az a David G., és a Kevin Hawkins, és hát ugye még a Daniel S. is, mert azért ott is ez a Sweet Ellie és egyéb albumok gyakorlatilag, azért Peter Murphy megmaradt ettől a feelingtől, azért ugye mindig érződik ez a brit hangzás szerintem benne. Szóval azért mindig meg lehet találni azokat a részeket az albumokban, ami azért egyedivé teszi, nem rakja be erre a tucat ilyen rock cuccoga. Szóval azért nem nagyon igaz az, hogy ilyen Iggy Pop hasonmás lenne még itt a Holy Smoke és a kezdeti lemezeknél. Azért ezek mindig nagyon kilógtak, ezért nem voltak annyira, hogy is mondjam, slágerek és szuper sikerek, illetve sokan sötét punknak mondják még mégis, vagy glam popnak, vagy szóval fura ez az egész. Nehezen tudod elkapni. Arra akartam célozni.
0: Említetted, hogy a Deep című lemeze volt a 80-as évek betetőzése. Erről hallgassuk meg a Marlene Dietrich's Favorite Poem című számot most.

Don't go away, heartbroken. No, I just.

0: ez volt Marlene Dietrich kedvenc költeménye Peter Murphy Deep című albumáról, és ott tartottunk, hogy meglehetősen turbulens időszak következett ezután a világ politikájában. Peter Murphy úgymond gesztusokat kezdett gyakorolni a zenéjében, a keleti misztika és a orientalizmus felé, úgymond így a gyarmati múlt ellen fordult, vagy a gyarmati örökség brit verziója ellen fordult az által is említett Dust című lemezzel, arról nem is beszélve, hogy ő egy úgymond vegyes házasságban él, török a felesége, ami azért pikáns téma nyilván a brit gyarmati gondolkodásban, mert hát ne felejtsük el, hogy Diana hercegnőnek az életébe került az, hogy Dodi Al-Fayeddal bútorozott össze egy egyiptomi oligarha fiával, egy muszlim emberrel, sőt a rossz nyelvek szerint ugye halála napján már lehetett tudni, hogy állapotos tőle, és ugye ez lett volna az első úgymond blaszfémiának számító eset a brit királyi ház történetében, hogy egy királyi családtag gyermeket szül egy egyiptominak.
1: Azért szóval, azt ne felejtsük
0: szóval
1: el,
0: nem hogy... akármilyen nehézségek terhelik ezt a történetet.
1: Igen, de azért Peter Murphy felesége, Behan Fawkes, azért egy elismert modern balett koreográfus, és hát ő vezette a Török Nemzeti Modern Tánccsoportot, és jelenleg pedig a Török Állami Opera és Balett vezető koreográfusa, és hát 92-ben költöztek Londonból Törökországba, illetve hát ugye Peter Murphynek van Amerikában is, Kaliforniában lakása, mint a többieknek, és hát gyakorlatilag ez a színpadi mozgás, illetve ugye hát a Dustban csúcsosodott ki, illetve hát a szufizmus is ugye innen jön ez az egész török kultúra, szóval azért eléggé hatott rá, nem csak múzsája, hanem ez a spirituális útját is ő nyitotta meg Peter Murphy szerint.
0: És ugye ezzel nem cáfolod azt a lehetőséget, hogy olvasható a gyarmati múlttal szembeni, a gyarmati örökséggel szembeni ellenőrzésként Peter Murphynek ez a fajta művészi fordulata. Na, nem akartam belét folytani.
1: Ez a por filozófia és innen a keleti szufizmusból érkezik, tehát hogy gyakorlatilag ez egy bonyolultabb, mert ugye nagyon sok filozófus foglalkozik ebben a ilyen keleti származású, majd erről később egy másik műsorban. Tehát gyakorlatilag ez az eső, igazából az isteni kegyelem, és ezek a kétértelmű szövegek igazából az egész szólóalbum korszakból, illetve ez a filmzeneszerű hangzás is innen rederezhet. De ugye a legutolsó Silver Shade-en ugye Trent Reznor is visszatér, de azért itt is megjelennek ezek a filmes hatások, és azért itt is ezek a egzotikus hangszerek, szóval gyakorlatilag egyfajta ilyen organikus fúziós zenét teremtette meg a legutolsó albumokra Peter Murphy.
0: Vannak dolgok, amikre érdemes emlékeznünk. Ez a szám Things to Remember a Dust című albumról következik most.
2: To remember.

0: things are to be remembered. To be remembered.
1: Na hát ez volt a Dust című albumról a Things to Remember. Mindenkinek ajánljuk ennek a lemeznek a begyűjtését és sűrű hallgatását. Az életmű egyik csúcspontja szerintem egyébként.
2: A legutolsó zene neked lemeze nem tetszik már?
1: 5 szám. Ezt már azt hiszem mondtam neked. Most a közönségnek is elárulom, hogy ott nekem van bajom a gitárral. Kicsit alul van kalibrálva a hangzása. Szerintem
2: igen,
1: egy kicsit
2: ilyen minimalistára van véve nagyon igazából, csak a keverés furcsa szerintem számodra.
1: Mm. De tény, hogy vannak rajta nagyon jó számok, úgyhogy abszolút hallgatható és nyugodtan begyűjthető. Nyilván a rajongóknak, gyűjtőknek kötelező.
2: És hát jön idén az új lemez állítólag.
1: Szóval, hogy zárszóként mit érdemes tudnotok erről az emberről? Szerintem igaz vele kapcsolatban az, hogy ugye itt volt a Current 93 most mikor? 4-én vagy 5-én?
2: 5-én.
1: Magyar Zeneházában ugye a neofolk hagyományos spiritualitás okkult tudom én egyik nagy ágyúja. És én azt mondom, hogy ugyanez elmondható Peter Murphy-ről, hogy egy olyan alkotóról művészről van szó, aki ha nem is mindig autentikus, de mindig megérintő, a hallgatót megérintő módon tudott valami olyasmiről beszélni, az élet spirituális oldaláról, azokról a dolgokról, amelyeket hajlamosak vagyunk, ugye, elfelejteni, sőt, elhallgatni, és ő meg olyan, mintha a Bauhaus széthullása után arra esküdött volna föl, hogy konzekvensen végigmézzen az úton is, és folyamatosan próbálja szembesíteni a hallgatói több-kevesebb sikerrel az életnek erről a másik oldaláról.
2: Mondhatom az én megfejtésemet?
1: Persze.
2: Peter Murphy szerintem az elmúlás művésze, nem véletlenül lett ő a Bela Lugosi Dead énekese, a vámpír ugyanis tökéletes Murphy metafora, nem akar meghalni, ezért nem tud igazán élni. Most viszont ugye már elmondtad, közel 70 éves, a művész, aki fiatal korában a halált és az örök életet romantizálta, maga is belépett az öregedés, a mulandóság és az emlékezet korszakába, és 2020-ban már egészen másképp halljuk, és talán ez a legnagyobb teljesítménye művészileg, nem azt tanította meg, hogyan meneküljünk a sötétségből, hanem hogy hogyan nézzünk bele.
1: Igen, ez egy jó zárt szó. És akkor a mai témánk Peter Murphy volt, egy fantasztikus előadó, kiváló énekes, meg annyi nehézség és probléma mégis átsejlik rajta az ő nagysága. Breaking No One's Heaven, ezzel a számmal búcsúzunk. 2 hét múlva találkozunk, Extázis és Agónia, Bolox és Diszmély. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Felszámolják a 115 éves Bonyhádi Zománcáru üzemet, a városipar történetének fontos tényezőjét. Piros lábasait külföldön is ismerték, de 3 decis bögrétől a 30 literes fazékig sok mindent gyártott. A környék munkaerőhiánnyal küzd, a 150 dolgozó találhat állást. A gyárat Perce Béla földbirtokos vállalkozó alapította 1909-ben, hogy a helyi villanytelepnek állandó ipari fogyasztást teremtsen. Kezdetben dominót és egyéb játékokat készítettek, majd a zománctáblák és háztartási edények váltak meghatározóvá. Az 1948-ban államosított, a zománcipari művek, majd a Lampart részeként működő üzem 1993-tól Emalion Kft. Néven folytatta. Az önmel örökölt lábasok sok magyar konyhában őrzik emlékét, írja a Magyar Hang. A helyi önazonosság védelméről szóló törvény eredeti célja elvben a nem kívánt település növekedés megelőzése volt, ám szinte kizárólag a romák kirekesztésére használták. Tavaly nyártól folyvást érkeztek a hírek településekről, amelyek beköltözést tiltó rendeletet léptettek életbe. A választások óta az önkormányzatok sorra vonják vissza őket. 29 helységben immár meg sem akarják szabni, kiköltözhet be. Máshogy pedig enyhítettek a szabályokon. Civil szervezetek is szorgalmazzák, hogy az új kormány vonja vissza elődje álságos törvényét. Amíg az érvényben van, az önkormányzatok továbbra is hozhatnak efféle rendeletet. Hiába látta be úgymond több polgármester is a szabályok igazságtalan voltát utólag. Számolt be a HVG. A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és másfajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék penge élének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: nem is telefon.
1: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom. Minden második kedden este 6-tól 7:30-ig. Én Lőrinc Viktor vagyok, és a mai vendégünk az Tóth István János korrupció kutató.
0: Nem korrupció kutató.
1: Akkor
0: nem.
1: Mit mondjak?
0: Én közgazdász vagyok.
1: Jó, ez oké, a, és akkor majd megbeszéljük,
0: hogy... Korrupciókutató az nem létezik, ez egy magyarországi hülyeség.
1: Uh-huh. Viszont az intézmény, amiben...
0: Az korrupciókutató központ.
1: Korrupciókutató központ. Abban is meg dolgozom. A KRTK-ban is dolgozom.
0: Abban már nem dolgozom.
1: Nem dolgozom. Jó, akkor Valsói, majd itt szép
0: a Valsói,
1: lassan...
0: A Valsói Egyetemnek vagyok so, a agyunktusa.
1: Uh-huh. Tehát akkor szép lassan ezt így tisztázzuk, hogy mit lehet mondani, és mit nem lehet mondani, de szerintem erre majd visszatérünk, hogy akkor mi a korrupciókutatás, és ki számít annak, és ki nem. Ezt ugye a közelmúltnak az eseményei kapcsán ez így előkerült. Szerintem akkor szerintem kezdhetnénk ezzel a résszel is, hogy a korrupciónak a kutatása, akkor azt is akkor légy szíves mondd el, hogy miért nincsenek korrupciókutatók, vagy kik a korrupció, vagy nem, te miért nem vagy az?
0: Tehát igen, tehát elmondom. Történetet. A szónak, először is az etimológiát kell, ezt, ennek a szónak az etimológiát kell tisztázni. Úgy tudom, hogy az első alkalmazása ennek a szónak, ez 2010-ben készült tanulom egy interjú, amit a Magyari Péter és a Hácz János készített akkor még a Független Indexben. Egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Az egyik legjobb interjú velem készült, tehát az újságíró kollégáknak ez egy dicséret. És akkor ott írták le először ezt a korrupciókutató szót, és ez nagyon tetszett mindenkinek, és akkor ez elterjedt. Vagyunk páran, akik ilyen témákkal is foglalkozunk, és hát én talán én vagyok az, aki tiltakozik ezen leginkább, mert itt ez egy magyar zsurnalisztikai nyelvnek a... Tehát, mint magyarok, nagyon trehányak vagyunk a nyelvben, és ez baj, akkor ez tényleg nagyon nagy baj. Alapvetően vannak disziplinák, és a disziplinákon belül a társadalomtudományos disziplinák, és hát természetesen történész is foglalkozhat korrupcióval. Tehát például, ha valaki ezzel foglalkozna, mivel nem tudom, mert kettem még régeségen próbáltam segítségeteket kérni ez ügyben, hogy például Mátyás király, amikor felépítette a palotáit, nem csak a budai várban, hanem hát Visegrádon, és amikor a Korvináknak a készítését elindította, akkor hogy választotta ki a vállalkozókat? Tehát ez egy közbeszerzés. Itt akkor király volt a megbízó, és olasz, itáliai, tehát nem olasz, rosszul mondom, mert akkor még nem volt Olaszország, hanem itáliai mestereket bízott ezzel meg, úgy gondolom, legalábbis a építkezéssel, miközben a könyveken nem tudom, de ott is valakinek ki kell ezt választani. Tehát egy történet is foglalkozhat ezzel a témával, ezzel a témával. Én magam részéről közgazdász vagyok, politikai gazdaságtannal foglalkozom, az a szűk disziplina, ami ezzel a területtel foglalkozik, alapvetően az államnak a különböző anomáliáival, a jó állam, rossz állam, joguralom, jogsértés, ezekkel a témákkal foglalkozunk. Közel áll ezzel a témához, hogy ha valaki az adózásra foglalkozik, az adócsalásra, tehát nincs adócsaláskutató, mint ahogy nincs adócsaláskutató, meg ugyanúgy korrupciókutató sem létezik. Vannak, akik például a Jancsus Dávid, ő egy szociológus, és mint szociológus dolgozik ezzel a témával, ugyanazt a témát, problémát kutatjuk, csak más szempontok szerint. Van olyan közgazdász, aki kifejezetten

az utóbbi 16 évben. Korábban a Gyurcsány korszakban ezt lehetett talán még korrupciónak hívni, mert a korrupció ez egy diadikus kapcsolat, ez azt is jelenti, hogy van egy jól működő piacgazdaság, ahol van egy viszonylag jól működő állam, de néhány szereplő, mondjuk 100 szereplőből egy vagy kettő, vagy három időnként korrupt ügyleteket bonyolít le. Tehát előre megbeszél egy közbeszerzést, egy állami szubvenciót úgy döntenek arról, egy állami szubvenció, egy állami támogatásról, hogy az adott vállalat, amelyik a támogatásáról szó van, tehát amikor az adófizetők pénzének a felhasználásáról szó van, akkor az a vállalatnak a vezető, vagy a vállalatnak a tulajdonosa visszaoszt a döntőnek, aki dönt ebben a kérdésben. Hát például most ebben az tegnapi hír, vagy mai hír, hogy feljelentést indítványozott a ipari miniszter a MFB, vagy a Fejlesztési Banknál adnak az ügyletből, hogy felvásároltak a Weber-nek a kötvényeit, és ez egy gyakorlatilag az adófizetők pénzét, mindenki, aki adót fizet, annak a pénzét költötték Tiborcra. Na most, de nálunk nem lehet azt mondani, hogy a 16 után erről volt szó, mert itt egy rendszerről volt szó, tehát egy szisztematikus a dologról volt szó. Én ezt úgy hívom, ezt a politikai gazdaságtan nyomán, tehát én nem találtam ki új fogalmat, azt gondoltam, hogy az a meglévő fogalmakat elég használni. Ezt a rendszert, ezt többször elmondtam itt is a rádióban, már nagyon régen, sőt 444-en volt több interjú velem, amelyik azt mondtam, hogy ez egy kleptokrata rendszer volt. Még mindig megvan már ennek az utóvétharcok meg vannak, és még meg is lesznek elég sokáig, de ezen le lehet küzdeni, ezt fel lehet számolni, és a magyar kormány most, a mostani kormány nagyon fontos lépéseket tesz ennek a felszámolása érdekében. Tehát ez másképp, a magyarul akarnánk, vagy magyarobban akarnánk mondani, ez egy rabló állam. Ez nem tér el nagyon attól, amit a Magyar Bálinté javasolnak, ez a maffia állam koncepciót. Én nem szeretem a maffia állam koncepciót, mert félrevezetőnek tartom, de megfér a palettán ez is, mert a maffia alapvetően, az is egy ilyen zsurnalista fogalom szerintem, mert a maffia itt ebben a kontextusban nem jelent más, mint szervezett bűnözést. Tehát egy szervezett bűnözői állam. Tehát, hogy nem egyszerű banditák, egy-egy bandita egy-egy városban, vagy egy-egy kormányzati intézményt felett uralkodik, hanem ez egy szervezett erő, amely mint szervezett bűnözői hálózatként működik. És gyakorlatilag az Orbán rendszer az egy szervezett bűnözői hálózatként működő csoport volt. Uh-huh. És ezt a rendszert, ezt a szervezett bűnözői állam, vagy kleptokrata állam, rabló állam, ami fogalmával lehet leírni. Mindenki számára világos, ami azt mondjuk, és nagyon jól mondta Kósa Lajos, különben volt szakkollégimista társam, alattam járt a szakkollégimban, Rajklász a szakkollégimban, hogy elveszett a készpénz jellegét. Ezt mindenki ismeri Magyarországon, ez azt jelenti, hogy idáig készpénz, vagy elveszett a közpénz jellegét, idáig közpénz volt, de most már az én pénzem. Tehát elloptam, eltulajdonítottam. És ennek kitaláltak egy nagyon jó elveszett a közpénz jellegű című szöveget. Itt erről van szó, az adófizető kirablásáról van szó, az ország kirablásáról van szó. Ebben az esetben ez egy szisztéma, ez egy rendszer. Ez nem az, amit Nyugat-Európában van, hogy időnként előfordul korrupt ügylet, ezt hívjuk korrupciónak, ahol van két szereplő, vagy három szereplő, és a három szereplő között, a két szereplő van egy eladó, hát három szereplő van, mert van egy megbízó, vagy megbízót és egy kliens, és a korrupció az a megbízót és a kliens között jön létre. Tehát valahogy, vagy az a zsarolja megbízott a klienst, hogy ha nem ezt csinálod, akkor baj lesz, és ha nem fizetsz nekem, akkor baj lesz, vagy a kliens mondja azt, hogy milyen jó lenne, ha nekem kedvezményt adnál a megbízottnak, és a megbízott megadja a kedvezményt, és ő ezt kifizeti. Alapvetően az a viszony, amit itt a megbízott
megsért, tehát ez itt a jogsértés, tehát a joguralmat itt sérti meg, hogy amikor a megbízó, itt mondjuk például a magyar adófizetők, vagy a választók megbízzák a

0: kormányt, hogy önnevükben vezess, tehát megbíznak egy csoportot, egy politikai csoportot, hogy önnevükben vezess ezt az országot, önnevükben az államot kormányozza, és ő kerüljön kormányra, és a kormányzó elit úgy gondolja, hogy ezt felhasználja ezt a lehetőséget arra, hogy saját magát gazdagítsa, és kirabolja az országot. Tehát itt a megbízó és a megbízott között van egy olyan kapcsolat, amit a megbízott megsért, nem úgy jár el, ahogy elő van írva. Ebben az esetben, a nyugat-európai esetben, amikor ez csak néhány esetben fordul elő, akkor ezt hívjuk korrupciónak.
1: És akkor itt, tehát mi a viszonya mondjuk a korrupciónak hát a piacgazdasághoz, illetve az állami pénzekhez? Tehát ugye azt gondolja az ember, hogy például hogy egy magáncégnél is ugye valaki nem a gazdasági érdeket veszi figyelembe a cégnek, hanem őt valahogy megvesztegetik, akkor az ott hosszabb távon oda fog vezetni, hogy ez nem tud piacképes, nem tudom én.
0: Ez jó gondolat, igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, és ezt nem én mondom, ez az irodalom mondja, több cég van erről, elmélet irodalom is van erről, hogy a korrupció és a piacgazdaság az antagonisztikus ellentétben van egymással. A korrupciót úgy kell elképzelni, nem az esetben, mintha egy fagyöngy lenne, egy fán élősködő valami, ami szívja el a fának az energiáit, vagy egy olyan gomba, ugye valaki járt szerencsétlen Tátrába, a szlovák oldalon, ott kipusztultak a fák évekkel ezelőtt, és az azért pusztultak ki, mert egy olyan gombafajta támadja meg a fenyőfákat, a gombafajta támadta meg a fenyőfákat, ami végtelenül legyengítette őket, és egy erős viharban gyakorlatilag, mint egy gyufaszálaként törtek széllyel. Tehát maga az a parazita, amelyik megtámadja a fát, és abból él, az végül teljesen tönkreteszi ezt, és megsemmisíti. Hát aztán utána ő is elpusztul. Tehát amikor már elpusztul, amikor az állam tönkre megy, akkor már korrupció sem lesz, mert a korrupció az államból él, tehát akkor nem tud miből élni. Uh-huh. Ez az is elpusztul. Kb. Így kell felfogni az állam, a piacgazdaság és a korrupció közötti kapcsolatot. És ez megjelenik különben ebben a kleptokrata rendszerben is. Tehát maga a kleptokrata rendszer az minden eszközzel a piacgazdaságot, a piaci versenyt gyilkolta. Mert ha mint közgazdász nézünk, akkor azt látjuk, hogy például most csak olyan példák, ami most meg fog szűnni remélhetőleg a dohány monopólium, tehát ezek a dohányboltoknak az elosztása, csak ott tudsz venni viszonylag termékeket. Ezek mind olyan a dolgok voltak, amelyek korlátozták a piacot. De az is korlátoz a piacot, amikor arról van szó, hogy közbeszerzés. Közbeszerzésnél az a jó, és az Európai Bizottság is ezt mondja, azért léptünk be az Európai Unióba. Az én haverjaim alapították a Fidesz annak idején, 88-ban. 89-91 között én Fideszben voltam gazdasági tanácsbizottság tagja. Gyakorlatilag amikor a rendszerváltás volt, amikor erről beszélgettünk, mi azért csináltunk meg mindent, azért dolgoztunk, hogy Magyarországon érvényesüljön a piacgazdaság, hogy szabad piac legyen. Mert a szabad verseny az teremt értéket. Ő önmagában olyan szisztéma, amelyre lehet alapozni. Természetesen tulajdonbiztonsága nagyon fontos, a joguralom. Rosszul használom a fogalmat, tehát nem azt mondom, hogy jogállam, mert szerintem pont a jogállam fogalma az félrevezető, tudatosan használom a joguralmat. Tehát a joguralom, de arra is meg kitérhetünk, hogy miért teszem ezt, de hogy a joguralom az nagyon fontos. Mi ezért léptünk akkor fel, tehát az volt a mi generációnak a célja. Na most ezt, ebből a szempontból nekem egy plusz motivációm az Orbánék ellen, mert ők elárulták a mi nemzedékünket, a mi harcunkat árulták el. Tehát engem árultak el. Meg mindenkit, aki ebben benne volt, aki annak idején a Rajklász a szakkollégiumban, meg máshol fellépett a piacgazdaság, a szabadpiaci verseny, a parancsuralmi gazdaságnak a lebontása, tehát a kommunista, szocialista gazdaságnak a lebontása mellett. Őket mind elárulták. Na most maga a rendszer, ez a kleptokrata rendszer önmagában, tehát a létélnél fogva, a lényegénél fogva szemben áll a piacgazdasággal. Minden eszközzel a piacgazdaságot korlátozza, visszaszorítja. Amikor arról van szó, hogy a közbeszerzésekben az Orbán közeli cégek, azt számoltuk ki legutóbb, ugye? 2026-os adatokról van szó, első fél év adatok. Tehát ők már tudták, hogy veszteni fognak. 80% az összes általuk nyert 303 közbeszerzési tételt nyertek. Ennek a 83%, azt hiszem több mint 80%-ában nem volt pálya, nem volt verseny. Uh-huh. Egyedül indultak, és persze megnyerték. Ez minden csak nem piacgazdaság. A piacgazdaság az, hogy az állampolgárok, az adófizetők az általuk befizetett adóért megkapják a piaci áron megvett szolgáltatásokat, azzal mindenki jól jár, mert a piaci ár itt azt jelenti, hogy az eladónak éppen megérte ennyiért eladni, a vevőnek pedig megérte ennyiért megvenni. Itt ez nem jön létre. Hát ezt nem tudom most megvizsgálni, nem vizsgáltuk meg, valamennyire meg lehet azt is vizsgálni, hogy mekkora, most is mondják, hogy túlárazás, az extra profitet nem szeretem, azt ne használjuk, mert ez egy kommunista, az egy marxista szó, az egy marxista kategória, az extra profit, az még a régi szószpégéből jön vissza, ez nem extra profit, ez is a zsurnalista nyelvben így van benne, ez egy hiba, ez járadék. Uh-huh. Ez egy járadék, ugyanolyan hasonló, szinte analóg a monopól járadékkal, de ez egy kleptokrata járadék, ez a kleptokrata rendszernek a járadéka. Tehát az, amikor Magyarországon most autópályákat, ugye a Orbán Viktor cégei, meg a színek, nem tudom mennyire színek a céget, a Mészároshoz kapcsolódó cégeket, az nyugodtan mondhatjuk az Orbán család cégeinek. Az Orbán család cégei üzemeltetnek, mert erre ők nyerték el a koncesszió 35 évre, és megfigyeljük az autópálya díjaknak az árát, hogy mennyibe kerül, most nem tudom pontos árakat, de azt tudom, hogy sokkal drágább, mint mondjuk Ausztriában. Sokkal drágább, nemrég vettem szlovák matricát, ez éves matricákról van szó. Mondjuk Szlovákiában kevesebb az autópálya, de most éppen most mentem el a Zsolna, a Rózsahegy közötti autópályán, futurisztikusan gyönyörűen megépítették a szlovákok, 5 kilométeres alagutak vannak, szóval egészen jól építkeznek autópályákat. Olcsóbb, sokkal olcsóbb a szlovák autópálya matrica. Amikor mi magyar állampolgár vesz egy éves matricát, akkor Orbán adót fizet. Nem tudjuk, mennyi ez az Orbán adó. Mondjuk, most nem tudom pontosan mennyibe kerül a matrica, de úgy emlékszem, több mint 50 000 forint. Ha mondjuk 3 000 forintot fizetek Orbán adót, akkor össze kell adni, hogy mennyi matricát értékesítettek, hogy mennyi adót fizetünk az Orbánnak. Hm. Ez most az, hogy nem volt verseny. Tehát ez a kleptokrata járadéknak egy része. A járadéknak egy másik része, ez az, amit oda kell adni az Orbánnak, vagy az orbáni döntésből fakad. És hát van egy másik része, ami valószínűleg magához, a vállalkozókhoz járul. Ez mind-mind a piaci ár feletti. Valahogy lehet kalkulálni, hogy mennyi lenne a piaci ár egy éves autópálya matricának, hogyha 27 országban, mondjuk Németországban nincs autópálya matrica, de ahol van, tehát az Európa Unióban, ahol van, nagyjából milyen árak vannak, ez biztos, hogy lehet ezt kalkulálni. Valószínűleg magyar ár, nagy biztonsággal mondom, magyar ár azért fölött van, és a piaci ár fölötti rész azt nevezhetjük kleptokrata járadéknak. Ez mondjuk a balázsi cégeknél, ugye a Rogán művek által vásárolt szolgáltatásokban, ugye a Balázsi féle itt sírva-ríva ment a stúdióba, és akkor erről írtam egy cikket, különben annak idején a 444-en jelent meg. Ott négyszeres, ötszörös ilyen járadék volt. Tehát adott esetben ugyanezt a szolgáltatást egy piaci alapon működő, piaci árazású cég egy piaci versenyben negyedért csinálja meg, mint amit a Balázsi. Szóval ez lehet, ez a járadék, akár az árnak a 75%-át is elérheti.
1: Hogyha már a Balázsi szóba került, akkor nekem valaki így mondta, hogy az egyik része a beszélgetésnek azt szerintem arról érdemes, hogy majd szóljon, hogy akkor nem tudom, ez elszámoltatás, meg hogy akkor hogyan lehet ezeket az ügyeket kideríteni, stb. De akkor a második felében terveztem erről beszélgetni, de akkor hozzuk ezt előre, hogy a vagyonnak a visszaszerzése egyrészt, mert hogy ugye tehát 89 is azért azzal járt, hogy ott nagyon sok minden ügy elveszett, tehát hogy nem valaki ellopta, az is történt, de hogy egyszerűen ugye összeomlott a gazdaság, és hogy valami végülis úgy tűnt el, hogy abból
0: ez nagyon jól látod, ebben teljesen egyetértünk, tehát itt próbálom ezt ebben a riportban is beleírtuk a bevezetésben gyakorlatilag, hogy itt van három probléma, és ezt a három problémát érdemes mind a hármat külön-külön kezelni. Az egyik probléma, amiben szerintem mindenki egyetért, hogy aki ezt a rablásokat, az ország kifosztását elkövette, teljes mértékben egyetértek Magyar Péterrel, aki azt mondta napokban, hogy most olyan az ország állapota, mint a tatárnyelves után. Tehát a magyar kormánynak, és ezt a magyar népnek meg kell értenie, a magyar kormánynak olyan helyzete van, mint egy szétrabolt, kifosztott ország. Most, hogy én Lengyelországban élek részben, tehát gyakorlatilag majdnem azt mondom, emigráltam Lengyelországba, ott is van egy varsói SGH-ba dolgozom, mint kutató. Onnan, abból a perspektívából teljes mértékben látszik ez. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy amikor valaki mindig Budapesten van, ott itt él, akkor nem veszi észre Budapestnek a lerongyolódását. Uh-huh. De az ország lerongyolódását, most más példákat is mondhatok, hogyha megyünk Hevesben, ilyen alacsony, tehát nem főutakon, hanem mellékutakon, akkor látjuk azt, hogy néznek ki ezek az utak. De akár most jövök haza Lengyelországból, és a Parasapusztán jövök át a határon, akkor vannak olyan települések Nagyon Rosszi környékén, vagy Récsák környékén, ahol annyira rossz az út, hogy 40 kilométeres sebesség van kiírva, bent van a faluban, a városokban keresztül, kisvárosokon keresztül megy a főút sajnos, és ott egy nagyon nagy kamionforgalom van, mert az észak-déli kamionforgalom ott megy el, tehát ami Lengyelország felől jön, meg a baltállamokból jön kamion, az részben itt megy el.
1: És hát ugye a kettesnek nem
0: építették. És a kettes az nincs megépítve, igen, ott nagyon nehéz is, mert egy hegyes terep, és ott nagyon nehéz utat építeni, nagyon költséges utat építeni. Tehát olyan az útnak a viszonya, úgy az út viszonya, hogy elképesztő. Na most ez látszik egy külföldi perspektívából, ez nem látszik úgy annyira meg Magyarország esetében, de vagy ha valaki Magyarországon lakik, de ez mind következménye. Ez is mind következménye, most csak ez egy megjelenő következménye, mert azért vannak itt a lelkekben olyan traumák, amit nagyon nehéz feldolgozni, sok embernek, rettentő sok traumát ért sok embert. Most az oktatásról nem is beszélve, hogy a fiatalok generációjának vették el a lehetőséget arról, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak. Erről nem régen a HVG-n a Sarlágot írtak egy kitűnő cikket, hogy ha szeretnénk ezt már elveszett, tehát már ők már tanultak, mert ők már elvégeztek az iskolát, de ha még szeretnénk valamit csinálni, akkor a felnőtt képzéssel kéne foglalkozni, és a felnőtt képzésben lehet talán még itt őket oktatni, akik nem jutottak a állami közoktatásban ismeretekhez. Ez mind olyan dolog, és a rablás, amit történt, a rablás mértékéről rengeteg cikk született, újságcikk, de nem tudjuk pontosan, hogy mennyi az elrabolt vagyon. Tehát az első dolog az, hogy azok az emberek, akik ezt elkövették, akik ebben tevőlegesen részt vettek, azok bűnhődjenek meg. Kerüljenek börtönbe. Ez egy nagyon fontos dolog. Orbán Viktorral együtt beleértve. Tehát szeretném Orbán Viktort is a börtönbe látni. És abban az esetben természetesen, hogyha van erre empirikus evidencia. Tehát jó, csak joguralmi alapon lehet. Tehát nem lehet úgy, hogy mint francia forradalomban, hogy nem tetszik nyaktiló, tehát ez nem megy, de adott esetben, hogyha van erre evidencia, akkor igenis, akkor el kell ítélni. És mindenkit el kell ítélni, aki ebben ember részt vett tevőlegesen. Ez az egyik dolog. Ebben szerintem ez egy nagyon nagy akarata a magyar, ez a választóknak az akarata. A magyar kormány ezt, gondolom, ezt, úgy érzem, ezt tudja. És mint kutató is azt gondolom, hogy ennek nagyon pozitív következménye van. Két következménye van. Egyrészt ez javítja a jólétet. Sőt, három következménye van. Egy következménye, hogy ez javítja a jólétet, mert az emberek jobban érzik magukat egy ilyen országban, ahol végre, akik bűnöztek, azok elnyerik méltó büntetésüket. Ez úgy megnyugtatja az embereket, és különben igazság szerint, hogy ha az emberek, az adófizetők, azok nem csak adófizetők, hanem dolgoznak is a munkahelyen, ha valaki egy ilyen országban él, ahogy ez megtörténik, jobban fog dolgozni. Tehát lelkileg jobban érzi magát. És az jó, aki jobban érzi magát, ez a legmodernebb ilyen kutatások mutatják ki, hogy mi az, ami a termelékenység növekedéshez hozzájárul. Termelékenység növekedés az is hozzájárul, hogy jó a munkahelyi légkör. Sőt, az a legjobb, hogyha munkaerővel foglalkozol, és gyakorlatilag mindig pozitív visszajelzést. Azt nem akarom ragozni, de ezek a soft skill-ek, amit így hívnak, hogy a jólét, a munkavállalónak a jóléte az nagyon fontos ahhoz, hogy jó, örömmel menjen be dolgozni. Hát örüljön, hogy jaj, végre bemertek dolgozni. Na most ez hozzátartozik, hogy jövök haza Magyarországra, hányszor fordult elő az én ismerősem körében, mondták nekem, mindenki ezt mondta. Voltak Nyugat-Európában, vagy akárhol külföldön nyaralni, jöttek haza, és jön közlek határoz, és egyben van, rossz érzés fogja el őket, bemegyek ebbe a szörnyűségbe. Ennek véget kell vetni, ez egy traumatizált ország, ez fel kell szabadítani az embereket, és gesztusokon is múlik. Tehát amikor a mostani oktatási miniszter Lanner Judit azt mondja, hogy a tanárok, akik ezt csinálták, mármint az ellenállás, azok amnestia, és minden, és ők voltak, akik megpróbálták megvédeni a gyerekeknek az jogait. Ez nem csak azoknak az embereknek jelent felszabadulást, akiket közelen érintett, akiket meghurcoltak, ez a 15-20-30, lehet, hogy 50 embert is meghurcolt, mert nem tudunk mindenkiről. És szörnyű traumákon, az én apukám tanár volt, hogy tudom azt, hogy hogyan néz ez pedagógus akkor, mert ők nagyon, a pedagógusoknak van egy nagyon pozitív viszonyulások a szakmájukhoz. Hát a kevesebb pénzért is, de azért nagyon szeretik ezt a szakmát. Ők ilyen szívvel, lélekkel dolgoznak alá. Azért mennek oda. És így még ráadásul megkurcolják őket. De amikor a Lanner Judit azt mondja, hogy ezeknek amnestia, és hogy ők a példakép, akkor nem csak őket szabadítja föl, hanem minden pedagógus felszabadít. És egyszer elkezdenek jobban dolgozni, mondta a pedagógusok. Ebből fakadólag is nem lehet ezt nagyon mérni közgazdaságilag, ennek a hatékonysági javulás, de van egy ilyen. Tehát alapvetően az, hogy elkapják az a rossz fiúkat, és bezárják a csillagbörtönbe, mint hogy most Busz Balázs bent van. A Puskás Péter az ki tudott menekülni, mert valószínűleg rávallott a Busz Balázsba, de Puskás Péter az legalább olyan bűnöket követett el valószínűleg, mint a Busz Balázs. Egy harmadik kerületben lakom, úgyhogy, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a kettő a szomszédom volt. Egyik a szemben lévő szomszédom, a másik az pedig, úgy tudnék történeteket mesélni róluk, a másik pedig a mellettünk lévő házban ugyanilyen lakásban lakott, mint mi. Tehát, hogy őket elkapni és a börtönbe látni, az egy nagyon jó dolog.
1: Csak hogy azt jegyezzük meg, hogy egyelőre jogerősítélet.
0: Nincs, de hogyha lenne, és hogyha ez nincs jogerősítélet, tehát feltételezhető, hogy valamit ott elkövettek, igen. Ez egy folyamatban lévő ügy, de nagyon jó, hogy vannak ezek a nyomozások, nagyon jó, hogy elkezdett ezen dolgozni az ügyészség, a rendőrség ilyen ügyeken, és megpróbálja ezeket feltárni. És hát amennyiben a bíróság úgy dönt, akkor de ez a procedúrának az eleje, tehát ez nagyon fontos lépések. Na most ez jó. Ugye azt mondtam, hogy ez egy megkönnyebbülés jelent az ország lakosságának, ez egy jót jelent, tehát ez ebben gyakorlatilag ez segíti az embereknek az igazságérzete, hogy helyreáll, és elkezdik szeretni jobban Magyarországot. Egyre jobban fogják a magyar, és ez nagyon fontos, hogy a bizalom a magyar államban megerősödik. Ez is baromi fontos különben. Ez is nagyon fontos termékenység növekedésében. Ez baromi fontos. Nem véletlenül az, hogy azok az országok, ahol nagyon nagy a bizalom az államban, mondjuk Svédország, Finnország, Dánia, Norvégia, vagy Svájc, azok termékenysége is magasabb. De biztos, hogy nem csak ebből fakad, rengeteg más tényezőből fakad, de ez is hozzájárul. Na de ez a dolog, tehát ez segít az embereknek helyre tenni a világlátását, tehát hogy itt győz az igazság valamennyire. Nem minden esetben sokan meg fogják ezt úszni, de remélhetőleg akik benne voltak ebben a rendszerben tevőlegesen, azoknak egy nagy részét, a főbemereket, azokat sikerül megvizsgálni, és ott olyan, azokat az evidenciákat feltárni, amelyek alapján el lehet őket ítélni.
1: Hát csak bocsánat, tehát, hogy azt azért muszáj közbe szúrnom, hogy nem papírozták le ezt az egészet? Tehát, hogy nem papírozták le ezt az egészet olyan értelemben, hogy...
0: Nem számít, nem számít. Csak akkor miért mindig szoktam mondani, nagyon kevesen lát, nem tudom, biztos láttad, de hogy a Jancsó Miklós Szegények című filmét kell megnézni, ott a Görbe János által játszott karaktert, akinek azt mondják az osztrákok, hogy figyelj, szó szerint így mondja, hogy te mentesülsz, hogyha találsz, aki többet ölt, mint te, akkor mentesülsz. És akkor megpróbál találni ilyen embert, utána nagyon verik különben, ugye most ezt spoilerezek, de mindenkinek ajánlom ezt a filmet, zseniális, a magyar filmnézet egyik csúcs teljesítménye. Tehát ezzel ezzel az ország jólétét szolgálja egy kormányzat, hogyha helyre teszi legalább azt, az emberek elkezdik azt gondolni, hogy nem következményi országban vagyok, nem következmények nélküli országban vagyok, az igazság az valahogy mégis győzni fog. De érdekes módon ez használni fog a bűnözőknek is. Tehát a bűnözők megtisztulnak, tehát a Boétiuszt, nem tudom mennyire, tudod ki a Boétiuszt, tehát Boétiusznak a Vigasztalások című könyvében olvastam nagyon régen, és akkor ott megdöbbentem, hogy Boétiusz oldalkon keresztül ír erről, hogy miért jó azt, hogy a bűnöző ez bűnhődik. A bűnöző bűnhődés az a megtisztulási folyamatnak egy része. De most nem azt mondom, hogy nekünk kellene a Rogánnak, vagy a, nem tudom, most nevesítem, mert tudom azt, hogy milyen ügyletekben volt bennem, nem tudom, nem fogom itt elmondani, de hogy ez sejthető, de nincsenek evidenciáim rá, tehát feltételezhető, hogy ezek az ügyletekben benne volt, ilyen nagyon koszos ügyletekben, és mindenki más, aki ilyen ügyletekben benne volt, azoknak a lelkét is, lelkének az üdvét is szolgálja az, hogyha bűnődnek. Mert a büntetéssel meg tudnak tisztulni. Mondjuk, oké, ez egy picike dolog csak, de ez is hozzájárul ez a dolog, ez is a jólétet szolgálja, tehát, hogy ők nem úgy élik le az életüket, mint bűnözők, hanem ők meg tudják, nyitva már az út az olyan emberek előtt is, aki elkövetett valami bűnt, leölte a büntetését, letöltötte, de utána megtisztul ettől a dologtól. Jó, persze nem jelent az, hogy egy pedofil igazgatót azt vissza kell fogadni egy iskolába. Pedofil igazgató is lehet, vagy egy pedofil ember is lehet a büntetése után tagja a társadalomnak, csak hát az nem menjen akkor gyerekek közelébe, vagy aki ezt csinálta, mert valószínűleg itt valami más, lehet, hogy pszichológiai kezelésre kell mennie. Na mindegy. Tehát ez az első dolog, hogy büntető eljárásokat lehet indítani. És ezeknek van értelme. A másik dolog ez a vagyon visszaszerzés. Na most a vagyon visszaszerzés az a baj, amit te is mondtál, hogy ez itt egy, hogy puszit lehet már, a vagyon nagy részében puszit lehet nyomni. Tehát, hogy ez eltűnt. És elvesztették. Tehát tegyük fel, hogy én egy kleptokrata vagyok, egy tehetségtelen kleptokrata akárki vagyok, kapok 500 milliárd forintot, és befektettem valami hülyeségbe, és most az már csak 50 millió forintot ér, vagy 500 milliárdot kapok.
1: Nemzeti banknál valami
0: ilyesmi. 500 milliárd forintot kapok, és akkor, mint tök hülye vagyok a dologhoz, befektettem ide, befektettem oda, és ez mind elveszik, és most, ha megnézzük, hogy mennyit, most szeretném azt, hát készpénzét, szeretném ezt hát likvidálni, vagy, hogy gyakorlatilag pénzé, vált, pénzé tenni, akkor most kapok érte 500 millió forintot. Tehát azt jelenti, hogy 95%-a elveszett ennek a... Azért, mert én hülye voltam. Na most én el... Akkor van a másik tészta. Én egy kleptokrata vagyok, szereplő vagyok, baromira szeretem a luxust, hajókat veszek, hatalmas hajókat, nagyobbat, mint a dubai, nem tudom, sejkek, mert én nagyobb vagyok, és járom az a világot ezekkel a hajókkal, repülőgépet bérlek, mert szeretem, most éppen a US Open van, én szeretném kimenni a US Openre, most rájöttem, hogy most akarok kimenni, mert hogy miért ne. Ott egy óra, azt hiszem 12-13 millió forint egy ilyen repülőútnak, tehát ez 3 óra, tehát 45 millió forintba kerül, oda-vissza 100 millió forint, tehát megeszem. Ide megyek repülővel, oda megyek, kicsit szeretném Thailandot is, Thaiföldöt megnézni, megnézném kicsit ugyanúgy, mint a Habonyról tudjuk, hogy miután volt ez a letelepedési kötvény biznisz, ahol valószínűleg ő is benne volt, nem tudom, hogy benne volt-e, de azt lehetett tudni, hogy ott volt Hongkongban, és akkor Hongkongban egy órára bérelt helikoptert, meg akarta nézni Hongkongot, az úgy emlékszem, ez megtörtént ez a dolog. Ez az helikopter, ez 2-3 millió forintba került óránként. Tehát ezeket ők megették. Uh-huh. Elfogyasztották. Ez a másik rész. Ez kisebb rész, mert ennyi pénzt nem lehet megenni. És a harmadik rész, amelyik itt-ott-ott megvan, na ennek a visszaszerzése is baromi nehéz, mert pont ez, amit te mondasz, ez csak joguralmi eszközökkel lehet itt valamit tenni. Ha valaki okos, akkor úgy el tudja rejteni, hogy ezt nem lehet visszaszerezni. Amikor a vagyon visszaszerzésről beszélünk, akkor a magyarokban, tehát a magyar választókban van egy... Hát azt hiszem, hogy van egy illúzió, hogy itt a vagyonoknak a nagy része most vissza fog kerülni, de ez valószínűleg nem fog bekövetkezni, hanem a töredéke. És másrészt pedig, mint közgazdász azt kell mondanom, hogy a vagyonvisszaszerzés önmagában egy nagyon költséges dolog. Tehát ha felállítják ezt a hivatalt, a vagyonvisszaszerzés hivatalt, ennek kell apparátus, ennek kell egy székhely, ott dolgoznak emberek, azokat ki kell fizetni. Tehát az el fog menni évente akár 5 milliárd forint erre, vagy 3 milliárd forint erre. Most hogyha tegyük fel, hogy csak 3 milliárd forint megy évente erre, a költségvetésből a 3 milliárd forintot fizetünk arra, hogy vagyon visszaszerzési hivatal legyen, akkor 5-3-15, az 15 milliárd forintba kerül. Az azt jelenti, hogy megérje a vagyon visszaszerzési hivatalt fenntartani, hogy 5 év alatt legalább 15 milliárdot kell visszaszerezni. Több, mint 15 milliárd. Mert csak a 15 milliárd forintot szerez vissza, az azt jelenti, hogy mi nem csináltunk volna semmit. Tehát elköltöttünk 15 milliárd forintot, és visszakaptunk 15 milliárd forintot. Tehát az azt jelenti, hogy a nullánál vagyunk. Annyiban talán jobb, hogy addig is hajszolták ezeket az embereket, tehát nem voltak biztonságban, tehát azért nem kell fel, tehát az ilyen figurák, mint Balázsi, nem nyugodtan alszik. Tehát ez 5 éven keresztül rettegett, hogy most hogyan is tudja kijátszani a rendszert. De többet kell visszaszerezni, mint 15 milliárd forintot. És nem vagyok biztos benne, hogy ezen a vagyon visszaszerzésen keresztül többet tudnak visszaszerezni, mint 15 milliárd forintot. Tehát ez egy kétélű dolog. Ez a másik kérdés, ez a második kérdés. De a legfontosabb kérdés az, amiről most szeretnénk beszélni ezzel az egészen kapcsolatban, hogy maga a... Ja, még egy dolgot még elfelejtettem, az első tételt. Tehát az első tételnél van még egy pozitívum, egy nagyon nagy pozitívum. Az első tétel, az első, amikor az büntetőeljárásokról van a szó. És valamennyire a vagyon visszaszerzés is ilyen, mert az össze kell, hogy kapcsolódjon, mert akkor tudjuk a vagyon visszaszerezni, ha van valami büntetés, tehát valami evidencia alapján, tehát ott van bizonyítékokat kell gyűjteni, a bizonyítékok, ha azt mondják, hogy ő bűnös, akkor ítéljék el, ha nem mondják a bizonyítékot, hogy bűnös, akkor ne ítéljék el. Teljesen nyilvánvaló, tehát nem akarok én prejudikálni, csak annyit tudok, hogy itt ebben a rendszerben azért ezek a szereplők, a mi adataink azt mutatják, hogy extrém mértékű politikai favoritizmus volt. Tehát az adatok alapján Amerikában, amit adatokat én produkálok, azokat Amerikában a bíróság büntetési bizonyítékként fog, nem tudom, hogy mondják ezt pontosan, ezt te tudod jobban. Bizonyítékként kezeli. Tehát amikor azt mondom, hogy a Balázsinak a nyerés esélye, a Balázsi cégeknek a nyerés esélye az 100 volt, miközben a piaci nyerés esélye az 0,5 környéki, akkor azt mondja az amerikai bíróság, ez bizonyíték arra, hogy itt rablás, csalás ezért történt. Uh-huh. És önmagában ez egy bizonyíték, a büntető eljárásban a bíróság ezt figyelembe veszi. Jó, Magyarország még nem tart itt. Amerikában ennek, ahogy ez itt ez legyen, a kollégák mondták nekem, akik beszéltem amerikai kollégával, mondta, hogy ez egy 8-10 éves vagy 15 éves harc volt, hogy mert a bíróságok is, a jogászok, tudom, te jogász vagy, nem mindig észrevek a számokhoz. Uh-huh. És itt számokról van szó, szórásról, és szignifikáns eltérésekről, meg ilyenekről van szó.
1: Igen, a magyar jogrend még már mit tudom, feltűnő értékaránytalanság intézményében és a polgárjogban nehezen építi azt be, hogy tulajdonképpen egy biztosítási szerződésnél is azért nagyjából ki lehet számítani.
0: Hát itt arról van szó, hogy szignifikánsan magasabb, tehát itt a szórásokat, tehát gyakorlatilag más tényező nem is nagyon tudja magyarázni, hogy itt valamiféle magasabb a korrupciós kockázata. Tehát a piac alapon működő magyar vállalkozóknak a korrupciós kockázata 0,3, tehát azt jelenti, hogy 30% az általuk megnyert szerződéses tételek 30%-a verseny nélküli. Uh-huh. Az Orbán maffia, az Orbán család, vagy az Orbán cégeknek a korrupciós kockázata meg 80. Uh-huh. Hát ez önmagáért érhető. A Balázsé meg 98. Balázsi cégeké. Tehát ez magáért beszél. Na mindegy, tehát hogyha ezt... Tehát itt van még egy, az elsőnél, mert vissza kell még kapcsolnom az elsőnél még van még egy pozitív, tehát mondtam, hogy a jólétet segíti ezeket a szerencsétlen embereket is segíti, akik benne voltak ebben a rossz útra tértek, mert ők, akik a tisztulásokat is szolgálja az, hogy ők büntetés alatt lesznek, és utána leültik a büntetést, azt akkor már tisztán fognak valamilyen módon a társadalom működése, a társadalommal részt venni. A harmadik, ami nagyon fontos, az már jövőre mutató, hogy ha ez megtörténik, hogy van következménye, az elrettentő hatással jár a következő a jövőben azokra a szereplőkre, akik azt mondják, hogy hú, gyerekek, lehetnénk korruptak is, próbáljuk meg korrupció már. De figyelj, Jóska vagy Manci, ez nem jó, mert ezeket is elkapták, minket is el fognak kapni, bevarnak minket a börtönbe. Tehát önmagában ez egy... A büntetés az ugye azért is van, mert hogy azok, akik abban gondolkoznak, hogy bűnt követnek, most nem is biztos azt mondom, hogy mondom, hogy bűn, nem is jó, hanem inkább azt mondom, hogy jogsértést követnek el, tehát megsértik valamiféle a jogrendet, a joguralmat megsértik, azok gondolkozzanak el, hogy azért őket el is kaphatják. Ennek van egy költsége, és ez egy jó dolog, hogy azok, akik ilyenben gondolkoznak, azok, mert hát különben a társadalmat három csoportra oszthatjuk, tehát egyik ugye az a szerencsétlenek, akik állandóan megsértik a törvényeket, tehát a szociopaták, vagy akik mindig a szabályokat megsértik, akkor egy nagyon nagy része a társadalomnak talán 85%-a, aki jogkövető. Uh-huh. És akkor van egy, aki akkor jogkövető, hogyha van valami külső, talán lehet, hogy kevesebb, de valami külső erő, amelyik tehát nem tudja internalizálni a normákat, uh-huh. hanem valami külső erővel tudja azt, hogy kényszerítő erők vannak, amelyek miatt betartja a szabályokat.
1: Csak,
0: és van egy nem tudom mennyi, de egy kisebbség, aki akkor is betartja a szabályokat, akinek olyan fejlett a jogértelmezése, vagy annyira tudja, hogy ez értelmes, a szabályokat betartani, hogy akkor is betartja a szabályokat, hogyha nincsen semmiféle kényszerítő erő. Uh-huh. Tehát, hogyha elmegyünk Norvégiában, többször fordult ez velem elő, mert elmegyünk Norvégiában, mert akarok mézet venni valahol, akkor ott mondja, na itt van, mézet lehet venni, akkor oda megyek, és ott ki van téve a méz, és azt mondja, hogy tegyél ide, ha ezt az üveget viszed el, akkor tegyél ide, nem tudom, 20 koronát, ha ezt az üveget, uh-huh. akkor 30 koronát. És
1: akkor... nagyjából a becsületkassa az így Ausztria határ.
0: Igen, igen, és azért tehetik ezt meg, uh-huh. mert olyan erősek a normák, a normáknak az, hogy tudják azt, hogy ez fontos, hogy ez oda tegye, mert különben ha nem teszi oda, és rosszul jár az az eladó, akkor a következő évben már nem lesz ott uh-huh. méz, mert gyakorlatilag nem fizették meg azt az árat, amit ő kért. Tehát tudja azt, hogy ez az ő érdeke is, hogy megállhassak itt majd jövőre is, hogyha mézet akarok venni, akkor ki kell fizetni azt az árat, amit a vevő vagy az eladó kér, akkor is, hogyha nincs ott az eladó. Tehát gyakorlatilag a populációnak egy nagy része számára fontos az, hogy legyen, lássa, hogy van egy kényszerítő erő. És ez nagyon jó, hogyha ezért is jó az, hogyha nem következmények nélkül országban élünk.
1: Csak ugye ezzel kapcsolatban akartam ezt közbeszúrni, hogy ennek a kényszerítő erőnek nem feltétlenül jogi jellegűnek kell lenni. Tehát sokan mondják azt például, hogyha nem. Magyarországon lenne egy olyan társadalom, nem. vagy egy olyan társaság, amiből kinéznék az embert, hogyha korrupcióval...
0: Ez pontosan így van. Tehát igen, igen, sőt, tehát nem is, nem, ez csak a végső eszköz az, hogy a bíróságon ezt, hanem ez nem illik. Hát ez nem, nincs benne a kultúrában, nem illik ezt csinálni. Tehát jó, és zárjuk is ezt a kettőt le, tehát ezzel a második az a probléma, hogy van itt egy illúzió a vagyon visszaszerzés, van egy közgazdasági probléma is, amiről nem is nagyon beszéltek itt, tehát amit mondtam, hogy ha ez 5 év alatt 15 milliárdba kerül nominálisan ez a ilyen hivatal, meg a hozzá kapcsolódó költségek, a vagyon visszaszerzés összes költség ennyibe kerül, szerintem sokkal többbe kerül, de mondjuk legyen ennyi, akkor ennél több pénzt kell visszaszerezni. Különben nem meg. Na most a harmadik dolog az, ami nagyon fontos. De szeretném valamit kérdezni. De
1: az, csak ezzel kapcsolatban, hogy mennyit sikerül visszaszerezni, hogy amiről eddig nem nagyon beszéltek a nyilvánosságban, hogy nekem ugye eszembe jutott, hogy azért ez az, hogy mekkora vagyonok vannak ott kint, és mennyit lehet abból visszahozni, az valahogy szerintem úgy is visszatudhatni a magyar társadalomra, hogyha bármilyen megszorító intézkedésbe akarnak vezetni, akkor arra az egy válasz, hogy hát tessék visszahozni azt az elképesztő mennyiségű pénzt, tehát hogy miért nem abból finanszírozzák ezt,
0: jó,
1: hogy
0: ezt az... Ezt meg kell érteni. Azért vagyunk, most magamat is beértve, azért vagyunk az elit tagjai, mert hogy ezt el kell mondani az embereknek. Tehát ezt meg kell győzni őket arról, akik ezt nem tudják, mert nem is kell, hogy tudják, mert mindennapi munkát végeznek, nem mennek a munkára, dolgoznak, hazamennek, épp hogy csak tudnak egy kicsit pihenni, és utána a családdal vannak, otthon is egy picit dolgoznak, vagy sokat dolgoznak, és hát ők nem tudják ezt, nem is kell, hogy tudják, de azért kell az elitnek ezt tudni, és el kell mondani, hogy ez nem így van, tehát hogy baromi nehéz ezt a vagyont visszaszerezni, főleg egy ilyen nagyon, tehát ezek a fiúk azért okosak voltak, tehát ezek rossz indulatú, nagyon okos fiúk voltak, akik tudták, hogy hogyan tudják elrejteni. De, tehát ez, én azt gondolom, itt a vajon visszaszerzés Magyarországon túl van, túl nagy jelentőséget tulajdonnak neki, és a harmadiknak, amit mondani szeretnék, annak semmi jelentőséget nem tulajdonítanak, semmit. Tehát arról még nem is volt szó április 12-e óta. Egy szó nem esett erről, amiről most szeretnénk beszélni. Arról van szó, hogy az első kettő dolog, részben amiről beszéltem, részben az is szolgálja a jövőt, de az első kettő dolog az alapvetően a múltról beszél. De a múltat nem tudjuk megváltoztatni. A múlt már megtörtént. Azt is lehetne mondani, hogy gyerekek, ez a vagyon, ez eltűnt, megették, elherdálták, eldugták, úgyhogy nem tudjuk már olyan költségek tudnánk visszaszerezni, mert nem éri meg. Ez gyerekek, igazán 16 éven keresztül ez történt, ezt tudtátok. Mi összeírtuk a CLCV-ben, a Korrupciókutató Központban több ezer újságcikk született 2010 óta ezekről az egyes ügyletekről. Több ezer, nem egy, száz, hanem nem tudom, úgy emlékszem, hogy 3-4 ezer. Minden sajtó erről írtam, akik egyáltalán nem voltak kormányzati sajtók. Na most az a másik, hogy ezeket a sajtókat a 444, Direkt 36, Átlátszó, Hír 24, Telex, a régi Index, ezeket valahogy az a kör, az a választói kör, vagy az a elitnek egy része, ez nem olvasta, mert azt mondta, hogy ezek olyan gyerekek, akiket mi nem olvasunk, mert ezek biztos hazudnak. És aztán valamikor 22 környéken rájöttek, hogy nem hazudnak. Na most ez mind a múltról szól. De múltat nem tudjuk megváltoztatni. Nem tudjuk azt mondani, hogy jaj, most menjünk vissza 2011-re, és próbáljuk az összes vajont elloptak, most legyen most nálunk. Mert ideig nem törődött. Ez picit olyan, mint amikor faluhelyen ugye azt mondjuk, hogy beázik a tető, de már évek óta beázik. Egy-két cserep összetört ott fent a tetőn, és ott beázik a tető, földes házunk van, vagy házunk van, vályogtéglás házunk van, mondjuk például nekem van egy vályogtéglás házam, és ott beázik a tető, és nem törődök vele. És amikor ez így történik, akkor első évben még nem lesz nagy probléma, a második évben sem, de az 5.-15. évben pedig annyira nagy probléma lesz, hogy már nem csak a tető, hanem maga a gerendák is már teljesen elkorhadnak, összeomlik a dolog, és akkor nem mondhatom, hogy jaj, most ravítsuk ki ezt az egy gerendát, de akkor már mindegy, mert akkor az egész tetőt már ki kell cserélni. Tehát, és akkor az egy költség, tehát az már... De ez egy nagy költség már. Tehát ez sokkal nagyobb költség, mint amikor azt mondtam volna, hogy jaj, minden évben én megnézem, és az két cserepet kicserélek, amelyik ott összetörött. Tehát, hogy egy régi házunk van, ahol ilyen régi cserepek vannak, amelyek már porlanak össze, porlanak szét. És ez egy picit ilyen, hogy nem figyeltek 16 éven keresztül a magyar választók erre, nem tartották ezt fontosnak, és amúgy is különben most nem a korrupció miatt bukott meg ez a rendszer. Az is benne, de nem a korrupció miatt bukott meg a rendszer. Van egy közgazdász, úgy emlékszem, Okunnak hívják, és ő csinált egy olyan indexet, hogy most nem tudom magyarul, tehát csinált egy olyan indexet, aminek két komponense van. Az egyik komponens az infláció, a másik a munkanélküliség, és nem csak más, csak ezt kettőt összeadta. Ezt meg kell nézni, hogy ez hogyan alakult Magyarországon. Az infláció és munkanélküliség százalékos arányát, ha összeadjuk, akkor ez miserable index, ezt így hívta angolul, és hogy és ez nagyon jól előrejelzi azt, hogy a társadalmi elégedetlenség hogyan fog. És amikor ugye a pandémia után, a 20 után baromira megugrott az infláció, most különben hát végül is hát nem mind a ketten eltések is vagyunk, mert a KRT-k, meg a TEL. És hát tudjuk, azt most láttam az, hogy a garantált bérminimumhoz képest hogyan omlott össze az ELTE tanároknak a fizetése. És nem csak az ő a fizetésük omlott össze, hanem az infláció olyan magas volt, hogy a lakosság egy nagy részének elveszett a jövedelme, a reál jövedelme. Magyarország olyan drága lett, mint Ausztria, vagy drágább, miközben a bérek nem, tehát a termelékenység, nem is tudtak a bérek nőni, ez a termelékenység nem nő, tehát minek tudjanak, akkor a bérek nem tudnak nőni, akkor hiába nő a bér, megnövelhetem a bért, ha a termelékenység nem nő, de akkor az meg inflációt fog, ez a bérinfláció, tehát akkor inflációt fog ez generálni. Tehát, hogy ez játszott, ez nagyon nagy mértékben közjátszott ebben a dologban, tehát, hogy gyakorlatilag ez a múltról szól. És itt nincs benne, és az a problémám nekem, hogy most voltam nemrég egy tévében, és akkor próbáltam ezt elmondani, és akkor rájöttem közben, hogy egy ilyen don't look up szindrómával szenvedek. Tehát a filmben van ez a professzor, aki a végén már elkezd, bemegy a stúdióba, és elkezd ordítani. Mert megpróbálja, és akkor a néző csak azt vesz észre, hogy itt bement egy őrült, aki ordít. És amit mond, azt nem, mert a metakommunikációt figyelik csak, azt, amit mond, azt egyáltalán nem veszik figyelembe. Tehát amire itt mondok, hogy nem a múlttal kéne foglalkozni, hanem a jövővel. És erről nem esik szó. A jövőt lehet megváltoztatni, a múltat már nem. És a jövőt megváltoztatni, az úgy lehet, hogy azon gondolkozik a magyar választók, a magyar elit és a magyar kormányzat, hogy hogyan lehet olyan rendszert felépíteni, hogyan lehet olyan folyamatokat, olyan intézményrendszert és szabályrendszert felépíteni, most ha csak a közbeszerzéseket nézem, hogy többet ilyet soha Magyarországon ne forduljon elő. És ez sem egy rocket science, tehát ez sem egy olyan dolog, hogy most nekünk ki kell találni olyan olyasmit, ami még soha a világban nem volt. Erre vannak a világban nagyon jó példák, csak ezt a problémát fel kell ismerni, hogy nem a múlttal kell foglalkozni emberek, hanem a jövővel. Tudunk-e felépíteni olyan közbeszerzési rendszert, ami egyszer lehetetlené teszi, vagy hogy majdnem lehetetlené teszi egy ilyen rendszernek a létrejöttét, mert egyből lehet látni azt, hogy itt ez a két szereplő, ez összejátszik. Ez, van ilyen a világon. Három példát mondok, az egyik a dél-koreai közbeszerzési rendszer, ami mondjuk majdnem mint egy katonai diktatúra működik, egy zárt csak elektronikusan lehet mindent beadni, minden nagyon flottul van. Hogyha valaki vagy egy közbeszerzést kírnak, és csak egy pályázó jelentkezik rá, a dél-koreai rendszerben ez automatikusan érvénytelen. A másik rendszer, az csilleiek csinálják, fantasztikus rendszerük van, elképesztő. Na most nem akarok bemenni a részletekbe, de úgy tárolják az adatokat, úgy hozzák nyilvánosságra, ahogy kell, tehát ahogy gyakorlatilag észvették azt is, hogy nem, ami teljesen szürreális mondjuk még Európában is, hogy Európában alapvetően, még Magyarországon is alapvetően a nyertesek megfigyelésére koncentrál mindenki. Ki nyerte meg? De ez butaság. Ez olyan, mintha azt szeretnénk, hogy mi, én csak a fekete színt szeretném látni. Mert a fekete szín csak azért tudom, hogy létezik, mert van mellette fehér. Van nem fekete. Tehát én a nem feketét azt nem akarom tudni, én csak a feketét akarom tudni. Ez egy képtelenség. Tehát amikor megfigyelem a közbeszerzéseket, legalább akkor nem csak a nyerteseket kell megfigyelnem, legalább olyan fontos megfigyelnem a veszteseket. Hogy kik indultak. Nagyon egyszerű dolgokról van szó. Én első szakmám informatika. Tehát én olyan nagyon-nagyon szerencsés vagyok, olyan iskolában jártam, az Egerszegen, a China közgazdaság szakközépiskolában volt számítástechnika ágazat, és mindig hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik engem tanítottak, annak az igazgatónak, aki ezt odahozta az iskolába. 74-75-ben mi már Fortranban programoztunk, tehát olyan világot ismertünk meg 14 évesen, amiben most mindenki él. De ez számunkra olyan evidencia volt. Tehát gyerekként láttuk ezt. Tehát assemblybe programoztunk, GIFS-be, assemblybe, meg ezek olyan nyelvek, amit már nem is senki se tudja, hogy ez micsoda, meg PL1-be, meg Fortranba, meg volt, aki Cobolban. Mindegy. Tehát azt akarom mondani, hogy van ilyen rendszer, és amikor az ember erre gondolkodik, akkor egyből tudja, hogy ez nem jó, hogy csak a nyerteseket figyelem meg, hanem a veszteseket is meg kell figyelnem. És mint valamennyire informatikához is érhető ember tudom, hogy hát ezek olyan egyszerű dolgok, mint nem is tudom, elmondani, milyen egyszerű dolgokat kellene megcsinálni ahhoz, hogy ez működjön. Hát azt mondjuk, a pohárt, olyan poharakat kell előállítani, aminek van alja. Tehát nem folyik ki belőle a víz, mert csinálhatnék olyan poharakat is, amik nincs alja, és beöntöm, és mindig kifolyik, ugye? Tehát ez képtelenség. Tehát itt nagyon egyszerű dolgokat kellene megcsinálni ahhoz, hogy ez legyen. Most a chileiek ezt megcsinálták. A chileiek azt csinálták, hogy 2090-es években eldöntötték, hogy ők egy digitális körbeszerzési rendszert fognak csinálni. 2000-ben elkezdték ezt fejleszteni, és lépésről lépésre 20 éven keresztül fejlesztették, mindig javították, mindig változtattak rajta. Most egy olyan rendszerük van, amiben, ha jól emlékszem, 5-6 millió rekordot lehet letölteni. Tehát én, mint magyar kutató, mert bárki, aki a világon van, az oda megy a chilei közbeszerzési színekompra, közbeszerzési hatóság honlapjára, és letölti 2000-től azt a 6 millió rekordot. Na most ezek a rekordok, ez úgy vannak struktúrálva, hogy ők minden cégről tudják azt, hogy melyik közbeszerzésnél indult. és úgy tudják, hogy minden cégnél van egy numerikus azonosító, tehát számos, Magyarországon azt mondom, hogy idők sokszor közlik, de az esetek 20%-ában nem közlik az, hogy ki volt a vesztes, kik indultak a pályázaton. Most már inkább, de korábban nem. De mi az, hogy korábban nem? Tehát ez számomra ez képtelenség, hogy ezt nem tudták 99-ben, nem tudták 2000-ben. Nem tudtak 2000-ben a rendszert építeni, mint a csillagok, meg tudtak már akkor csinálni. Ez ami Magyarországon ez abszurdum. De tényleg abszurdum. Főleg úgy abszurdum, hogy a Excel fejlesztője kitalálja, egy magyar ember. Magát az, hogy világban van több százmillió számítógép, ennek a több száz personal computer, PC, meg laptop. Ezek a laptopok, sőt, még a Macintosh, tehát a gyakorlat az Apple Macintosh is, mindegyik gép az a Neumann János által kitalált elven működik. Tehát mi Neumann János országa vagyunk. A tárolt program elve. Ezt is ott tanultam az iskolánkba. Ez volt az első évben, ezt meg kell tanulnunk nekünk. Tehát a tárolt program elve alapján működik minden számítógép. Ezt egy magyar ember találta ki. És 2000-ben nem volt képes a magyar kormány, vagy 2001-ben, meg 99-ben egy olyan rendszert előállítani, amely digitalizáltan egy struktúrált adatbázisban tartja nyilván a közbeszerzés adatokat. Tehát ez egyszerűen, számomra ez egy agyrém. Tehát mi vagyunk azok, magyarok, akik az egyik, akik kitalálták a számítógépet. Mármint a Neumann. És a Neumann nem a semmiből jött, ugye? Tudjuk, hogy honnan jött a Neumann, meg a marsakok honnan jöttek. Ez mind Budapestről jöttek, a legjobb iskolákból jöttek. És aztán a Simonyi találja ki, vagy ő fejleszte az Excelt. Na most mindegy. Tehát, hogy csillagok ezt megcsinálják, ez a másik ilyen ország, ahol ez van. Észtország a harmadik, ahol digitalizált szinte minden, és ott is megvan ez a rendszer. És van még több országban vannak jó rendszerek, amelyek működnek, amelyekből lehet olyan számításokat végezni, hogy azt mondom, hogy figyeljetek, te, mint hatóság vagy minisztérium kiírtál múlt évben 600 közbeszerzést. Én megfigyeltem ezeket a közbeszerzéseket, elemeztem matematikai-statisztikai módszerekkel, és azt látom, hogy itt ennél a három szereplőnél, minthogyha itt valami nem stimmelne. Nézzenek utána. Na most, ha ezt egy magyar kormány, mint a chilei hatóság évente közöl ilyen, sőt, nem is évente, hanem nekik vannak ilyen nyilvános adatbázisai, hogy itt ennél a közbeszerzésnél, ezt úgy hívjuk, angolul hívjuk, hogy red flag, tehát vörös zászló, tehát valami nem stimmel, valami anomália, valami rendellenesség van. Erre vigyázzál. Először azt mondják, hogy itt valami nem stimmel, nem tudjuk, hogy ez mi van, de valami kockázati tényezőt látunk itt, amire figyelni kell. Na most, ha sokszor előfordul, akkor ezek a mutatók, ezek egyre erősebbek. Ezek, mert mindig nem is tudom, hogy mondjam ezt, ez olyan dolog, mint hogy valami mindig ugyanoda megy ki, mindig ugyanoda üt, és akkor egyszer szétomlik a fal, vagy egyszer ott van egy luk, keretkezik egy luk, ugye? Tehát, hogy akkor egyre jobban, tehát ha nem változtat a magatartásának, egyre jobban kiderül, hogy itt valami nem stimmel, akkor egyre jobban, nagyobb a valószínűsége, hogy akkor ott ellenőrizni kell, meg kell nézni a szerződéseket, meg kell nézni az előkészítési anyagokat, a dokumentációt, hogy volt a piackutatás, nem volt piackutatás, kik voltak az alvállalkozók, és utána akkor interjúzni kell velük, vagy ki kell őket kérdezni, vagy egy nyomozást kell indítani, hogy igen, most mondjátok meg, hogyan is történt ez. Na most, ha ez így van, akkor ez alapvetően megváltoztatja a gazdasági szereplők viselkedését, mint ahogy mondtam az elején, hogy számítanak arra, hogy mennyire fogják őket, milyen a lebukási valószínűség, talán erről picit beszéltem, és akkor kevésbé lesznek korruptak, nem mernek korruptak lenni, mert azt mondják, hogy új szem előtt vagyunk, ezt nem tudjuk megcsinálni. Vagy valamikor meg tudják csinálni, és azt mondjuk, tudjátok, ezek nagyon szofisztikált eszközökkel, matematikai statisztikai eszközökkel ezt mérik. Mi is vegyünk fel egy jó ökonométert, egy jó matematikust, és majd számítsuk ki, hogy tudjuk őket átverni. Uh-huh. De hát az megdrágítja a korrupciót. Hát fel kell venni egy jó matematikust, ki kell találni olyan szofisztikált technológiákat, amivel az adott, egy ramlópandúr játék valamennyire, amennyivel az adott szisztémát azt meg tudom meg tudom kerülni.
1: És hát, hogy ez a járadékot is azért viszonylag alacsony.
0: Igen, ez a közösségben, ez nem probléma, ez egy ilyen játék, ez növeli a korrupció költségben. A korrupció létrehozásának is van egy költsége. Amikor természetesen azért Balázsi féle szerződéseket bemegy, és akkor az ott semmi költsége nem volt ennek, a nulla volt a költsége. Hogyha el kellett volna

0: csinálják ezt, mert hogy tudják, hogy figyelik őket. Tehát amikor elkezdtünk ezeket a publikálni, ezt az Európa Unióban szokásos, és az egyik legjobb indikátor, korrupciós kockázati indikátort, hogy van-e verseny, vagy nincs, ez egy nagyon durva indikátor, de hogyha természetesen ezt már többször mondtam máshol, hogy önmagában az, hogy egy versenyző van, az nem probléma. De hogyha én vagyok a, nem tudom, egyik X minisztérium, és ott van egy olyan közbeszélés, hogy egy versenyző volt, az nem probléma. De az, hogyha X minisztérium kiír rengeteg közbeszerzés, és A eladó cég pályázik, és amikor A pályázik 15-ször, ott mindig egyedül van, az már egy kicsit már gázos. Az ott már meg kéne nézni, hogy miről van itt szó. Ott is még lehet az, hogy olyan terméket állít elő, ami nincs meg a máshol a piacon, akkor ez egy piaci defektus, tehát hogy itt gyakorlatilag nem is tudunk piaci versenyt csinálni, mert egy versenyző van, ez egy oligopol, vagy egy monopol piac, tehát lehet, hogy oligopol piac is, vagy két vevő, vagy két eladó versenyez egymással. Tehát hogy ezek ilyen piaci defektusok, amivel valamit kell kezdeni, akkor valahogy másképp kell ki, de ezt is számításba kell tenni.
1: Csak az illetőnek van egy olyan találmánya például.
0: Igen, igen. Tehát lehet ilyen, hogy vannak ilyen termékek, a gyógyszeriparban vannak olyan termékek, hogy egyik cég tudja azt a gyógyszert előállítani, más ezt nem tudja. Akkor ővel kell szerződni, de abban az esetben is lehet, akkor mi közgazdászok kitaláltak azért olyan eszközöket, hogy ez hogyan lehet ezt mégis valahogy féken tartani, hogy azért a monopól járadék azért ne jusson ez a cég. De mindegy, tehát hogy ha ilyen egy ilyen rendszerek, amelyek matematikai, tehát jó struktúrált adatbázisokra épülnek, azok képesek ilyen kutatásokra, és nem csak a kutatás, most a kutat magam felé beszélek picit, hogy kutatásokra van szükség, nem biztos csak, hogy kutatásokra van szükség, hanem arról van szükség, hogy rendszeresen az adott hatóság készítsen egy jelentést, amiben benne vannak ezek a dolgok, és a gazdasági szereplők, akik közbeszerzésen, vagy mint vevők, tehát minisztériumok, főhatóságok, önkormányzatok meghirdetnek pályázatokat, és vagy mint eladók, akik pedig cégek, szolgáltatások és termékeket adnak el, azok tudják, hogy őket figyelik. Ez baromi fontos. Na most a közbeszerzés hatóság idáig, mint hogy azt csinálta volna, ez most a saját véleményem, remélem nem fognak most beperelni ezért, most már talán már ezért nem perelnek be ebben az új rendszerben, hogy mint hogy azt csinálta volna, hogy minél jobban eltitkolom az adatokat, annál jobb, minél jobban nem hozok nyilvánosságra adatokat, nem nagyon hozott nyilvánosságra struktúrált adatokat. Valamikor mondta nekik az Európai Bizottság, hogy jó lenne valamit nyilvánosságra hozni, akkor valamit fel is tettek CSV formában, tehát olyan formában, amit le tudunk tölteni, és fel tudunk dolgozni, viszonylag gyorsan fel tudunk dolgozni. Egy időszakra vonatkozóan feltettek adatokat, ez 2022 környékén volt. De bocsánat, Chile 2020-tól tesz feladatokat, úgy emlékszem, hogy vagy CSV formában, vagy Excel formában, és ahogy össze tudunk állítani belőle az adatbázis, én össze is állítottam egy adatbázis, ami 8 millió rekord van benne. Ezek az adatok, ezek vesztes szintű, pályázó szintűek. Tehát minden pályázat, minden közbeszerzésnek ott van, kik pályáztak rá, milyen ajánlatokat adtak be. A cégek azoknak van egy numerikus azonosítójuk, tehát olyan, mint a nagykönyve meg van írva. Igazság szerint azt szoktam mondani, és ez is, hogyha valaki egy olyan rendszert, tegyük fel, én a Csájnász szakközépiskolában járok, másodikos vagyok, és a Varga tanár úr azt a feladatot adja, hogy készítsünk egy rendszert, ami ezt fogja nézni. És ezt le fogja osztályozni. Akkor az a rendszer, ami most Magyarországon van, szerintem, most nem tudom, hogy a Karcsi mit fog mondani, Varga Karcsi erre, de szerintem a Karcsi egy kettest adna, vagy le megbuktatná. Tehát ez olyan módon van megcsinálva, amit egy egyszerű ilyen rendszerfejlesztő, az tudja, hogy ez így rossz. Hogy ez minősítetetlen. Tehát ez egyes. Tehát nem lehet egy olyan rendszert csinálni, hogy nincsen azonosítója a cégnek. Meg nincsen azonosítója a el a vevőnek, a minisztériumnak. Hát tudom, hogy van különben, csak nincsen benne rendszerben, tehát van a PIR kódja benne,

0: Hát van egy pirkod, a pirkod az államkincstárban lévő minden szervezetnek van egy adott, egyedi azonosítója, és ezzel lehetne azonosítani. De ez a valahogy ez nem jutott eszükben 2000-ben, 2001-ben, 2005-ben már valami változás van, de nem olyan sok. Igazság, a rendszer elkezdett jobb lenni, 2021 környékén kezdett nagyon jól, vagy viszonylag jól lenni, akkor rájöttek erre, hogy hát talán a cégeket lehet azonosítani az adószámok alapján. Tehát minden cégnek van egy, tehát ugye az a helyzet, hogy minden cégnek van egy adószáma, és minden adószámhoz egy, azaz egy cég tartozik, és ezt kölcsönösen egyértelműen azonosítják egymást. Ezt így matematikailag vagy logikailag ezt így szoktuk mondani, kölcsönösen és egyértelműen azonosítják egymást. Na mindegy, tehát hogy ez egy minősítetetlen. Ezért a Varga Karcsi annak idején, ha ezt így adok, egy ilyet adok le, akkor egyest ad nekem. Ezt komolyan mondom. És igaza van. Na most hogy lehet ez, hogy történhet ez meg egy olyan országban, aminek a egyik fia az Neumann János volt, a másik meg a Simonyi. Hogy történhet ez meg? Hogy kerültünk milyen helyzetbe? Hogy jutottunk idáig? Ez egyszerűen képtelenség. Egy ilyen rendszert a csillaiek elkezdtek csinálni 2000-ben, le tudunk tölteni az adatokat, tudjuk elemezni, még Magyarországon is tudom ugyan nézni, hogy melyik csillai cég, melyik eladó és vevő között van olyan kapcsolat, ami okot ad valami gyanúra, amit ott meg kéne nézni. Meg kéne kérdezni tőle, hogy látok, mi van, mi történt itt? Mert mondom, lehet az, hogy piaci szerkezeti probléma, ez az egy eladó van a piacon, vagy kettő eladó van, olyan speciális terméket állít elő, amit csak őtől tudok beszerezni. És akkor nagyjából rendben is van a dolog. Tehát, hogy, de ezt mérni kell, ezt nézni kell. Na most, amikor erről van szó, és megnézzük az adatokat, én megnéztem, februárban tettünk közé egy jelentést, ugyancsak egy statisztikai jelentést, amiben a mellékletében Chile-i adatokat is elemezünk, és akkor megnéztem, annyit ért el a Chile ezzel, hogy a chilei korrupciós kockázat 2000-től 2000-es években 24-ig, 25-ig vannak adataink, vagy 23-ig vannak európai uniós adataink, gyakorlatilag lecsökkent a legjobb európai uniós országoknak a szintjére, ez nem más, mint Svédország és Finnország. A Európai Unió azt mondja, ez fent van az Európai Unió Bizottságnak honlapján, hogy ha nézzük ezt a úgynevezett single bidder, tehát egy pályázó mutatót, mondjuk ez egy 0-1-es mutató, hogyha egy pályázó van, akkor 1-es, ha több pályázó van, akkor 0, nagyon egyszerű mutató, akkor ennek az aránya az a jó, hogyha 10% alatt van. Az az elfogadható szint. Na most mind a három ország, Svédország, Finnország és Chile, mind a három ország ez a 10% környékén mozog. Tehát ezen a szinten. A Magyarország ez 30%, ha mindent megnézzek. És ha tudom, hát mondtam már, hogy a kleptokrata szereplőknél ez 80-90%. Tehát teljesen egyértelműnek kell lenni mindenki számára, hogy ez egy lehetetlen dolog. Na most, hogyha ezt, ez az, amiben lehet, ez a jövő. Ebben ezt a kérdést még nem is tette fel senki, és az a baj, hogy egyedül vagyok, ez a don't look up effektus, hogy rajtam kívül ezt senki nem mondta még. Hogy gyerekek, a jövőt kell megnyerni, nem a múlttal foglalkozni. A múlt, jó, valamennyire nem tudjuk már helyrehozni. Ezt a rablást, ez elveszett. Ez a 16 év elveszett. Ha most elkezd, mondtam nemrég egy tévében, hogy figyeljetek, milyen jó lenne, hogy Budapest és Szeged között olyan vonatok járnának, ahol 250-en mennek a vonatok. Az azt jelenti, hogy a két város között a menetidő 40 perc, nagyjából 40-50 perc lenne. De ez sem olyan, hogy ez csak a sci-fi-ben valósul meg, olyan nem létező, a galaxisban van talán olyan bolygó, az megvalósul, és ott talán van ilyen, mert azok annyira fejlett földön kívüli lények ezt megcsinálják, a lópikulát, most csúnyán akartam mondani, nem mondom ki. Északra kell menni 300 kilométert. Lengyelország 2027-ben Krakó, Varsó, Katowice-Varsó, Gdansk-Varsó, Poznány-Varsó vonalon 250-en fognak menni vonatok. Jövő, úgy tervezik, hogy jövő év végére. Nagyon sok fejlesztést csináltak, az első tesztelés az most volt. Na most a magyarok azt gondolják, hogy most ide nekem. Na de az a probléma, hogy ha most elkezdik, és nagyon szíve, én tudom, hogy el fogják kezdeni, a Vitézi az el akarja kezdeni, és ott van egy olyan csapat, aki ezt nagyon akarja, és ezt belátta. A vasútfejlesztés baromi fontos egy országban. Ha most elkezdik ezt, akkor kb. 20 év múlva mennek a vonatok 200-al vagy 250-nel ezen a szakaszon, 20-25 év múlva. A lengyelek sem most kezdték el, a lengyelek 2000-ben kezdték el, és most jutottak odáig el, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát ez a 16 év, ez elveszett. Ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Amivel tudunk kezdeni, hogy mi lesz a jövő. Most a közbeszerzéseknél, ha nem építenek egy ilyen rendszert, amiről én beszéltem, akkor nem fog változni semmi. Tehát itt az a kérdés, hogy a eljövendő generációknak a következő években, és egy ilyen rendszer felépítése nagyjából egy évbe telik. Ha mindent akar nézni, mindenféle problémát, és mindjárt mondok azt, hogy mindjárt itt lesz a reklám helye, tehát hogy picit reklámot is szeretek mondani, mert hogy ez mind gondolkozunk ezen, tehát mint a CLC, mert réget, én nekem ez egy nagyon régi felismerésem, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Tehát ez itt, ez lehetetlen, ez a helyzet. Tehát, hogyha mi ezt egy ilyen rendszert felépítenek, az majdnem lehetetlené teszi a korrupt tranzakciókat. Az minimális a csökkenti, természetesen lesznek korrupt tranzakciók, sose fog megszűnni. Lesz kartel, de nem lesz ilyen mértékű. Nagyságrendekkel lesz kisebb. Tehát egy ilyen digitális rendszerváltás a közbeszerzések tekintetében az minimálisan tudja csökkenteni annak a valószínűségét, hogy létrejöjjenek ilyen összejátszások. Na most ezen kellene gondolkozni, hogy hogyan, miket lehet csinálni, hogyan lehet ezt felépíteni, viszonylag egyszerűen felépíteni, és ez még azt is hozzá kell tenni, hogy olyan rendszereket üzemeltet a magyar állam, amelyeket integrálni kellene. Tehát például a ebbeszámolók adatait, azokat integrálni kéne ezzel a rendszerrel, hogy például azt a dolgot, azt láthassuk, ez is egy CLCB-s találmány amúgy, vagy ideig nem hallottam mással beszélni, tehát majd biztos meg fognak száfolni, hogy örülök, hogy a más is legalább is az eszébe jutott, hogy megnézze azt, hogy a közbeszerzési kitettséget. Tehát nyert közbeszerzés per adott éves árbevétel. Természetesen ez nem egészen, ez pontos, de valamennyire, mivel nem tudjuk meg, van egy cég, aki konzorciumban nyer, akkor most nem tudjuk, hogy osztjuk fel ezt a pénzt a konzorciumi szereplők között, de azért ez mutat valamit, hogy mennyire az adott cég az mennyire cuppan rá az állami keberre, és akkor csak abból szedi az árbevételét. Tehát ez mondjuk a Mészáros Lőrinchez kapcsolódó, megint tudatosan mondom, hogy kapcsolódó, nem a tulajdon lába lévő cégek, mert nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos. Mészáros Lőrinchez kapcsolódó cégeknél ez egészen magas arány, ott nincs, ő nem exportál, hát ő külföldön semmilyen munkához nem jut. Hát valószínűleg csak, talán lehet, hogy Szerbiából jut, de azért jut Szerbiában munkához, mert ott egy jó kapcsolata van az Orbánnak, de mondjuk egy versenypiacon nem jut munkához. Na mindegy, tehát hogy ez is egy fontos dolog, hogy ezeket integrálják. Ja. Legyen meg, a rendszerben benne kell lenni az beszámolónak is, tehát adott esetben az adott céget most felszámolják, akkor egyből lássa a közbeszerzési rendszer, hogy vigyázzatok, ez a cég már itt már felszámoló alatt van, tehát ez most itt már nem fog indulni, vagy tehát ez egy olyan cég, amelyik már kilép a piacról. És még egy dolgot kellene integrálni, az pedig a Európai Uniós támogatások. Tehát mi épít, nem olyan régen, évekkel ezelőtt egy riportot tettünk közzé, ott direkt én nem mondtam meg a cégeknek a nevét, hanem ABCD cég. Az egyik cég az az volt, aki több milliárd forintos, egy vidéki cég, nem mondom el, hogy ki, nem akarom, hogy nem is azért, mert nem akarom bepereljenek, hanem azért is, mert hogy ez nem a cég a számít, hanem a jelensége az érdekes. Tehát egy vidéki cég több milliárd forintot kapott, vagy szedett le, mint sápot az Európai Uniótól mindenféle őrültségekre, és aztán ezt elköltötte. Egy ilyen 40-50 vagy 100 fős cég, ilyeneket, hogy 3 milliárd forint marketing stratégia fejlesztése. Hát a közgazdaság tudják, hogy ez egy hülyeség. És ezt odaítélték neki. Ez egy dolog, ez is, tehát a maga a korrupció, vagy a közpénzeknek, itt nem magyar adófizetőknek a pénzének a felhasználásáról van szó, alapvetően nyugat-európai adófizetőknek a pénzének a felhasználásáról. Ennek az egyik csatornája a közbeszerzés, de a másik csatornája a közvetlen támogatások rendszere. Na most ezt kettőt egyesíteni kell, hogy tudjam, hogy ez a cég ennyit nyert a közbeszerzésnél, ennyit nyert az Európai Uniós támogatásoknál. De amikor megnézzük az Európai Uniós támogatásoknak a adattábláját, hát abban sincs adószám. Tehát az is egyes kapna. A Varga Karcsinál az is egyes kapna. 1975-ben a Csajnászló szakközépiskolában egyes kapna, valaki ezt csinálta volna. Mert ez egy hülyeség. Tehát az, mondom, hogy olyan hülyeség, mint hogy azt mondja valaki, hogy 2 + 2 az 5. Azt írja bele az elsős dolgozatában. Hát akkor azt mondja a tanárnő, hogy ne arra, hogy volt 3 összeadás, 4 kivonás, egyiket se tudta, tehát egyes kapsz. Tehát ezek ilyenek. Tehát nem tudom elmondani rendesen, hogy mennyire abszurd ez a dolog. Tehát ott sincs adószám. És ezeket ott legyen adószám, és ezeket tudjuk egyesíteni. Tehát ezt az adatbázist is, ezt egy adattáblát kell ott gyártani, és ezt egyesíteni kell a közbeszerzés adatokkal. Na most, én nem csak pofázok erről, hanem kollégákkal, talán a világ egyik legjobb fejlesztőivel, akik ugyancsak magyarok, az egyikük, most nem fogom elmondani kicsoda, mert még nem hoztuk nyilvánosságra magát a rendszer, ezt most dolgozunk rajta, a hetekben fogjuk nyilvánosságra hozni. Ez a srác, akivel dolgozunk, a Cambridge-ben, Computer Science végzett, baromi jól dolgozik. Azt találtuk ki, hogy csinálunk egy demót, az a neve, egy oldalt, kockázati monitor most az a neve, ami ezt megvalósítja. Ez arra való ez az egész, hogy megmutassuk, hogy ez lehetséges. Két kis cég, csak úgy pro bono, magunk boldogulására. Megmutatjuk, hogy ez lehetséges. Ez nem rocket science. Ez nem azt jelenti, hogy most nekünk kellene egy 10 milliárdos közbeszerzés kírni, vagy hogy ezt csináljuk meg lópikulát. Hanem ezt meg lehet csinálni viszonylag egyszerűen. Csak ez tudat, ez kell egy elhatározás. Meg az is kell, hogy a politikai elit, aki ezzel nem foglalkozott, meg a jogászok, tehát másra, mert ők meg máshoz értenek, ez nem értenek, hát természetes, de beszéljünk egymással. Megértsék azt, hogy ez a kardinális probléma. Na most ez alapvetően megváltoztatja a gazdasági szereplők viselkedését egy ilyen rendszer. Ugyanúgy, mint hogy a NAV által minden évben, vagy minden nap gyártott rossz adósok listája, meg annak idején, ezt bevezették a NAV-nál 2000-es évek elején, ahogy emlékszem, akkor interjúztunk ott a NAV-nál, és akkor mondták ott a NAV-nak a szakemberei, elnök helyettesről, akivel beszéltünk, és akkor mondta nekünk, hogy voltak olyanok, hogy a cégek ilyen pánikszerűen hívták fel őket, hogy mindent teljesítenek, mindent adót befizetnek, csak az listáról kerüljenek már le. Mert ahogy te mondtad, nem illik. Tehát ez, itt nem volt eljárás, meg semmi, csak egy lista volt. Nem illik fent lenni ezen a listán. Mert az rosszat tesz a cégnek a márkájának, tehát a brandjének az rosszat tesz, hogy ez a rossz adósok listáján szerepel. Ilyen hasonló dolgot lehetne mondani, csinálni például, hogy a magas korrupciós kockázatú cégek listája, vagy az alacsony korrupciós kockázatú, nem is a cégek, hanem vevők listája, tehát állami szervezetek, minisztériumok, főhatóságok, stb. Önkormányzatoknak a listája. Ez csak azért orientáló, ez nem jelent korrupciót, ez csak azt jelenti, hogy vigyázzatok, itt valami van, egyrészt, hogy nézzünk benneteket, nézzük a kezeteket, figyeljük, másrészt az, hogy itt valami gond van, itt talán lehet, hogy érdemes lenne elgondolkozni és változtatni rajta, hogy úgy írjad ki a közbeszerzéseket, hogy ezek a red flag-ek, amit mi vizsgálunk, azok ne világítsanak. Ez lehet 6, 8, 10, 15 ilyen red flag-et, tehát ilyen külön indikátort képezni. Mi ezt megcsináljuk? Nyilvánosságra hozzuk. Ezzel példát akarom mutatni arra, hogy ez lehetséges. De különben az is lehet, hogy valaki fogja, ér spanyolul, és megnézi, nem is kell spanyol értelmet, a Google fordítóval a Chile Compra-t meg lehet nézni. Hát nézze meg a Chile Compra gondolat, hogy mi van ott.
1: Hát akkor várjuk, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Ennyi fért a mai adásba, úgyhogy nagyon köszönöm Tóth István Jánosnak, aki közgazdász, és nem korrupciókutató, de a korrupció kutatásával is foglalkozik, úgyhogy várjuk, hogy
0: ez... Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy végre elmondottam az egész veszőparipáimat.
1: Köszönjük szépen, és
0: köszönöm szépen, igen.
1: Mi pedig két hét múlva ugyanígy este 6-tól fél 8-ig kedden találkozunk. Sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattatok minket!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A Brahmin, a tigris meg a sakál. Indiai mese.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az eféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szent ember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, és kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, és elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, és gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet,
0: mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűs árnyát az emberek,
0: válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira, mondván.
1: Ej, de jó szagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris ereszteni ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Na, csak lassan a testtel,
0: mondta a bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika, szent tehenünknek kegyes élettársa, hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok udamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
3: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudod. Tudom én, hogy hálátlan az ember. Jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
5: Éhezem a húsodra, pandi, telepedek éhen!
0: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
2: Várj, csak várj! Hátra van még két bíró.
0: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
2: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
0: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
3: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
0: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
2: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
3: Hadd halljam történetedet elejétől végéig.
0: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
3: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
0: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
3: Különös.
0: Csóválta a fejét a sakál.
3: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
5: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
3: Hát persze.
0: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
3: Persze, én voltam a ketrecben. Vagy hogy is volt? Ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin. Nem, itt se jó. Hát... Kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
5: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
3: Értem.
5: Ez meg itt a Brámin, érted?
3: Értem.
5: Ez itt a ketrec.
3: Értem.
5: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
3: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyaráznál egy kicsit világosabban.
5: Ó, te tökéletlen!
0: Dühöngött a tigris.
3: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
5: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
0: Azzal már ugrott is a tigris a ketrecbe.
5: Érted-e végre?
3: Értem, hát.
0: Mondta a sakán. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakának a segítséget, azzal folytatta útját.

0: fölbe Gilman semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét. Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csicske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle, így született ez a mese.

0: fél takaró. Valamikor, réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját. Minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra! Mivel minden az enyém, azt akarom, hogy menj el innen.
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned, különben magam doblak ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagyni az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kin játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öreg embernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra, ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várt, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a ketté vágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serra-ra hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
2: A gyakran környezetbarát választásként hirdetett növényi alapú műanyaggal bélet, papírpoharak, a forró italokkal érintkezve még több apró, mikro és nanoméretű műanyag szemcsét bocsátanak ki, mint hagyományos társaik, állítja a University of Queensland kutatóinak a Cell Biomaterials-ben olvasható vizsgálata. A Magyar Narancs Hírét hallottátok.
3: A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat, a jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhelyi értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.

The book.

This is the sound of alternate.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Dzsungelkönyve műsor. Két hetente jelentkező Jungle és Drum & Bass adás, melynek két házigazdája DJ Rem, valamint én, Mentélien. Különleges program várható a következő két órában. A pénteken esedékes Right Time bulira hangolódunk, majdnem a teljes csapattal. Háromra osztjuk a következő két órát. Először Benc, majd Ekaterina, végül pedig én, Mentélien zenélünk, és adunk egy kis ízelítőt abból, hogy mire lehet számítani az Atnóban pénteken. Tartsatok velünk!

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál egészen ideig Benz és a nagyon súlyos lemezei voltak. Annak örömére, hogy pénteken lesz egy bulink a Right Time csapatnak. Dead Man's Chest a vendég Angliából. Az angol jungle elmúlt 10-15 évének egy nagyon fontos figurája. És mellette zenél Benz, Ekaterina, valamint én Mentélien. És a sor most Ekaterinán van. A következő kb. 40 percben ő fogja bemutatni, hogy nagyjából miről fog szólni az ő szettje. Maradjatok velünk!

Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungel Könyve műsor, amiben éppen Ontology-től a Bass Up The Place című szám szól. Ekaterina szettjének utolsó felvonása volt ez. És ahogyan már korábban említettem, a pénteken esedékes Right Time bulira hangolódunk. Helyszín az Atno, vendég pedig Angliából Dead Man's Chest, magyar frontról Bent, Ekaterina, valamint én Mentélien fogjuk támogatni Dead Man's Chest-et, aki egyébként 2,5 órás szettel érkezik majd hozzánk az Atnóba. Nagyon izgi utazás lesz szerintem. Itt a Dzsungel Könyvében pedig a hátralevő időben én Mentélien játszok néhány olyan tracket, amik esélyesek, hogy felcsendülnek majd a bulin is. Nem menjetek sehova, hallgassátok továbbra is Attilost.

Tilos Rádió FM 90.3, az előző percekben Ricky Force és az M-Drum Frisker remixe szólt, ez pedig már Sempra új megjelenése, a Hold Me Close. Ezzel a két felvétellel zárul a ma esti dzsungelkönyve műsor, ami egészen különlegesre és szuperre sikerült szerintem. Zeneileg egy elég széles palettán mozogtunk. A Right Time csapat háromnegyede, Dance, Ekaterina, valamint én Mentélien hangolódtunk péntek estére. Nagyon-nagyon készülünk erre az estére, úgyhogy ha még nincsen programotok, nézzetek el nyugodtan a Népszigeten található Atnóba. Egy nagyon súlyos Rába Sound System vár titeket. Belső szerveket megmozgató. És persze a vendég Deadman's Chest Angliából. Szóval gyertek szeptember 11, Atno, Deadman's Chest, Right Time. Én pedig nagyon köszönöm mindenkinek az elmúlt két órás figyelmet. Bencet, Ekaterinát és Mentélient hallattátok itt a Dzsungelkönyve műsorban. Legyetek jók, sziasztok!